Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az elmúlt percekben Sándor Szofi szívbe markoló dala szólt, aminek 21 gramma címe. Következő zenénk is legalább ennyire jól sikerült, amit ezúttal a Telehold szolgáltat. Ez a Kánikula.

0: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
1: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: Most hazamegyek, hazavallanak. Ismerős utak, ismerős zajok.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és az elmúlt percekben Búzás Bence dala szólt. Ez volt tőle a Minden álmunk, amit most már is Emily Alkos Szabadon című zenéje követ, itt az Éjszakában.

Tudod, ez egy kicsit misztikus dolog. Én szeretem, ha egyedül vagyok. Sokan mondják, milyen csendes ez a lány, de miért kéne, hogy mindig járjon a szám? Kizárom az összes zavaró arcot, és csak figyelem a saját belső hangom. Mikor sok érzés felszabadul, a csend dallán alakul, akkor érzem, hogy önmagam vagyok, mert végre szabadon alkothatok.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megint.

0: leszek.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában is a mikrofonnál Fekete Laci, az etnofolkot játszó Wolfolks zenélt nekünk az imént, amitől a Homokszemek című dalzolt. Ezt most a tehetséges fiatal zenész Slimi követi. Szól a Hotel, itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és Dankó Tünde Rózsaszín című dalát most már is a B-terv követi, amitől következik a Menjek vagy maradjak itt a Petőfin.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Azt mondtam, nem tri a pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt, nem fogta rendesen, elillant csend.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és az imént Kolos Szeres azért, aki én vagyok című dala szólt itt az éjszakában. Következő zenénk pedig Blanche-nak köszönhető. Ez a már szinte klasszikus, a Bájital.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar az éjszakában, a mikrofonnál most Fekete Laci. Zölderdőben demagos, ez szólt az elmúlt percekben a Folkphonics-tól, amit most már is sokunk kedvence, Szena követ és Csillagtűz című dal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok. Az én egyik kedvenc hazai alter rock csapatom zenélt az imént. Ez volt a Konyha és Magadhoz Közelebb című daluk, amit most már is a csodálatos hangú Noémó követ itt az éjszakában. Tőle szól a levegőt itt a Petőfin.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, ebben az órában még a mikrofonnál Fekete Laci, az Andalgó zenélt az imént, amitől a Falak című dalt hallottad. És most már is a Boldoggá akarlak tenni című zenével megyünk tovább. Zenél tehát a Szabó Benedek és a Galaxisok itt a Petőfin.

akihez kedves vagyok, csak ahhoz nem, akit szeretek. Ismerősök, munkatársak, idegen nő, gyerekek, csak te vagy mindig szomorú.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és a Csendesebben vigadjanak most véget ért. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma reggel is velem voltál, viszont a Petőfi nem ér véget, ugyanis itt van velem Medgyessy Gábor, startol a Halló Magyarok. Hát üdv, jó reggelt, Magyó!
1: Üdv, jó reggelt, szia Laci, hello mindenkinek! Igen, startol, ráadásul lesz játékunk is, egész héten érdemes lesz majd figyelni, mozis játékról van szó, ráadásul premier előtti jegyekről van szó, a Street Fighter című filmre. Vannak emlékeid a Street Fighter filmmel kapcsolatban? Nincs. Oké, semmi baj, megpróbáltam erre a vonatra felülni, nem sikerült. Egyébként, de, ha jól emlékszem, 90-es években volt egy kis akciófilm, 80-as évek végén, 90-es évek elején.
0: A cím megvan.
1: És most ezt leporolták. Úgyhogy aki szeretne nyerni, mindenképpen figyelje az óra zenéjét, mert hogy mostantól kezdve bármikor megszólalhat. SMS számunk 06303030380, ezt csak úgy itt hagyom.
0: És ha már zene, mivel indul az órád?
1: Egy jó vastag csomát hozok a kezdésre, itt lesz a Már Tudom.
0: Tartsatok Megyóval!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ma is sok napsütésre számíthatunk, véget ért a kihelyezett kormányülés, rendkívül alacsony a Duna vízállása. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon Mezőcsát térségében egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A 157-es kilométernél a forgalom egy sávban halad. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, vagyis a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése. A többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyaltak. Megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. A vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 kilométeres sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően. Ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. Holnap a fizika, szerdán a kémia szekcióban hirdetnek győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön nevezik meg. Ma van a lakhatás világnapja. A kezdeményezés fő célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanok helyzetére, valamint arra, hogy a méltó lakhatás minden embert megillető alapvető jog. A Habitat for Humanity magyarországi szervezete szerint hazánkban mintegy 2,5-3 millió embert érint a lakhatási szegénység. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Még az előző hónapban a vízállása a budapesti vízmérce null pontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, addig a jelenlegi 2-3 cm-nél áll. A paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő napokban is biztosított. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a hétvégén leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Mától fokozott közúti ellenőrzést tart egy héten át a rendőrség, főként a vezetés közbeni mobilozást, az SMS-ezést és a képernyő használatot szeretnék kiszűrni. Az európai szintű akció célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma is napos, száraz idő lesz, legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél. Délután 22-26, késő este 8-15 fok várható. A hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Indítunk egy újabb hetet. Október 5-e van, hétfő, 6 óra után járunk. Jó reggelt a mikrofonnál, Megyesi Gábor, és igen, a hír igaz, mozis játékkal készültem neked erre a hétre. Nem sokára hozom a részleteket, most viszont elsózzuk egy picit a kávét Vastag Csabival. Ez a Már tudom.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép jó reggelt, október 5-e van, indítsuk be a hétfőt egy kis nosztalgiával és érdekességgel, hiszen ez a mai dátum bővelkedik fontos emlékekben. Ma van a pedagógusi jogok világnapja, amikor azokra az oktatókra és tanárokra figyelünk, akik nap mint nap a jövő generációit formálják és egyengetik. Ugyancsak a mai napon hajtunk fejet Raoul Wallenberg előtt, a svéd diplomatára emlékezünk, aki a II. Világháború legsötétebb óráiban ezrek életét mentette meg itt Budapesten. Ha pedig a művészetek felé kanyarodunk, akkor 1917-ben ezen a napon született a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, az Abigail és az Ajtó halhatatlan írónője Szabó Magda. És hogy a filmek világát se hagyjuk ki, ma lenne születésnapos Louis-Jean Lumière is, aki testvérével feltalálta a kinematográfot, vagyis neki köszönhetjük, hogy ma beülhetünk a mozikba egy jó filmre, és hogy mozgóképet láthatunk. Tarts velem a folytatásban, és indítsuk együtt a hetet a legjobb zenékkel és mozis játékkal. Erről nem sokára beszélünk, most viszont jön a Szöri és Pulek páros Pap Szabival, ez a Valahol messze.

0: Fél hét előtt járunk, te pedig a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábor, és ahogy ígértem, mozis játékunk van ezen a héten minden reggel. Keressük együtt az óra zenét, ami egy páros belépőt érhet neked a Street Fighter című film premier előtti vetítésére. Ha te is szeretnél ott lenni, akkor figyelj nagyon, és ha meghallod az óra zenét, azonnal küld el nekem SMS-ben a dal előadóját és címét a 0630303380-ra. Na de a játékos dal mellett azért lesz itt bőven hallgatnivaló. A legfrissebb hírek után azonnal jön Orsi egy 90-es évekbeli nagy slágerével, Ha lemegy a nap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk. A jövő évi költségvetésről és a klímatörvényről is szó volt a hétvégi kihelyezett kormányülésen. Egyhetes razzia kezdődik a hazai közutakon. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M0-as, M3-as csomópontban. Az M0-as autóút Megyeri híd felől érkező oldaláról az M3-as Nyíregyháza felé tartó oldalára a lehajtó ágon megcsúszott egy kis busz. A keresztbe fordult jármű a lehajtó ágat elzárja. A forgalmat rendőrök irányítják. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Mezőcsát térségében egy autó szalagkorlátnak ütközött. A 157-es kilométernél a forgalom egy sávban halad. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: A többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a hétvégi kihelyezett kormányülésen, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Az erdőbényei ülésen szó volt a jövő évi költségvetésről is. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásának emelésén dolgozik a kormány. A kihelyezett kormányülés másik témája volt a készülő klímatörvény, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogszabály a hazai környezetvédelem alapvető kereteit határozná meg, és még idén az országgyűlés elé kerülhet. A miniszter szerint az előkészítésbe civil szervezeteket is bevontak. A Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke azonban a Kossuth Rádiónak azt mondta, egyelőre nem látták a törvénytervezetet. Farkas István emlékeztetett, az érdekképviselet csaknem 200 szervezet nevében néhány napja kereste meg a környezetvédelmi minisztert azzal, hogy legyen több idő, legalább 4 hét a véleményezésre.
4: Mi azt szeretnénk, hogy ez ne 8 napos legyen, mivel hogy egy olyan törvényről van szó, ami évtizedekre meghatározza Magyarország ügyeit. Ezért azt kértük Gajdos László miniszter úrtól, hogy legalább 28 napot adjon rendelkezésére a társadalmi és gazdasági szereplőnek, hogy véleményt mondjanak erről a tervezetről.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Az 1 milliárd eurónyi hozzájárulás mellett Berlin az energiaellátásban is segíteni kívánja Kijevet a tél közelettével, jelentette be az ukrán fővárosban a német kancellár. Friedrich Merz hangsúlyozta, látogatásával azt is nyomatékosítani kívánta, hogy Ukrajna nyugati partnereit nem lehet megfélemlíteni. A politikus fogadása idején többször is légiriadót rendeltek el a városban és környékén az orosz dróntámadások miatt. Oroszország fokozza az Ukrajna elleni csapásokat az ukrán elnök közelmúltban tett kijelentései miatt. Moszkva közölte, a jövőben intenzívebb támadásokat hajtanak végre katonai létesítmények, hadipari objektumok és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra ellen Kijevben és Ukrajna más részein. Volodymyr Zelenszky tegnap az orosz kőolajfinomítók elleni támadások fokozásáról beszélt. Az elnök szerint Moszkva el akarja űzni a civileket Kijevből és más ukrán ukrán városokból, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. A háború leállításához ki kell lépni az uralkodás logikájából és véget kell vetni az egyenlőtlenségeknek, jelentette ki a szentszéki államtitkár egy olasz napilapnak adott interjúban. Pietro Parolin tragédiának nevezte az ukrajnai háborús helyzetet, valamint azonnali és tartós tűzszünetet szorgalmazott a tél közelettével. A bíboros emellett megemlékezett a gázai helyzetről is. Úgy fogalmazott, a palesztinok lakta háborús övezetben napjainkban 2 millióan szenvednek szükséget. Irán csak akkor nyitja meg újra a hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok teljesíti a júniusi megállapodásban rögzített iráni feltételeket. Teherán egyebek mellett azt követeli, hogy a washingtoni kormányzat oldja fel a befagyasztott iráni vagyonokat, valamint az iráni kikötők és hajók blokkádját. Az iráni külügyminiszter szerint a feltételek teljesülése esetén egy héten belül újraindulhatna a normális tengeri közlekedés a hormuzi szorosban. Közben az elmúlt napokban ismét több tartályhajót ért kisebb incidens a szorosban. Volt olyan tanker, amelyen tűz ütött ki, miután egy lövedék eltalálta. Folytatódnak a diák tüntetések Franciaországban. Biztonsági okokból csaknem 500 középiskolában ma is szünetel a tanítás. A demonstrációk 2 hete kezdődtek. A diákok, a pénz és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolai épületek miatt tiltakoznak. A megmozdulások több helyen erőszakossá váltak. A szélsőséges tüntetők 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. Szombat éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek, több órán keresztül, utasokat azonban még nem szállítottak. A tesztelésen a szakemberek a különböző zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. Az eredményeket a következő napokban értékelik ki. Fokozott közúti ellenőrzés kezdődik mától a hazai közutakon. Az egy héten át tartó akcióban a rendőrök kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek, ami jelentős visszaesésnek számít. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullpontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított.
5: A fenékküszöb építési munkálatai továbbra is folyamatosak, tehát nyilvánvalóan a vízügyi szakemberek és a tervezők is 24 órában figyelik az érkező vízhozamokat, és hogyha kell, akkor az építésnek a menetén annak megfelelően változtatnak. Most azonban ezt a nagyon kicsi vízhozamot is szerencsére sikerül úgy megduzzasztani, hogy az elég legyen a paksi atomerőmű működéséhez.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Ma van a lakhatás világnapja. A kezdeményezés fő célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanok helyzetére, valamint arra, hogy a méltó lakhatás minden embert megillető alapvető jog. Ennek biztosítása érdekében pedig fontos a települések életviszonyainak minőségi javítása. A Habitat for Humanity magyarországi szervezete szerint hazánkban mintegy 2,5-3 millió embert érint a lakhatási szegénység.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Többnyire napos, száraz idő várható, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 22 és 26, késő este 7 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk, majd csütörtökön hideg front érkezik, esővel és lehűléssel.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A női kosárlabda NB egy második fordulójának vasárnapi rangadóján a DVTK hazai pályán 74-57-re legyőzte a Szekszárdot. A Diósgyőr így még veretlen, a Szekszárd pedig egy-egy győzelemmel és vereséggel áll. Az FTC Telekom szétlövés után 4-3-ra kikapott a Bolzano vendégeként az osztrák Jégkorongliga vasárnapi játéknapján. Az utolsó előtti helyen álló Ferencváros a 6. mérkőzésén a 4. vereségét szenvedte el, míg a Bolzano vezeti a tabellát. A Fehérvár AV19 szintén kikapott, méghozzá 2-0-as előnyről hosszabbítás után 3-2-re a Pusztertal Völfe otthonában. A székesfehérváriak 10-ek. Andrássy Márton győzelemmel kezdett, ám a 2. mérkőzésén kikapott a VB ezüstérmes francia Valadier-től, így a legjobb 32 között búcsúzott a férfi 60 kilósok versenyétől a bakui cselgáncs világbajnokságon. Andrássy így helyezetlenül zárt, akárcsak az első körben búcsúzó Feckó Csanád. Hétfőn Pongrácz Bence, valamint Gyertyás Róza és Pupréka lép tatamira a magyarok közül. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Formula 1-es bahreini nagydíjat. Verstappen mögött a Mercedes-es Kimi Antonelli ért célba 2., ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pontversenyben, miután csapattársa a brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó 3. fokára a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel. Köszönöm figyelmüket!
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: 7 óra előtt járunk pár perccel. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Boldog névnapot az Auréloknak, ha van Aurél nevű ismerősöd, családtagod, barátod, kollégád, ne felejtsd el felköszönteni őket, ahogy a születésnaposokat se. Nagyon boldog születésnapot minden ma ünneplőnek. Elrajtolt már a mozis játékunk közben egy páros mozi egy a Tét premier előtt a Street Fighter című film vetítésére. Ha szeretnél ott lenni, vadászd az óra zenét, ami bármikor megszólalhat. A folytatás viszont egy együtt reppelős slágeré, aminek szerintem tényleg nagyon sokan kívülről fújják a szövegét. Itt lesz Szabész Master a friss hírek után a négy ütemmel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
3: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
4: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
3: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: A Magyar Közút Nonprofit ZRT folytatja a hazai mellékúthálózat fejlesztését. A terület és település fejlesztési operatív program plusz top alulvanás plusz kötőjel 6.1.2 kötőjel 21 kódszámú 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése című felhívás korábbi beruházásai mellett 2026-ban újabb fejlesztések indulnak. A felhívás újranyitásának köszönhetően Fehér, Veszprém, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyében 18 útszakasz összesen 46 kilométer hosszan újulhat meg, összesen 13 milliárd 108 millió forint támogatás segítségével a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulnak meg. A beruházások tételes listáját az érdeklődők megtalálják a www.közút.hu weboldalon. Építsük együtt Magyarországot!
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Ma is sok napsütésre számíthatunk, 6 helyen tartottak tegnap időközi választást. A héten jelentik be az idei Nobel-díjasokat. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Baleset történt az M0-as, M3-as csomópontban. Az M3-as Nyíregyháza felé tartó oldalánál a lehajtóágon megcsúszott egy kis busz. A keresztbe fordult jármű a lehajtóágat elzárja, a forgalmat rendőrök irányítják. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bak térségében a 39-es kilométernél lévő csomóponttól az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki 2-3 kilométer hosszan. Egyébként is erős a forgalom a főváros felé az M2-es, M3-as, M4-es bevezető szakaszán, valamint az 1-es, 10-es, 31-es és az 51-es főutakon. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: 6 helyen tartottak tegnap időközi választást. Budaörsön a független Tóth Benedek, Nagykátán a fideszes Czakó Sándor Imréné került be a képviselőtestületbe. A vajai polgármester választáson a független Tisza Andrásnéra voksoltak a legtöbben, míg Gerse Karáton a szintén független Vojnovics Éva lehet a polgármester. Kumbaracson képviselőtestületet, Porcsalmán képviselőtestületet és polgármestert is választottak. Ott a független Bagaméri László vezetheti a települést. Flávio Bolsonaro lesz szenátor, és Lula da Silva hivatalban lévő államfő jutott a brazil elnök választás második fordulójába, miután egyikük sem érte el az első fordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. A vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött, az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét, holnap a fizika, szerdán a kémia szekcióban hirdetnek győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön nevezik meg. Ma van a lakhatás világnapja. A kezdeményezés fő célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanok helyzetére, valamint arra, hogy a méltó lakhatás minden embert megillető alapvető jog. A Habitat for Humanity magyarországi szervezete szerint hazánkban mintegy 2,5-3 millió embert érint a lakhatási szegénység. Mától fokozott közúti ellenőrzést tart egy héten át a rendőrség, főként a vezetés közbeni mobilozást, az SMS-ezést és a képernyő használatot szeretné kiszűrni. Az európai szintű akció célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
9: Napos, száraz idő lesz, legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél, délután 22-26, késő este 8-15 fok várható. A hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Még egyelőre jól jön a pulóver és a vékonyabb kabát, az nem folytatódik az indián nyár napközben. Józsinak köszönjük szépen a híreket, jó reggelt, így 7 óra után a mozis játékunk zenéje még nem szólalt meg, ez bármikor megtörténhet. Na de most jöjjön az a bizonyos négy ütem, Szabéz Mastertől.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zene.

is keresik. És nem voltam még szabad madár, és nem voltam még proletár, és nem voltam még forradalmár.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

7:18 van, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Igen, csak hatalmas tétje van a ma esti Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája összecsapásnak. Marco Rossi együttesének legalább egy pontra lenne szüksége nagyszombatban ahhoz, hogy reális esélye legyen a feljutásra a B divízióból. De a meccs az EB selejtezős kalapbeosztás és az esetleges pótselejtezős helyek miatt is kulcsfontosságú. A feladat egyáltalán nem egyszerű, hiszen a sérült Varga Barnabás és Sallai Roland mellett ezúttal a sárgalapok miatt eltiltott Kerkez Miklósra sem számíthat a szövetségi kapitány, így a védelemben is változtatni kell. Egy győzelemmel átvennénk a második helyet, míg a döntetlennel tarthatnánk a lépést az ukránokkal. Izgalmas lesz. Előtte viszont még érmekért küzdenek a mieink, délután 4-től a Cselgáncs világbajnokság döntőit láthatjuk, este 3:49-kor pedig jön az Ukrajna-Magyarország derbi élőben, az MD Sporton és a Nemzeti Sportrádióban. És önálló mi jön? Egy újabb hazai dal. A The Beavers-től ezúttal ez a felgyulladt a város. Jó reggelt!

0: 7:29 van, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Figyelem az M3-ason közlekedőknek a főváros felé vezető oldalon, Bagnál a 39-es kilométernél lévő csomóponttól az erős reggeli forgalom miatt lassulásra és szakaszos torlódásra kell készülni. Nagyjából 2-3 kilométer hosszan vezess óvatosan. Ha van friss közlekedési infót, küld el SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, vagy esetleg Instán és Facebookon is írhatsz. Az SMS számunkat tartsd kéznél, mert bármelyik pillanatban megszólalhat az óra zenéje, amivel páros premier előtti mozijegyeket nyerhetsz a vadonatúj Street Fighter mozira. Figyelj! És mindjárt hozok pár módszert is, amivel spórolhatunk a fűtésen a közelgő hűvösebb napokon. Jövök nem sokára a részletekkel, na de előbb szíven ütnek a mélyek. Itt lesz Lenke a friss hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal tesztelése. A héten jelentik be az idei Nobel-díjasokat. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Élénk a forgalom az autópályák és a főútak fővároshoz közeli szakaszain. Telítettek a sávok az M3-as autópályán, a Magyaródi szakasztól és az M0-ás csomóponttól befelé lassabb haladásra számíthatnak. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon torlódnak a járművek. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Az M0-ás gyáli szakaszán mind a két irányban és ettől feljebb az M31-estől az M4-es felé is sokan vannak úton. Az M7-es autópályán új terelés épült ki a hétvégén, a Budapest felé vezető oldalon. A 18-as érdi csomópont és az M0-ás között a legbelső sávot lezárták. A terelés elejénél nem megszokásból vezessenek, lassítani kell, hogy a külső sávokra kisorolást időben meg tudják kezdeni. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. A vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött, az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Flávio Bolsonaro szenátor és Lula da Silva hivatalban lévő államfő jutott a brazil elnökválasztás második fordulójába, miután egyikük sem érte el az első fordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget. Az amerikai légierő kivonta az összes bombázóját a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontról. A bázist az iráni háború februári kezdete óta csaknem kizárólag az Egyesült Államok használta, azonban brit média beszámolók szerint Irán a légitámaszpont elleni terrortámadásra készült. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. Holnap a fizika, szerdán a kémia szekcióban hirdetnek győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön nevezik meg. A globális lakhatási válságra, valamint a lakhatásra, mint legfontosabb emberi jogra irányítják a figyelmet idén az építészet világnapján. Az Építészek Nemzetközi Szövetsége arra szólítja fel a szakembereket, hogy a tervezés, kutatás és pártfogás során segítsék a lakhatáshoz való egyenlő hozzáférést. Mától fokozott közúti ellenőrzést tart egy héten át a rendőrség, főként a vezetés közbeni mobilozást, az SMS-ezést és a képernyő használatot szeretnék kiszűrni. Az európai szintű akció célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, száraz idő lesz, legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél. Délután 22-26, késő este 8-15 fok várható. A hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

3:48 lesz, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ugye egyre csípősebbek a hajnalok, de hát ugye sokan nem szeretnénk még bekapcsolni a fűtést. Erre egyébként van pár módszer, mármint hogy a fűtést minél inkább kitoljuk, hogy nappal húzzuk fel a redőnyöket a lakás vagy a ház naposabb oldalán, mert a bútorok és a falak nagyon jól elnyelik a hőt. Este viszont engedjük le őket, hogy aztán ne szökjön ki a meleg. Felejtsük el a hosszan bukóra hagyott ablakot, szellőztessünk gyorsan kereszthúzattal, így a levegő kicserélődik, de a falak nem hűlnek át. Húzzuk távolabb a kanapét a külső hideg falaktól, az ajtók zárásával pedig tartsuk a meleget abban a szobában, ahol éppen vagyunk. Egyébként a szakemberek szerint 18 fok a lélektani határ, ha ez alá esik a hőmérséklet, már ne spórolj, indítsd el a fűtést. Mi pedig beindítjuk a hétfődet itt a Petőfin a legjobb hazai zenékkel, jön is a Carbon Fools és az Open the Doors.

0: 6 perccel járunk 8 óra előtt. Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Volt, aki már finoman érdeklődött, hogy volt-e már az óra zenéje? Hát nem, még senki nem maradt le róla, de most már szerintem lassan esedékes lesz. Érdemes figyelni, mert ha meghallod az óra zenét, és gyorsan elküldöd nekem az előadót, valamint a dal címét SMS-ben, a 0630303380-ra, ott lesz premier előtt a Street Fighter című film vetítésén. A legendás játék újra élőszereplős formában tér vissza a mozivászorra. Légy résen. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán hozom a Zanzibárt. Nem vagyok tökéletes. Pár perc múlva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió.

0: 0630 30 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Séta? Gondoltam.
9: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre, de ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
10: Indulhatunk.
1: Egy reggel indulhat így is.
11: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
12: 1, 2, 3, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
1: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
2: A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Street Fighter című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
2: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
14: Ma is sok napsütésre számíthatunk, sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal tesztelése, a héten jelentik be az idei Nobel-díjasokat. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
14: Torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Az 1-es főúton is sokan haladnak, ott Herceghalomtól lépésben lehet csak közlekedni. A reggeli csúcsforgalom miatt lassulás tapasztalható az M0-as autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, az M5-ös, az M51-es és az M7-es autópálya csomópontjánál is. Az M7-esen új terelés épült ki a hétvégén a Budapest felé vezető oldalon, az érdi csomópont és az M0-as között a legbelső sávot lezárták. A terelés elejénél ne megszokásból vezessenek, lassítani kell, hogy a külső sávokra kisorolást időben meg tudják kezdeni. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
14: Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. A vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utas tájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Flávio Bolsonaro szenátor és Lula da Silva hivatalban lévő államfő jutott a brazil elnökválasztás második fordulójába, miután egyikük sem érte el az első fordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét, holnap a fizika, szerdán a kémia szekcióban hirdetnek győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön nevezik meg. A globális lakásválságra, valamint a lakhatásra, mint legfontosabb emberi jogra irányítják a figyelmet idén az építészet világnapján. Az Építészek Nemzetközi Szövetsége arra szólítja fel a szakembereket, hogy a tervezés, kutatás és pártfogás során segítsék a lakhatáshoz való egyenlő hozzáférést. Mától fokozott közúti ellenőrzést tart egy héten át a rendőrség, főként a vezetés közbeni mobilozást, az SMS-ezést és a képernyő használatot szeretnék kiszűrni. Az európai szintű akció célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése. Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőjegyet egy pekingi vadaspark látogatói. A rendkívüli kártevő amerikai fehér medvelepke hernyóit kell összeszedniük az önkénteseknek, akik egyszer használatos kesztyűben műanyagdobozokkal és evőpálcikákkal kutatnak a több mint 300 növényfajt pusztító élőlényekre. Már 310 ezer darabot találtak a 223 hektáros parkban.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Napos, száraz idő lesz, legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél. Délután 22-26, késő este 8-15 fok várható. A hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Józsinak köszönjük szépen a friss híreket, használjuk akkor ki ezt a szép őszi időjárást, amíg még tehetjük. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallom, 8 óra után járunk, és lehet, hogy ebben a körben itt lesz az óra zenéje, ami páros mozijegyet érhet premier előtt a Street Fighterre. Figyelj, most viszont itt az Anzibá.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

8:45 után vagyunk, 2 perccel. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Újra élő szereplős mozifilmet kap a világ egyik leglegendásabb verekedős játéka, a Street Fighter. Az ikonikus 94-es Jean-Claude Van Damme féle klasszikus után most Hollywood újra nekifutott a sztorinak, és az első előzetesek alapján elképesztően látványos lett a film. A trailer egyszerre hozza a 90-es évek hamisítatlan nosztalgiáját és a modern videójátékok hangulatát. A történet fókuszában ezúttal Ryu és Ken állnak, akiknek a viszonya finoman szóval sem felhőtlen. A sors és Chun-Li viszont újra összehozza őket a legendás World Warrior Tournament küzdelmeiben. Ha szeretnél ott lenni a premier előtti vetítésen, akkor tartsd készenlétben a telefon, figyeld az óra zenéjét, és küldj SMS-t a 0630303380-ra, hogy megnyerhesd a páros belépőt a Street Fighter című filmre. Most viszont jön a Zságár és az Underground Divas egy hamisítatlan fesztivál hangulatú dallal, ez a Wings of Love.

Ma reggel ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként. 0630 30 30 380.

0: Fél kilenc van, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és sokan hallották az óra zenét, jöttek is üzenetek szép számmal, mindjárt megkeresem a leggyorsabb helyes megfejtést küldött, na de addig sem tétlenkedünk, jönnek a friss hírek is Józseftől, aztán itt lesz Vastag Tomi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk, kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron. A héten jelentik be az idei Nobel-díjasokat. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Kigyulladt egy autó a 8-as főúton Márkó és Veszprém között. Az 59-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Intenzív a forgalom a főváros környékén az autópályák és főútak bevezető szakaszain. Lassulás tapasztalható az M0-ás déli szakaszán, az M5-ös, az M51-es és az M7-es autópálya csomópontjánál is. Az M7-esen új terelés épült ki a hétvégén a Budapest felé vezető oldalon. Az érdi csomópont és az M0-ás között a legbelső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt több vágányon átmenetileg szünetel a forgalom. Több járat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban kimaradó járatok is előfordulhatnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. A vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. Holnap a fizika, szerdán a kémia szekcióban hirdetnek győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön nevezik meg. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint délután 1 órakor a város 30 kilométeres körzetében csökkentett üzemben hajtják végre az úgynevezett morgató próbát. Az idei aszályos nyár miatt jelentős római kori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Az egykori helvét főváros a 2000 éves Aventicum eddig nem ismert romjait az aljnövényzet takarta. A kiszáradt talajon azonban láthatóvá váltak fürdők, utak, lakóépületek, valamint vélhetően egy templom maradványai is. Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőjegyet egy pekingi vadaspark látogatói. A rendkívül kártevő amerikai fehér medvelepke hernyóit kell összeszedniük az önkénteseknek, akik egyszer használatos kesztyűben, műanyagdobozokkal és evőpálcikákkal kutatnak a több mint 300 növényfajt pusztító élőlények után. Már 310 ezer darabot találtak a 223 hektáros parkban.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, száraz idő lesz, legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél. Délután 22-26, késő este 8-15 fok várható. A hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: 3-4-8 után járunk 2 perccel, és ebben az órában volt egy mozis játékunk. A Street Fighter című film premier előtti vetítésére lehetett páros belépőt nyerni, és hogy kinek sikerült a leggyorsabban elküldeni az óra zenét, most kiderítjük.
1: Igen, tessék.
0: Szép jó reggelt kívánok, Megyesi Gábor, Petőfi Rádió. Kihez van szerencsém?
1: Szia, Roli vagyok.
0: Szia, Roli! Hát azért hívlak, mert nagyon gyors voltál, de szerintem tudod te azt. Áruljuk el hallgatóknak, hogy mi volt az óra zenéje?
1: Magashegyi Underground, Szeplősvál.
0: Szeplősvál, nagyon jó. A Petőfi Rádió szlogenjét kérném már csak tőled.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: És persze, gratulálok a nyereményed, egy páros egy a Street Fighter című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából. Na, mit szólsz?
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Bár elég fiatal a hangod, de nem tudom, mennyire ismered ezeket a Street Fighter játékokat. Ugye a 90-es években hatalmasat futottak, aztán ugye volt belőle egy filmfeldolgozás Jean-Claude Van Damme főszereplésével. Ezek megvannak úgy nagyjából?
1: Nincsenek sajnos.
0: Fia, nem baj egyébként, mert hogy nyilván a film az így is egy teljesen értelmes történet lesz azoknak is, akik semmilyen előképzettséggel nem rendelkeznek Street Fighter fronton, de azért hangolódáshoz ajánlanék egy jó kis Street Fighter játékot majd akkor a moziig, vagy mondjuk a Jean-Claude Van Damme-os klasszikust bepótolni.
1: Jó, oké. Okay.
0: Meg legyen hozzá hangulat. A héten még lesz játékunk minden reggel. Ugyanígy a Street Fighter című film premier előtti vetítésére lehet majd páros belépőket nyerni, ezért aztán javaslom, hogy figyeljük az óra zenét. Most pedig hozok egy Honey Beast-et a folytatásra, ez a Bódottá. És

0: vihar a szárnya.
1: 9 óra előtt vagyunk 3 perccel. Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Többen üzentétek, hogy Pécelen a Rákóczi és a Szemerepál utca csomópontjánál két autó ütközött, félpályás a korlátozás, szóval fennakadásra, lassabb haladásra készüljön az, aki arra jár. Köszönöm, ha te is megosztod velem a friss közlekedési infókat, helyzetjelentéseket, ezt megtetted SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Indítjuk a hétfő délelőttünket, mindjárt itt a Petőfin egy jó tankcsapdával. Azt mondom, állj!
2: Azt mondom, állj, állj, állj, a többet ne csinálj, ha komolyan akarod, nincsen a barát.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Belégzés? Kilégzés? Belégzés?
7: Ugye milyen egyszerű, de Nátháson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
8: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
9: A Reventil orrspré törődik az orrával.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
11: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
12: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
15: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
16: Ez a Petőfi Rádió.
17: Szerdán tart a szép őszi idő, kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, a héten jelentik be az idei Nobel-díjasokat. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József.
15: Petőfi Rádió, közlekedés.
17: Továbbra is intenzív a forgalom a főváros környékén, az autópályák és főutak bevezető szakaszain. Pécsel belterületén a Rákóczi és a Szemerepál utca csomópontjánál két autó ütközött, ami miatt félpályás korlátozás van a főváros felé vezető irányban. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
15: Petőfi Rádió.
16: Hírek.
17: Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt több vágányon átmenetileg szünetel a forgalom. Több járat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul, az elővárosi forgalomban kimaradó járatok is előfordulhatnak. A vonatjegyeket ideiglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A városrészben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Ma hirdették ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. Holnap a fizika szerdán a kémia szekcióban hirdetnek győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön nevezik meg. Siréna próbát tartanak ma Paks környékén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint délután 1 órakor a város 30 kilométeres körzetében hajtják végre az úgynevezett morgató próbát. Az aszályos nyár miatt jelentős római kori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Az egykori helvét főváros a 2000 éves Aventicum eddig nem ismert romjait az ajnövényzet takarta, a kiszáradt talajon azonban láthatóvá váltak fürdők, utak, lakóépületek, valamint vélhetően egy templom maradványai is. Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőjegyet egy pekingi vadaspark látogatói. A rendkívül kártevő amerikai fehér medvelepke hernyóit kell összeszedniük az önkénteseknek, akik egyszer használatos kesztyűben műanyagdobozokkal és evőpálcikákkal kutatnak a több mint 300 növényfajt pusztító élőlények után. Már 310 ezer darabot találtak a 223 hektáros parkban.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
17: Napos, száraz idő lesz, legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél. Délután 22-26, késő este 8-15 fok várható. A hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet.
3: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Azért csak megérkezik az ősz, mondjuk az esőre már szüksége lesz a természetnek. Kis Józsinak köszönjük szépen a friss híreket, és csak megérkezett a hétfő délelőtt is, talán a hét legnehezebb pillanatain már túl vagyunk, úgyhogy indulunk neki egy újabb órának. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, jön a tankcsapda a kezdésre.
15: Itt egy újabb óra.
3: Kizáról

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Lassan véget érnek a hosszabb, naposabb időszakok, egyre hamarabb sötétedik majd, ezen pedig az óraállítás sem segít, sőt. Szóval szükségünk lesz a szürkébb időszakban bőven vitaminokra. Na de nem mindegy, hogy hova tesszük otthon ezeket és a táplálék kiegészítőket. A konyha és a fürdőszoba például kifejezetten rossz hely lehet nekik, hiába tűnik kézenfekvőnek, hogy ott legyenek kéznél. A magas páratartalom és a hőmérséklet ingadozása ronthatja ezek minőségét. A fürdőszobában egy hosszabb zuhany után akár 98%-os is lehet a páratartalom, ez pedig a tablettákba is bekerülhet, ha átnedvesednek, a hatóanyag részben feloldódhat és rövidülhet az eltarthatóság is. A C-vitaminnál különösen gyors lehet ez a folyamat, szakértők szerint akár egy hét alatt is jelentősen csökkenhet a várt hatása. Úgyhogy a vitaminoknak inkább száraz, hűvösebb helyet keresünk, és persze mindig nézzük meg a csomagoláson a tárolási előírásokat is. Na de most még töltődjünk természetes módon például D-vitaminnal a napon, és töltődjünk fel jó zenékkel a hétfőhöz itt a Petőfin. A Leander Kills hozom neked, ez az Én vagyok a veszély.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Meringer Marcinak az elmúlt időszak elég sűrűre sikerült. Presser Gáborral szoros szakmai kapcsolatba került. Megjelent a második nagy lemeze, a Szabadság szerelem, és az első saját Budapest Parkos koncertjén is óriásit bulizott a közönség. Marci hangzásban egy egészen új korszakot indított, amire úgy tűnik sokan nyitottak, mert január végéig gyakorlatilag minden koncertjére elfogytak a jegyek. Szóval aki látni, hallani akarja a bandát élőben, annak érdemes résen lennie. De most halljuk, hogy mit tud a megújult Meringer. Marci itt van már is, ez a Fél Céglák, a Petőfi.
1: Sziasztok, Meringer Marci vagyok, ez itt az

0: Daddy. Cool, itt volt a Mirror Glimpse a Daddyvel, a Petőfin, én pedig itt vagyok közlekedési infókkal.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M0-áson az M1-es felé az M5-ös, M51-es és M7-es csomópontoknál lassul a forgalom. Az M7-esen Budapest felé Érd és az M0-ás között pedig lezárták a belső sávot. Sorolj ki időben, ha teheted. Pécelen pedig baleset miatt félpályás korlátozás van a Rákóczi és a Szemere utca sarkán. Vezess óvatosan. Ha közlekedési infód van, az küld el SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, és hallgasd a Petőfit.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.

0: Székesfehérvártól Békés Csabáig.
1: Nálunk csak magyar zenét hallasz.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Bánatos balladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

világtalan. Élvezd, hogyha rontottá tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a Jakubirus puttony.

0: repülj el, rabmadár.
1: Melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
2: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: Nagyon szép délelőtöt kívánok, a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar a mikrofonnál, Megyesi Gábor. Míg szombaton pár fokkal maradtak csak el a csúcsok a bűvös 30-astól, tegnap megkaptuk az idei ősz leghidegebb reggelét, -3 fokot mértek Nógrádban. A hétfő délelőtt azért ennél lényegesen kellemesebb, 15 fok körül van éppen az országos átlag, és tovább melegszik, meg sem állunk 25-26 fokig. A részleteket mindjárt hallhatod Kis Józsitól a hírekben. Miközben mi éppen szabadulunk a kabáttól, jön a kellemes kabátban is. Egy van, mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Egy reggel indulhat így is.
8: Meg így is.
7: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
9: One, two, three, let's go!
10: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
7: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
10: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét.
7: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Street Fighter című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
10: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
7: Erről mi is gondoskodunk.
10: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
7: Minden magyar.
11: Ez az Alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
12: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
13: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
14: Ez a Petőfi Rádió.
15: Szerdáig tart a szép őszi idő, előrehozott választások lesznek Spanyolországban, hamarosan űrben érlelt viszkit kóstolhatunk. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József.
13: Petőfi Rádió, közlekedés.
15: Továbbra is intenzív a forgalom a főváros környékén az autópályák és főútak bevezető szakaszain. Pécel belterületén a Rákóczi és a Szemerepál utca csomópontjánál korábban két autó ütközött, emiatt félpályás korlátozás van. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
13: Petőfi Rádió.
14: Hírek.
15: Előrehozott választások kiírását jelentette be a spanyol kormányfő rendkívüli televíziós beszédében. A kormány délelőtt ül össze, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról. A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt, miután a törvényhozás alsóháza pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte folyamatosan tüntetések zajlanak. Ismét civil áldozatot követeltek az orosz légi csapások Ukrajnában. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A városrészben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légi csapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, sebesültekről onnan nem érkezett jelentés. Egy hónapra letartóztatták a férfit, akit a saját nagyanyja megölésével gyanúsítanak. Csütörtökön egy fővárosi második kerületi társasházból érkezett bejelentés, hogy egy lakó a nagymamájával veszekszik. A kiérkező rendőrök az épület udvarán találták meg az idős asszony holttestét. A bíróság a szökés, elrejtőzés, a tanúk befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt rendelte el a letartóztatást. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt több vágányon átmenetileg szünetel a forgalom. Több járat csak Budapest kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. A vonatjegyeket ideiglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Földkörüli pályán érlelt viszkivel kísérleteznek skót és japán kutatók. 2 év múlva juttatnak majd az űrbe egy skót viszki mintát egy műholddal. Arra számítanak, hogy a földet 90 percenként megkerülő űreszközön a kísérlet 5 éve alatt a szélsőséges hőingadozás miatt rendkívül karakteres ízt kap majd az ital.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Napos, száraz idő lesz, legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél. Délután 22-26, késő este 8-15 fok várható. A hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet.
2: A hírek után
13: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hogy repül az idő, mindjárt itt a hétvéget. Na jó, azért az még nem, de már 10 óra után járunk. Kis Józsinak köszönjük szépen a legfrissebb híreket. Megyünk tovább hétfő délelőttben. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Tekerj a hangerőn, dőj hátra, és énekelj. Talán tudjuk a szövegét kívülről. Itt a Kelemen Kavárban.
13: Itt egy újabb óra. Kizáról.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Emlékszel még arra a tanárra, aki először látta meg benned a tehetséget, vagy aki miatt megszeretted mondjuk a törit, vagy éppen a fizikát? Ma van a Pedagógus Jogok Világnapja, amit 1994 óta ünneplünk október 5-én. Ezen a napon fogadta el az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet azt az alapvető nyilatkozatot, ami kimondja, a minőségi oktatás alapja a tanárok megbecsülése, a megfelelő munkakörülmények és a tisztességes bérezés. Mert gondoljunk csak bele, hogy a jövő generációinak sikere közvetlenül azon múlik, hogy mennyire becsüljük meg azokat, akik nap mint nap tanítják őket. Ha ma teheted, akkor dobj egy üzenetet egykori kedvenc tanárodnak. Szép hétfőt, megyünk tovább a Petőfin, most éppen Majka és Körtisz párosával. Ez az Elvitted a szívemet.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar az újrakezdésről és a csendes visszatekintésről szólnak a Zaporozsec idei újdonságai. Nem volt könnyű éve a srácoknak, mert hogy 20 év közös zenélés után felbomlotta a zenekar eredeti felállása, amit az Itt vagyok még című komorabb útkereső dallal jelentettek be. Tavasszal aztán Mező Misivel együtt megkaptuk a Köszi című zenéjüket, most pedig itt a legújabb fejezet, a Fekete Felhő. Varga Bence szerint náluk az alkotás akkor indul, amikor már lecsendesednek a dolgok. Talán ezért is van ebben a dalban is az a jól ismert, zaporozseces, kicsit keserédes hangulat. A Fekete Felhő jön már is itt, a Petőfin.
1: Sziasztok, én Bence vagyok a Zaporozsecből. Hallgassátok az új dalunkat, a Fekete

0: Mi játsszuk a magyar zenét.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Emlékszem önmagamra, amikor még érintetlen szép volt.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na és hogy mi a mai menü? Na nem ebédfronton, hanem itt a Petőfin. Délelőtt 11 órától Mák Kata érkezik az Itthon Otthonnal és a legjobb program ötletekkel. 13 órától aztán a Hajrá Magyarokban élő stúdiókoncertet ad a Luminóza. Ezt a Facebookon és a YouTube-on is követheted. Délután Szikora Tomi hozza majd a legfrissebb közlekedési híreket, utána az esti kívánság műsort, 21 órától pedig a Kultur Fitnessben Szani Roland beszélget Kocsis Árpáddal a budapesti futóversenyről, majd Jászai László színésszel idézik fel a magyar színház történet legnagyobb alakjait. Bármerre is jársz ma, kísérjenek az érdekes beszélgetések, infók, és persze a jó hazai zenék. Tarts a Petőfivel! A folytatásban hozom is Böbe újdonságát, ez a Kapjál.
2: Sziasztok, Böbe vagyok, és ez az új dalom a Kapjál a Petőfi Rádióban.

0: Hangelcsi Márton és a tegnapnak háttal itt a Petőfin, ahol minden magyar, és megyünk előre a következő órába. Már Kata már itt is van velem a stúdióban. Szia Kata, hello, be is nyomlak, és akkor talán lehet is hallani téged.
1: Igen, jó hetet mindenkinek, sziasztok,
0: hello. Na Mizu, hogy indult a heted, a hétfőd? Nagy lendülettel megérkezett.
1: Na, nagy lendülettel, igen.
0: Sportoltál egyet?
1: Elképesztő, hogy milyen tempót diktált az edző ma, úgyhogy igen. Én tulajdonképpen már túl vagyok a napon, kicsit úgy érzem.
0: Igen? Akkor most elfáradtál rendesen?
1: Nem, egyébként feltöltöttem, szóval nagyon jó, úgyhogy megpróbálom ezt a lendületet, ami volt reggel, mert az túlzás volt, szóval egy kicsit visszafogottabban, de egy picit átadni azt, amit kaptam.
0: Hú, én ezért nem bírom már a reggeli mozgást egyébként, mert iszonyatosan fáradt leszek utána. Lesz egyébként élő stúdiókoncert.
1: Igen, ott Unióza, is majd reméljük, nagy igen, lesz a lendület.
0: És utána még mire lehet számítani, vagy előtte.
1: Igen, ugye hozom a programokat mindig aktuálisan, úgyhogy jó sok mindenből lehet ezúttal is csemegézni. Hát finom hamburger specialitások például készülődőben, és nemzetközi street food ételek, úgyhogy szerintem ez már megér egy misét. És persze hát jönnek szép számmal a tök fesztiválok, úgyhogy lehet jeleskedni tök faragásban újra. Úgyhogy de majd jó. Ezeket és még sok minden mást is részlet ezek 11-től az itthon otthonban.
0: Mindig elhatározom, hogy idén faragok tököt, aztán ez valahogy sosem jön
1: jó
0: össze.
1: Munka.
0: Próbáltatok már?
1: Tavaly próbáltam először.
0: Aha. Na jó, idén.
1: Én is mindig gondolkodtam, hogy de jó lenne, tavaly megpróbáltam, és egyébként olyan büszke voltam utána, hogy sikerült. Teljesen mindegy, hogy néz ki. Próbáld meg.
0: Azt mondod?
1: Igen.
0: Jó, oké, idén akkor én is megpróbálkozom vele. Most már így lesz. Mivel kezdesz, Kata?
1: Bagosi Brothers Company, már is jönnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Itthon. Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polisz parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
4: Ugye milyen egyszerű, de náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
5: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil orrspré törődik az orrával.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
0: Egy reggel indulhat így is.
1: Meg így is.
0: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
8: One, two, three, let's go!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Street Fighter című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Szerdáig marad a szép őszi idő. A Nemzetbiztonsági Bizottság kérdéseire válaszol Szijjártó Péter. Hamarosan űrben érlelt viszkit kóstolhatunk. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: A 66-os főúton Sást térségében egy autó és egy busz ütközött össze, félpályás korlátozás mellett haladnak a járművek. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Megjelent a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén Szijjártó Péter. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD autógyártónál vállalt pozíciójával kapcsolatban kérdezik. Az ülés előtt azt mondta, súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg a szegedi beruházással kapcsolatban. Előrehozott választásokat írnak ki Spanyolországban, jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök. A kormány délelőtt ül össze, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról. A törvényhozás alsóház a pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte tüntetések zajlanak. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron. Emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál korlátozásokra kell készülni. Több vonat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. A vonatjegyeket ideglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Földkörüli pályán érlelt viszkivel kísérleteznek skót és japán kutatók. 2 év múlva juttatnak az űrbe egy skót viszki mintát egy műholddal, amely 5 évet tölt majd földkörüli pályán. Arra számítanak, hogy a szélsőséges hőingadozás miatt rendkívül karakteres ízt kap az ital.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó napot kívánok, a sporthíreket Csík Dánieltől hallják. Este másodszor is találkozik a Nemzetek Ligája B divíziójában Ukrajnával a magyar labdarúgó válogatott. Szoboszlai Dominikék a másfél héttel ezelőtti 1 gólos vereséget próbálják meg felettetni a felvidéki Nagyszombatban. A 20 óra 45 perckor kezdődő összecsapást élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió, valamint 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádió is. A DVTK nyerte a női kosárlabda bajnokság tegnapi rangadóját, miután 74-57-re győzött hazai pályán a Szekszárd ellen. Mindkét magyar csapat kikapott az osztrák bázisú jégkorongligában, a Ferencváros a Bolzano ellen szenvedett vereséget büntetőkkel 4-3-ra, míg a Fehérvár a Valpusztéria otthonában kapott ki hosszabbításban 3-2-re. Két magyar már 8-döntős, egy viszont búcsúzott a bakui Cselgáncs világbajnokságon. Női 52 kg-ban Pupréka 2 győzelem után ott van a legjobb 16 között, ahogy Gyertyás Róza is, aki kiemeltként kezdett és egy ipon győzelemmel jutott tovább. A férfiaknál 66 kilóban Pongrácz Bence viszont kikapott a 32 között és búcsúzott. Max Verstappen nyerte a közel-keleti konfliktus miatt rendhagyó módon Malajziában rendezett Forma 1-es bahreini nagydíjat. A másodikként célba érő Kimi Antonelli 84 pontosra növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napos, száraz idő lesz, délután 22-26, késő este 8-15 fok várható. Csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 11 óra 4 perc a pontos idő, indul az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója, még tart csütörtökig, ahogy hallottuk, az indián nyár, hamburger specialitások, blues, rock zene, sok koncert vár, tök lámpás felmúlás, és olyan program is, ami a középkorba visz. Jönnek a részletek, tarts vele!
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.
0: Ez a Petőfi Rádió.
9: Álmomban még látlak téged,

Mindig hozom a heti aktualitásokat, hogy ne kelljen keresgélned. Hamburger specialitások, ahogy korábban említettem, és sok egyéb gasztró esemény is vár, valamint tök fesztivál. Ezúttal a Dorozsmai Tök Fesztivál Szeged Kiskun-Dorozsmán vár a Petőfi Sándor Művelődési Házban egy olyan kétnapos őszi rendezvényre kell készülni, melynek középpontjában természetesen a tök áll, mely nem csak a dekorációkban, hanem a gasztronómiai kínálatban és a családi programokban is főszerepet kap, hiszen gyerekekre is gondoltak, felé például a Galagonya és Barátai gyermekzenekar, és megtartják majd a tök magok köszöntését is. A gasztronómiai programok között pedig Hallé főzőverseny és Kádár Ferkó főző színháza is szerepel. A zenei kínálatban pedig többek közt Pete Junior, a Schoenbors, Country Nagyik, illetve a Csigadó gyermekkoncertje is szerepel, valamint a Polgár Jóci Band, és sorolhatnám még. Azt ne feledd, hogy lesz majd tök lámpás felvonulás, valamint kemencében sült tök és alma, valamint kürtös kalács, gofri, vattacukor, popcorn, hát ezek is felelhetők lesznek. Dorozsmai Tök Fesztivál, ne feledd el Szegeden. Itt a Petőfin pedig sok-sok további programötlet, és a Bosszi lányok írják, hogy nem akarnak pánikot kelteni, de megvettétek már az idén nem veszünk semmit egymásnak ajándékokat? Szerintem korábban még ehhez, bár tényleg szűk 3 hónapunk van karácsonyig, akkor várom az ezzel kapcsolatos üzeneteket őszintén. 0-30-30-30-380 és a hétvégi élménybeszámolókat is SMS-ben, illetve Viberen.

0: otthon. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Mint minden hétköznap 11 és 1 óra között a heti aktualitásokat részletezem, nehogy valamiről lemaradj, élménybeszámolókat, jó programötleteket pedig természetesen te is küldhetsz. 0630 30 33 180 a számunk, SMS-ben és Viberen küldje minden részletet. Na hát ezúttal a blues, rockzene, finom hamburgerek, egyéb street food ételek és sörök kerülnek a középpontba Erzsébet ligeten, Szegeden, ugyanis jön a Burger Blues Beer Fest, ahol több mint 150 féle kézműves és nagyüzemi sörből lehet válogatni, a gasztronómiai kínálatban pedig burger specialitások és nemzetközi street food ételek kapnak helyet. A koncertek pedig szép számmal követik egymást, Fekete Jenő, Takács Tamás Blues Band, Hangácsi Márton, Pablo and the Escobars, Blues Rádió Budapest többek közt, ők is fellépnek majd Szegeden, tehát Erzsébet ligeten, a Burger Blues Beer Festen. Lesz olyan program is, ami a középkorba visz vissza, ha kíváncsi vagy a részletekre, tarts velem itt a Petőfi.

0: programot. A stúdióban.
1: Nákat, a jó hetet, szép napot, kellemes időtöltést, hogy mi mindennel töltődhetsz fel. Ez folyamatosan kiderül itt a Petőfin, ilyenkor 11 és 1 óra között. Az itthon otthonban részletezem az előttünk álló programokat. Ugye holnap október 6-a lesz Magyarország nemzeti gyásznapja. Az 1848-49-es forradalomi szabadságharc mártírjaira emlékezünk majd. Sokkal jobban visszamehetsz majd az időben egy másik program keretében, ugyanis Jean Bacon a középkor világát idézik majd a fesztivál történet. Középpontjában a Jean Bacon-hoz kötődő francia lovag legendája áll, ugyanis a hagyomány szerint a település történetében fontos szerepet játszó nemzetség alapítója a középkorban érkezett Magyarországra. Ezt a történelmi korszakot fogják tehát felidézni látványos és interaktív programokkal a Fékomatta Fesztiválon. Jean Bacon középkori múltját, hagyományait és hiedelem világát szeretnék tehát bemutatni és közelebb hozni az érdeklődőkhöz. Ez az esemény célja. Így tehát nem csupán nézői lehetünk majd az eseményeknek, a programokban életkortól függetlenül be is lehet kapcsolódni, tehát bárki részese lehet a középkori forgatagnak. A fesztivál most az idén új helyszínen, a Jean Bacon romtemplom környezetében várja majd a látogatóknak. A rendezvény idejére pedig középkori falu és vár épül fel, melyek között a korszak mindennapjai történetei és hagyományai is megelevenednek. És hogy honnan ered a különös Fékomatta elnevezés, talán erre is fény derül ezen a kétnapos időutazáson. A viking hitvilágról is tartanak majd interaktív előadást, lesz viking temetkezés, rekonstrukciója és halottitor, valamint az Árpád-kori falvak népe kapcsán fazekasok, kovácsok, más mesterek, középkori vásári forgattag lesz dobosokkal és dudásokkal, Árpád-kori látványkonyhával is készülnek, serrel, borral, bajvívással és a racka birkákkal. Sőt, ha ez még nem lenne elég, bemelegítő haditorna és hitharcverseny is lesz, hangdagasztó muzsikáló műhely és hagyományőrző nagy csata. Mindez tehát a Fékomatta Fesztiválon, Jean Bacon. Oh!

0: Petőfi Rádió minden magyar hamarosan újabb programötletekkel, és Pap Szabival az élen a szupernemmel. Szabi az idén lett 50, és azt mondja, sokkal jobb formában van, mint például 30 éves korában volt. Ugyanis azt az életformát, amit addig élt, maga mögött hagyta, mint apa lett, rájött, hogy másképp is lehet élni, ha például nem hajnalban fekszik le az ember, akkor sokkal attraktívabb tud lenni másnap. Nem csak nagyüzemi rock'n'rollból szállt ki egyébként, tudatosan eszik, és a sport is része lett az életének, és két év után ugye látható a képernyőn is, hiszen visszatért a Sztárban Sztár zsűriébe. Szuper, nem? Velük folytatjuk tehát rögtön a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
6: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
7: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Séta?
9: Gondoltam.
10: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
11: Indulhatunk.
12: Egy reggel indulhat így is.
13: Meg így is.
12: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
14: One, two, three, let's go!
13: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
12: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
13: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét.
12: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Street Fighter című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
13: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
12: Erről mi is gondoskodunk.
13: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
12: Minden magyar.
15: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
16: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: A reklám után... frissebb információk első kézből.
12: Ez a Petőfi Rádió.
17: Szerdáig marad a szép őszi idő, a Nemzetbiztonsági Bizottság kérdéseire válaszol Szijjártó Péter. Súlyos adatszivárgás történt Dániában. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József.
13: Petőfi Rádió. Közlekedés.
17: A 66-os főúton Sást térségében egy autó és egy busz ütközött össze, félpályás korlátozás mellett haladnak a járművek. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
13: Petőfi Rádió.
12: Hírek.
17: Megjelent a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén Szijjártó Péter. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD autógyártónál vállalt pozíciójával kapcsolatban kérdezik. Az ülés előtt azt mondta, súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg a szegedi beruházással kapcsolatban. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a Vagyonvisszaszerzési Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellevviteli elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat akkor eredménytelennek nyilvánították és újakat írtak ki. Két német és egy amerikai kutató kapta idén az orvosi élettani Nobel-díjat optogenetikai vizsgálataikért, amellyel fénnyel irányíthatók az idegsejtek. A fizika kategóriában holnap, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik be. 2 év 2 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kaphat egy magyar ápoló, aki 5 évvel ezelőtt 20-25 ezer forint kenőpénzért intézett hamis COVID-oltási igazolásokat. Társával mintegy 70 esetben a számítógépes adatbázisban úgy rögzítették az oltásokat, hogy valójában ezeket nem adták be. Súlyos adatszivárgás történt Dániában. A kibertámadással a központi népességnyilvántartásban lévő mintegy 9 millió ember nevéhez, címéhez és társadalombiztosítási számához fértek hozzá illetéktelenek. A hatóságok nagy erőkkel próbálják feltárni az incidens körülményeit, és új biztonsági intézkedéseket vezetnek be. Földkörüli pályán érlelt viszkivel kísérleteznek skót és japán kutatók. 2 év múlva juttatnak az űrbe egy skót viszki mintát egy műholddal, amely 5 évet tölt majd földkörüli pályán. Arra számítanak, hogy a szélsőséges hőingadozás miatt rendkívül karakteres ízt kap az ital.
12: Petőfi Rádió. Időjárás.
17: Napos száraz idő lesz, délután 22-26, késő este 8-15 fok várható. A hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet.
12: A hírek után
13: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
12: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon-otthon, ez a Petőfi program ajánlója, ahol mindig aktuálisan megtudhatod, hol és milyen programok várnak rád. Szüreti felvonulás, ezeket még nem hagytuk magunk mögött, de kávé-workshop, fügéből készült ételek és töltött káposzták is várnak rád. Jönnek a részletek!
13: Itt egy újabb óra!

0: otthon. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: 11 és 1 óra között, ha figyelsz, biztos nem maradsz a legjobb programokról. Aktuálisan hozom és összegyűjtöm, hol és mi minden már rán. Ugye a szőlő és a tökös ételek, felvonulások után azért ne felejtjük, hogy a fügés finomságok is terítékre kerülnek. A füge nagyon sok vasat, kálciumot, magnéziumot tartalmaz, gazdag A és K vitaminban, folsabban, kálium tartalma révén például az izmok működését segíti és támogatja a szívünk egészségét, sőt egyes kutatások szerint menopauzó álló nőknél csökkenti a mellrák kialakulásának kockázatát. Tehát tessék enni fügét is, és most ehhez kapcsolódik egy esemény, a Füge Fest, egy olyan háromnapos fesztivál, mely kapcsán egyben a Balaton őszi arca is megmutatkozik, ugyanis a Badacsonyi strandon várják az érkezőket, a nyári nyüzsgést váltja fel ugye a szüreti időszak, és a tópart csendesebb hangulata, és erre az időszakra épít mindig a Füge Fest is, mely idén több mint 35 kiállítót ígér a magyar gasztronómia szereplői közül. Az ételek és finom italok mellé jazz, könnyűzene, főző és kávés workshopok, képzőművészet és gyerekprogramok is társulnak. Például a gasztró színpadon Mátus István, az év mentes séfje 2026 és Ipos Norbert, Tork Ambassador séf tart főző workshopot, de ott lesz például Pallag Dávid, a Ruti Budör séfje, szintén főző workshopot tart majd, melyen a kacsa és a füge párosítása, valamint a gyerekkor ízei kerülnek a középpontba. Az eseményen fogják kihirdetni a Balaton sütije 2026 verseny eredményét is, és fellépők is lesznek természetesen, de a jó hangulatról például Mujahid Zoli és a Group and Swing gondoskodik, és a festés is kipróbálhatod, hiszen festő workshoppal is készülnek majd. Füge Fest, jegyezd fel, a Badacsonyi strandon már ez a háromnapos esemény. Sok-sok további program pedig itt a Petőfin, tarts velem is ezután.

Hétfőn és friss közlekedési info. A 81-esen történt egy baleset Ászár közelében az 51-es kilométernél, le is zárták a főutat és megállították a forgalmat a 81-esen, tehát Ászár közelében. Az M5-ösön Budapest felé a 49-es személyben pedig kaszálnak egy sáv zárása mellett. Itt mögötte már 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Figyelmes, óvatos közlekedés. Ha pedig az M7-esen autózol, akkor Budapest felé készülj arra, hogy új terelést építettek ki a 18-as Érdi csomópont és az M0-ás csomópont között, ami miatt lezárták a belső sávot, itt is lassulás tapasztalható. Számunk 0630-30-30-300, ha egyéb infód van, valahol fennakadást észlelsz, jelezd SMS-ben vagy Viberen, hogy segíthessük az úton lévőket.

0: jár.
1: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
2: És a boldogság valóban mindenkinek jár. Hát van, aki ezt a finom ételekben találja meg, van, aki egy jó koncerten. Egy biztos, hogy a kettőt össze is lehet kötni. Ugye sok-sok olyan esemény már ránk továbbra is, ahol feltöltődhetünk és kikapcsolódhatunk. Ezeket én mind összegyűjtöm aktuálisan, és ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között. Például az egyik esemény fő attrakciója 20 000 darab töltött káposzta lesz. A káposztás ételek készítésében főzőcsapatok vesznek természetesen részt, a fogásokból pedig majd kóstolójeggyel lehet válogatni. A demecseri káposztás napokon természetesen sok szórakoztató program is készülődőben. Rengeteg fellépő lesz, például a Dündi Duo és Rolanda Parnograszt, Rostás Szabika, Péter Sremek, TNT, K. Kevin, Brennyúl, Kacsor Feri, Lagzi Lajcsi, a Bitódó és Baba, Bódi Guszti és Margó 3+2, és természetesen sokan mások még, tehát lesz hol letáncolni majd a sok költöltött káposztát, és énekelni akár együtt közösen az érkezőkkel. Demecseri káposztás napok a sportpályán, jegyezd fel ezt is, és ha kíváncsi vagy, hol is milyen programok várnak rád még, akkor tarts velem itt a Petőfi.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele

0: programot. A stúdióban
1: Nák Kata, aki aktuális, ha mindig részletezi az előttünk álló programokat. Ha Szeged környékén jársz, akkor ne feledd, hogy Algyön hamarosan jön a Borfesztivál, ahol barbecue ételekkel, koncertekkel készülnek, valamint 8 borászat és pincészet kínálatából több mint 40 féle bort lehet megkóstolni, csak mértékkel persze, a színpadon pedig majd mindkét nap egymás követik a zenei és kulturális programok. Csak úgy, mint Miskolctól nem messze, Erdőbényén. Ott is készülnek egy kétnapos programmal, asszú és édes borversennyel kezdik majd az eseményt, aztán lesz szüreti felvonulás, néptánc, gyerekműsor, koncertek, kézműves kirakodóvásár és gasztró kínálat. A szüreti felvonulás majd a sportpályáról indul a piactérre, ahol majd egymás követik a színpadi produkciók. Ott lesz a Bodrog Néptánc Együttes és a Bakator zenekar, Felip Kozombolis, illetve a Bíbor Szél is az asszú ünnepen Erdőbényén. Ha van jó programötleted, ne feledd, a 06 30 30 30 380-as számunkon oszthatod meg a részleteket, Söbesben vagy

0: órában is.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy perc múlva, egy óra, a hírek után már is kezdjük az élő stúdió koncertet egy olyan csapattal, akik a Keszthelyi Füles Bagoly Trip tehetségkutató döntőjében jeleskedtek, és megnyerték a lehetőséget, hogy bemutatkozzanak itt a Petőfin is. A rock pörgősebb formáját, illetve a pszichedelikus rock hangzásvilágát keverik a 20-as éveik fejvesztésével. Hogy is szól ez, mindjárt kiderül. Egy és kettő között a Luminoza adja ma az élő stúdió koncertet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Szerdáig marad a szép őszi idő, a Nemzetbiztonsági Bizottság kérdéseire válaszol Szijjártó Péter. 37 napon át esett az eső Tokióban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Kis József.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 49-es kilométernél sávzárás mellett kaszálnak. A munkavégzés helyszíne mögött 3 kilométeres a torlódás. A 81-es főúton Ászár közelében az 51-es kilométernél egy személyautó fának csapódott. A főutat lezárták, a forgalmat megállították. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megjelent a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén Szijjártó Péter. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD autógyártónál vállalt pozíciójával kapcsolatban kérdezik. Az ülés előtt azt mondta, súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg a szegedi beruházással kapcsolatban. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal 3 elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés, akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. Két német és egy amerikai kutató kapta idén az orvos élettani Nobel-díjat. A fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért. Az optogenetika lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. Súlyos adatszivárgás történt Dániában. A kibertámadással a központi népesség nyilvántartásban lévő mintegy 9 millió ember nevéhez, címéhez és társadalombiztosítási számához fértek hozzá illetéktelenek. A hatóságok nagy erőkkel próbálják feltárni az incidens körülményeit, és új biztonsági intézkedéseket vezetnek be. Rekord nézőszámmal zárt a 15. szezonját vasárnap hajnalban a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. A valaha feljegyzett leghosszabb, 37 napon át tartó esős időszaknak vetett véget Tokióban a napsütéses hétvége. A japán fővárosban augusztus 27-e óta esett az eső. A korábbi rekord 2019 nyarán egy 33 napos időszak volt. Szeptember eleje óta Tokióban a szokásosnál háromszor több csapadékot mértek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Idehaza legalább csütörtökig kell várni az esőre, addig marad a napos, száraz idő. Délután 22-26, késő este 8-15 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép napot, kellemes időtöltést, itt nálunk már is indul az élő stúdió koncertbe, és nézhetsz hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. A most következő csapat 20-as éveik fejvesztését keverik a rock pörgősebb formájával, illetve a pszichedelikus rock

0: koncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.
1: És a Luminózával a csapatot most már te is láthatod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Sziasztok!
2: Sziasztok, hello. Köszöntjük a kedves hallgatókat!
1: Fiatal arcok, friss lendülettel a Keszthelyi Fülesbagoly Trip tehetségkutató döntőjében másodikok lettetek, ott nyertétek ugye a lehetőséget, hogy itt a Petőfin is bemutatkozzatok. Hát, mi volt ez a pici, ami miatt pont nem ti nyertetek, hanem a Kaizen Collective, ugye ők is voltak már itt nemrég.
2: Hát elsősorban talán az, hogy még nagyon friss a dolog. És hogy ott álltunk először közösen színpadon, úgyhogy...
1: Na ez volt az első menő? Az igen, az elég menő. És milyen élményekkel gazdagodtatok? Mi az, amit beépítettetek azóta a kis közös koncertbe?
2: Vegyes volt egyébként, mert hogy alapvetően jó volt. Jól ment, viszont nagyon rápörögtünk. És azért ez hozott ki egy-két hibát a dologból, de...
1: Te túl izgultátok? Ez azt jelenti?
2: Mivel tétje volt, ezért igen.
1: Hát most a mainak is van tétje. Hát
2: abszolút tétje.
1: De akkor már egy kicsit visszafogottabban tudjátok, hogy nem szabad túl izgulni, hanem...
3: Szerintem az izgalmas, hogy kicsit megtanultuk kezelni és valahogy állni másoknak egymásnak az izgulásához.
1: Na és ez hogy sikerült?
3: Hát leginkább az, hogy tudjuk, hogy kiből mit tud kihozni egyáltalán az egész koncertélmény, még amíg előtte vagyunk is igazából, tudjuk annak fényében motiválni egymást, és nyugtatni, szerintem ezért működik.
2: Máshogy kezeljük egymást, amikor ráizgulunk
1: valamire. Jobban odafigyeltek egymásra? Ez
2: hát
1: azt jelenti,
2: így
1: akkor...
2: is lehet mondani.
1: Aha. Tehát akkor simán előfordulhat az, hogyha valaki valahol megakad, akkor gyorsan a másik átveszi a szerepét, jön egy, nem tudom, billentyűs szóló, vagy egy gitár szóló, és esetleg egy dobszólót hátul.
2: Nem illik hazudni.
1: Hát így kell kisegíteni a másikat. Abszolút. És egyébként ebből a közönség nem is biztos, hogy észrevesz bármit.
2: Ez biztos.
1: Hát úgy kell csinálni, igen, ezt így akartuk. Segítünk nektek már most az elején. Mi mindent hoztatok?
2: 5 dalt hoztunk a készülő kislemezünkről, 5 dalt. És reméljük, hogy tetszeni fog mindenkinek. Még nem jelent meg, úgyhogy már föl van véve, de még nem jelent meg a lemez. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy fog tetszeni.
1: Ez a kislemez, ez egy témára épül, vagy teljesen különböző dalokról van szó?
2: Hát, rá lehet húzni egy témára, de nem konceptalbum volt, abszolút nem. Viszont úgy alakult, hogy egyébként tényleg lehet egy szép lineáris folyamatot belőle kihozni, úgyhogy ebben a szellemiségben játszok a dalokat.
1: Jó, honnan indulunk?
2: Onnan indulunk, hogy, hogy valaminek a hiányát érezzük, és nem tudjuk pontosan, hogy minek a hiányát, és hogy azt hol és hogyan találjuk meg.
1: Oké, a dal címe Ahol keresném, és ezt a élőben elsőként itt a Petőfin a Luminózától.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Fiatalok, lendületesek itt a Luminóza élőben a Petőfin, akiket te is látod Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Bősze Péter az élen, hátul a dobnál jól elbújtatva Krizsik Anna Luca, Bartus Liza Mária basszusgitárnál, szintén hátul, még ilyet, hogy nem engeditek őket előre. Ennyi. Gombkötő Mihály az egyik gitárnál, a basszusnál, Bálint Ákos a zongoránál, kit hagytam ki? Mindenki megvan, oké, a névsorolvasás megvan, mindenki jelen. Na, egy gyönyörű gitár mögötte egy fiatal, gyönyörű, leányzó, nagyon vagány, Lacus a vidéki, puszit küld nekem. És akkor, hogy miköze van a fénynek a csapat nevéhez, e felől is érdeklődnek a boszi csajok.
1: Igen?
0: Van köze, vagy csak jól
1: van,
0: hangzik?
1: Van, abszolút. És... Elmesélem, szívesen van.
0: Na, akkor
1: sztorin.
0: Ezzel jövünk mindjárt vissza, jó? Egy bocsánat, hogy beléd folytom a szót, hamarosan innen folytatjuk, a Luminóza élő stúdió koncertje van veled ebben az órában itt a Petőfi.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: a Luminosa, a csapat a Keszthelyi Fülesbaugő Tép tehetségkutató döntőjében második lett, és egyben egy lehetőséget nyert arra, hogy itt a Petőfin is bemutatkozzon. A tehetségkutatón álltatok tulajdonképpen először színpadra, hogy ezt ugye elmondtátok, tehát elég jó bevetés volt.
2: Jó próba volt.

0: Igen, rögtön a mélyvíz.
1: De ezt így kell, ne?
0: Így, ennyi. Ugye itt a boszítsajok érdeklődtek, hogy a luminózának van-e valami köze a fényhez? Ugye a lumen az a latin eredetű szó és fényt jelent.
1: Abszolút, abszolút. Igen, amikor először együtt próbáltunk, akkor összejöttünk, hogy zenéljünk, és akkor kijelöltünk egy dalt. A Pink Floydnak a Comfortably Numb című dalát játszottuk, és ahogy van annak az utolsó magasztos szólója, és ahogy az úgy szólt, az nekem nagyon-nagyon tetszett, és olyan érzésem volt, mint hogy így kivirulna minden, így szép, felvilágosulna minden. Uh-huh. Kicsit ilyen. És akkor elkezdtem a fény szóval játszani, és bedobtam ezt a szót a zenekarnak Z-vel, azért van Z-vel, hogy akkor valami magyar részt is rakjunk bele, hogy ne csak teljesen latin legyen.
0: Ugye a tehetségkutatón második helyezettek lettetek, és Péter, te a legjobb dalszövegíró címet nyerted. Na, hát egy kicsit avasd be minket, hogy szoktál neki kezdeni egy dalszövegnek?
1: Jóformán sehogy. Én nem
0: akkor
1: az van, hogy nekiállok, hanem csak úgy oda kerülök. Mindig belekerülök egy ilyen flow-ba, egy ilyen hangulatba, amikor nem az van, hogy azért írok valamit le, mert hogy szeretném, hogy beteljen az a papír, hanem azért, mert hogy annak tényleg van jelentősége.
0: Akkor ezek ilyen gondolatfoszlányok.
1: Mondhatjuk így is.
0: Hát akkor mondd el, hogy...
1: Igen. De amikor általában belekerülök ebbe az állapotba, akkor így végig kijön belőlem egy
0: tényleg?
1: Szöveg. Igen.
0: Tehát előnyitva végig megvan, komplett egy dal, kijön?
1: Hát igen, a váza nyilván utána még lehet csinosítani, de hogy az üzenete, meg ahogy ez hogy fog kinézni, az így kijön.
0: Szuper,
1: igen.
0: És mennyit szoktál csinosítgatni ilyenkor?
1: Sokat.
0: Mikor mondod azt, hogy na jó, most már ez jó lesz?
1: Hát azt nem mondom, hogy jó lesz, azt mondom, hogy elég jó lesz.
0: Aha.
1: Így.
0: Igen, ezt már mások is mondták, igen. Hogy nincs olyan, hogy jó, tökéletes, hanem menni kell tovább, úgyhogy az elég jó, az már jónak számít. Na hát a következő dal kapcsán egzisztenciális kérdéseket fogtok boncolgatni, hogy egy 20 éves a létezéssel kapcsolatos gondolatait hogyan dolgozza fel.
1: Így van.
0: Hát egy kicsit menjünk bele ebbe a témába, hátradőlök, ez jó lesz.
1: Egyébként elmeséli a dal.
0: Elmeséli?
1: Szerintem egészen elmeséli. De az van, hogy csak leültem és gondolkodtam azon, hogy...
0: Hogy miért vagyunk itt a földön?
1: Ja, igen, azt hiszem filozófia történet órára jöttem.
0: Ja, tehát,
1: lehet, hogy volt valami hatása a dologra. De igen, hogy minek van értelme, minek nincs értelme.
0: És mire jutottál?
1: Hát azt már kiderül a dalból.
0: Hajna már! Minden, tuti?
1: Nem biztos, hogy minden. Ez
0: az én
1: nézetem. Egyébként mindennek van, és mindennek, és ugyanúgy semminek sincs értelme egyszerre, úgyhogy.
0: Köszi.
1: Megfogjuk.
0: Akkor ezt megfejtettük. Na jó, jöjjön a hiába, aztán majd még utána lehet kérdezni, akár jó. Neked is, kedves hallgató, a Petőfi Rádió Facebook oldalán, vagy a 0630303380 számon. Itt a Luminóza, minden látható, ne feledd, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Luminózával. Na hát, visszatérve itt ezekre a gondolatokra, ugye a létezéssel kapcsolatos gondolatokra, ami egy 20 évestől foglalkoztathat, azért ennek nagyon mély mondani valója van, figyelj. Tehát, hogy így kellene egy pár perc azért, hogy az ember így átgondolja, hogy mi is történt itt valójában.
1: Hát benne van. Ezért írtam, igen, hogy az emberek gondolják át.
0: Teljesen jó. És már az eleje a dallamvilág egyébként szerintem abszolút így kizökkent, és aztán elindít egy gondolatsíkon, és akkor ugye ez így visszatért a végén, szóval figyelsz, ezt megcsináltátok, nagyon jól oda tettétek. Nagyon szurkolunk, gondolunk rátok, közben írja Gréti és Petra, ölelést is küldenek. Aztán Dávid írja, hogy nagyon jó kis csapat vagytok, és Szabi is így gondolkodik, elképesztő jó hang. Hogy lehet ilyen jól énekelni?
1: Sokat fejlesztem.
0: És született. És fejlesztett, igen. A Luminóz élő stúdió koncertjét hallhatod ebben az órában. Ha szeretnél kérdezni, szeretnél üzenni, akkor a 0-30-30-30-380-as számon is megteheted, ide is írhatsz, vagy a Facebook oldalunkra, ott ugye minden látható is, már is folytatjuk.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Korinna vagyok, és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: Stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban.
1: A Luminosa csapatot láthatod te is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. A keszthelyi Fülesbagoly Trip tehetségkutató döntőjében második lett a csapat. Ott kapták a lehetőséget, hogy itt a Petőfin is bemutatkozzanak, és még egyéb más díjakat is. Például ugye Péter lett a legjobb dalszövegíró, úgyhogy mindjárt boncolgatjuk tovább a témákat. És hát ugye a csajokat itt háttérbe szorítottátok, Anna van ott hátul a dobnál, mert mondjuk a dobosok mindig oda a sarokba kerülnek, és mindig takarásban vannak, de azért itt a kamerákkal meg tudjuk oldani, szerencsére is a kollégákkal, hogy mindenkit egy kicsit felfedezhessünk, és ugye Liza van a basszusgitárnál. Hogy jött össze a csapat?
2: Hát igazából ez úgy történt, hogy a Péter kirakott Facebookra egy keresést, hogy ő zenekart keresne, és el tudom mondani, hogy aznap én a sürgőségén voltam, mikor ráírtam a Petire, Misi pedig Cipruson talán, és akkor összeszerveztük, és elmentünk egy próbára, és így.
1: Aztán mi történt a sürgősségén?
2: Vakbélgyulladás.
1: Ah, jól vagy? Azóta minden rendben. Oké, szuper.
3: Lehetne, hogy Vakbél is a nevünk.
1: Milyen szimpatikus lenne. Szerintem jobban Luminosa. És Anna ott hátul a dobnál, hogy került be a csapatba?
3: Hát, volt, volt egy tagcserénk, mert hogy volt egy előző dobosunk, aki utána kiment külföldre dolgozni, és akkor jött a Luca, egyébként a Lucát használjuk.
1: Igen, a Luca, igen, mert ugye itt két név van, gondoltam, hogy nem fogom eltalálni.
2: Hát a Lucával én már egy éve, majdnem két éve belekezdtem játszani elő. Uh-huh. Együtt kezdtünk játszani, aztán szétváltunk, és összehozott minket a sors újra.
1: Voltak ilyen gondolatok, hogy csajcsapatban akartok érvényesülni, vagy teljesen
2: nem.
1: Mindegy?
2: Nem akartunk csak csajcsapat, semmi ilyesmi, hanem kell ez az energia.
1: Kell ez az energia, ez a kis vegyes felvágott. Aha. Hány évesek vagytok? Szabi mindig ebbfelől érdeklődik. Kb. 20 év körül lehettek, megsakcolta. Elnézésre és nagy a bólogatás, igen.
3: Átlagban egyébként.
1: Átlagban, igen. Jó, na hát szuperen összeállítottátok ezt a csapatot, szuperek vagytok, hajrá, így tovább. Veronika is írja a Facebook oldalunkon, ott ugye minden látható, hatalmas büszkeségek, közben Borbála is megjelent, köszönjük szépen, mindig jók a visszajelzések, nagyon szeretik a csapatot, adnak újabb energiákat és erőt, úgyhogy ezeket várjuk, és a kérdéseket is fel lehet tenni természetesen, hogy még jobban megismerd a Luminosát. A következő dal pedig hát a hedonista életmódról és a benne élő szereplőről szól. Ez te vagy, Péter?
3: Nem.
1: Nem. Mesélték.
3: Abszolút nem. Mesélték. Nem, engem tök sokszor elszomorít azt, hogy a korosztályunk hogy szokta jól érezni magát, és hogy bonyolódik le egy ilyen este. És igazából iróniából írtam ezt a dalt, de megtartottuk, úgyhogy úgyhogy ez a holnap egy ilyen átlagos szombat estéről szól.
1: Ha? Lehet, hogy azért ilyenek, mert ők nem zenészek.
3: Nem tudom, ez már nem? Kiderül.
1: Na jó, kiderül.
3: Gondolkodunk majd rajta. Írunk arról is egy dalt.
1: Igen, mert ugye ti elfoglaljátok magatokat a kis sporttól, vagy zenél, annak van mindig egy ilyen kis, nem tudom, kapaszkodó, amihez nyúlhat, akinek meg nincs, az meg elmegy a buliba, és másképp.
3: De mi is elmegyünk a buliba, csak másképp.
1: Jó, na nézzük meg a dalt, aztán megtudjuk, hogy hova lyukadunk ki holnap. Ez a címe itt a Petőfin élőben, a Luminosa.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Élő stúdiókoncert itt a Petőfi Rádióban a Luminózával, a csapat tehetségkutató döntőjében második helyet nyert a Keszthelyi Fülesbagoly Trippen, és egyben a lehetőséget, hogy most itt a Petőfin is bemutatkozzanak. Ha van kérdésed, ha szeretnél hozzászólni a műsorhoz, akkor itt a Facebook oldalunkon minden látható is, illetve a számunk 0630303380. Péter lett a legjobb dalszövegíró egyébként ezen a versenyen, úgyhogy mindjárt még elemezzük egy kicsit a mondani valókat itt a Petőfin, tarts velünk.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: a Luminóza egy fiatalokból álló csapat, akiket te is láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. A Keszthelyi Füles Bagoly Trip tehetségkutató döntőjében nyertitek azt a lehetőséget, hogy itt is bemutatkozhassatok a Petőfi Rádióban. Egyébként a dobogó második fokára állhattatok fel, és más díjat is kaptatok. Ugye Péter a legjobb dalszövegíró díját bezsebelte, és úgy tudom, hogy videoklip készítési lehetőség is járt még itt a díjak között nektek.
2: Pontosan.
1: Így. Hogy tervezitek, melyik dalhoz fogtok videoklipet készíteni?
2: Éppen, amit el fogunk játszani. Ahhoz.
1: Jó, hát akkor mindjárt átjárjuk a témát. Egyébként közös döntés volt, hogy jelentkeztek erre a versenyre, vagy volt valaki a csapatban, aki meggyőzte többieket?
2: Abszolút közös döntés volt. Mindent meg szoktunk beszélni általában.
1: És nyilván az egy ilyen jó kis dobbantó volt most nektek.
2: Teljes mértékben.
1: Hogyan tovább? Mik a távlati tervek? Még lesz még ilyen tehetségkutatós megmozdulás? Hogy tervezitek?
2: A tehetségkutatót nem tudjuk, azonban szeretnénk minél jobban menetelni. Most a lemezre fókuszálunk, hogy az minél hamarabb, minél igényesebben jöjjön.
1: Igen, itt kérdezte Kata, hogy mikor jön a lemez.
2: Pontosan.
1: Akkor, igen. Jó, de és
2: nem egy-két hónap egyébként.
1: Hány dal terveztek rá?
2: Ezt az ötöt. Igen.
1: Oké.
2: Jó lesz találva.
1: Oké. Szuper muzsika, közben Bore írta, és na ez már zene, még az előzőhöz fűzte hozzá Áron, ilyen fogyasztható Pink Floyd, azt írja. Nagyon jók vagytok, srácok, hajrá, Liza! Ez Gergőtől jött. És akkor majd még nézzük mindjárt a többieket is. 06 30 30 30 380, ez ugye az SMS számunk, itt is lehet üzenni, lehet kérdezni a csapattól. És akkor térjünk rá a következő dalra, aminek a címe Kóbor, és akkor ezt képzeltétek el, hogy videoklipet szeretnétek.
2: Pontosan.
1: A szövegvilággal mennyire lesz azonos az, amit szeretnétek viszont látni képekben?
2: Hát ez a szövegvilág, ez inkább egy ilyen életérzés leírása. Úgyhogy az nehéz megfogni, de pont azért lesz érdekes, mert tök sok oldalról meg lehet fogni.
1: És akkor ez a terv?
2: Ez a terv. Uh-huh. De ez majd nyilván múlik azon is, hogy aki rendezi. Uh-huh. Úgyhogy ez így lesz.
1: Hogyha esetleg ilyen kétnapos forgatás lesz, fel vagytok rá készülve?
2: Hogy értve? Hát idegileg, meg úgy
1: mindenhogy, mindenhogy, mert sokszor azt gondolja az ember, hogy jó, elmegyünk klipet forgatni, hát tök jó buli.
2: Ja,
1: és akkor nem, igen, tehát hogy ez lehet, hogy éjszakában nyúlik, lehet, hogy hajnalban kezdődik, ugye az időjárás viszontagságainak is lehet, hogy ki lesztek téve, hogyha szabadtéri ilyen kis szösszenetek is lesznek, tehát sok minden beleférhet.
2: Bízunk abban, hogy minden jól fog sikerülni.
1: De hát nyilván, ugye, gondolom, álljátok a sarat, nem? Tehát munka van, meló van, menni kell, csináljuk.
2: Hát, hogyha meg kell csinálni, akkor meg kell csinálni.
3: Csapatépítőnek fogjuk fel igazából.
1: Helyes, na, ez nagyon jó. Oké. Na, hát várjuk majd nagyon a végeredményt. Egyébként van erre terv, ötlet, bármi, hogy ez nagyjából mikor fog már nem elkészülni, hanem mikor fogjátok kezdeni a munkán?
2: Hogy mikor kezdjük, azt még nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy mikorra kell vele kész lenni, úgyhogy.
1: Tényleg? Az például megvan?
2: Igen.
4: Nyáron már kész kell, hogy legyen.
1: Nyáron kész kell lennie. Igen. Oké. Na, addig is akkor emészgessük ezt a dalt, ami az majd lesz, akkor hamarosan videoklip is. De másnapos reggelekre épül. Hát ezt sokan ismerik.
2: Az biztos.
1: Kezeket fel, hogy ki. majd a dal után jön a Kóbor című dal élőben itt a Petőfin a Luminózától.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: A csapat neve Luminóza, őket hallhatod élőben itt a Petőfén, a stúdió koncert pedig látható is Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. Balú írja, hatalmas gratulál nektek, csak így tovább. Aztán Szabesz és Ito, hát ma rendesen felkapcsoltátok a villanyt a stúdióban, öten vagytok, és fiatal zenekarként szerintem pont ez az egyik legnagyobb erőtök, tele vagytok ötletekkel, kíváncsisággal és azzal a lelkesedéssel, ami átjön a zenén keresztül is, úgyhogy a stúdió robbantó címet megelőlegezi nektek, és visszavár titeket. Ferenc írta, hogy nagy színpad. Itt van Nóra is, aki szerintem nem akarja, hogy elbízzátok magatokat, azt írja, elég jó zenekar, pont jó. És Adél is üzent, hogy a legjobbak lesztek, vagytok, szívecske, hajrá Liza! És akkor várjuk még a hozzászólásokat, illetve a kérdéseket, még pár percig, ugyanis kettőig tart az élő stúdiókoncert ma is, már is folytatjuk innen, tarts velünk!
1: Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a fiatal tehetségekből álló Luminóza, a csapat tulajdonképpen a közösségi oldalon jött össze, mert ugye ott történt egy kis toborzás, és a felhívása aztán sikerült ezt a fantasztikus ötös fogatot összehozni. Azt írja István, hogy ti vagytok az eddigi legjobb zenekar ebben az évadban. Kiváló szöveg, remek zene, de vajon mit tudhat a keszthelyi győztes, ha ti csak másodikok lettetek? Ugye a keszthelyi Fülesbagoly Trip tehetségkutatón a győztes a Kaizen Kollektív lett, egyébként ők is jártak itt nálunk, szeptember 23-án egészen pontosan, úgyhogy ezt az adást még könnyen vissza lehet keresni a Facebook oldalunkon, hát összehasonlításként, hogy tényleg így gondolják a hallgatók is, hogy ők megérdemelték az első helyet, vagy nektek kéne ott állni, de hát ugye nem ők döntöttek, hanem a zsűri.
2: Volt egy zsűri.
1: Igen.
2: Szerintem abszolút megérdemelték, mert nagyon, nagyon jó zenét csinálnak ők is. Érdemes rájuk hallgatni.
1: Na, ugye nektek ez volt a tehetségkutatón, álltatok tulajdonképpen először színpadra, tehát abszolút mély víz.
2: Így van.
1: És aztán másodikok lettetek, szóval nagyon jól indultatok, és nagyon fel is pörögtek az események, mert ugye egyrészt megnyertétek ezt a lehetőséget, hogy itt a Petőfi Rádióban is megmutatkozzatok, videoklip készítési lehetőséget is nyertetek, ugye a legjobb dalszövegíró díjat is sikerült bezsebelni, és aztán én úgy tudom, hogy nemrég megtartottátok az első klubkoncerteteket is, az önálló klubkoncertet.
2: Így van, hát klubkoncert, lent voltunk a rakparton, a Dunyiban.
1: Hogy sikerült?
2: Jó volt, én nagyon élveztem, szerintem mindenki, ezt elmondhatjuk magunkról, többen voltak, mint ahogy számítottunk volna, úgyhogy nagyon jó hangulat volt, nagyon prima volt.
1: Nyilván adott nektek egy nagy lendületet a keszthelyi tehetségkutató, mert hogyha ott másodikok lettetek, akkor gondolom, ott már nem nagyon volt izgulás, hogy össze tudtok hozni egy koncertet, és aztán ezt le is tudjátok hozni, nem? Vagy?
2: Izgulás az mindig van. De igen, nem volt annyi versenydrug bennünk.
1: Az előkészületek meddig tartottak? Mennyi időt vett igénybe?
2: Sok, ez mindig sok munka. De szerintem flottul végig csináltuk, meg nagyon sokan segítettek nekünk, úgyhogy az meg pláne sokat segített.
1: Na most már három ilyen nagy állomás volt az életetekben, mikor izgultatok jobban? Most itt a Petőfin, a tehetségkutatón, vagy a klubkoncerten?
2: Szerintem keszthelyen.
1: Igen? Mert az volt az első?
2: Az volt az első, annak ilyen nagyon kimondott tétje volt. Igazából talán ez volt, ami így benne volt a pakliban.
1: Eddig még jó, Zikko írta nektek, aki hallgatja a műsort.
2: Köszönjük.
1: Eddig tetszik, ne roncsátok el, légy szíjó, Grácsból hallgat minket és onnan üzen. Egyébként, hogyha lenne egy ilyen kapcsoló, mondjuk egy ilyen képzeledeli kapcsoló a próbateremben, amivel a másik egy-egy tulajdonságát mondjuk így ki lehetne iktatni, na halljatok szintén.
2: Mondjuk
1: egy napra ki lehetne kapcsolni valakinek a maximalizmusát, vagy
3: szerintem
1: a szétszórtságát.
3: Az néha jót tenne, hogyha mindenki kicsit nem... Én mondjuk a Peti felől néha érzek egy kicsi flegmaságot. Elvétve itt-ott. És hogyha egy kicsit nagyobb nyitottság lenne, és nagyobb érdeklődés a másik. Nem is feltétlenül, pont egyébként zeneileg szerintem mindig működünk, és ez nagyon izgi, hogy zeneileg mindenki szinte azonosan nyitott, és máshonnan is jövünk, tehát van egy nagyon izgalmas kémiája az egésznek, de néha, hogy egy-két emberi helyzetet még nem kezelünk annyira, mert olyan jól, mert kicsit más emberek vagyunk.
1: Ha? Ezt most hallod először?
2: Csiszolódunk. Én vagyok.
1: Ja, bocsánat, nézek össze-vissza. Kancsa vagyok. Most hallod először ezt, vagy azért erről szoktatok beszélni, így finoman?
2: De igazából most hallom ezt egy direktben először, de a legjobb pillanat. Nem, egyébként mindig az van, hogy
1: élőadásban leleplezi a másikat.
2: Annyira különbözőek vagyunk, hogy minden téren egyébként, ami nem hiszem, hogy egyébként gát, vagy bármi, de igen, ezekben mindenki tud fejlődni.
1: A többiek szerencsésen megúszták, mert annyira kifutunk az időből, hogy mindjárt nem lesz lehetőség az utolsó darra. Fújjatok szelek, ezzel fogtok búcsúzni itt a Petőfin élőben, úgyhogy már is csapjunk bele a stúdió koncertet, ma a Luminóza adja.
0: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: A Luminóza élő stúdió koncertjét hallottad itt a Petőfi, minden visszanézhető, visszahallgatható, ha valahol lemaradtál, a Petőfi Rádió Facebook oldalán és hamarosan majd a YouTube csatornánkon is. Nagyon köszi, srácok, további sok sikert nektek. Az első bevetésen azt gondolom, hogy teljes mértékben túl vagytok, úgyhogy így tovább ezzel a lendülettel.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: És főz őszinteség.
1: Köszönjük szépen.
0: A folytatásban Kovalszky meg a Vegáik is jönnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: A héten meghallgatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökjelölte posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. Optogenetikai kutatásért járt a Nobel-díj. Folytatódik a meleg őszi idő, jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Fának csapódott egy autó a 81-es főúton Ászár közelében az 51-es kilométernél. Az utcárat már feloldották, félpályán halad a forgalom. A műszaki átjáró bontása miatt csak a külső sávon halad a forgalom az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, Úcsa térségében, a 29-es kilométernél. Már több mint 5 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Megjelent Szijjártó Péter a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága előtti meghallgatásán. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt újságíróknak azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét. A volt miniszter július óta dolgozik a kínai cégnél. Még a héten meghallgatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal mindhárom elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága, közölte a testület elnöke. Hantosi István tájékoztatott, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbiteli elnök helyettesi tisztségre pályázókat zárt ülésen hallgatja meg az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága, amely az értékelések után már a jövő héten bejelentheti a jelölteket. Az MVVH elnök helyetteseiről az Országgyűlés szavaz majd. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megállapodást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részlet emelkedést jelentene a változás. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. Hárman kapták megosztva az idei orvosi élettani Nobel-díjat. Karl Deisserot, Peter Hagemann és Georg Nagel az optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Az optogenetika lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Az ország nagy részén derült az ég, csak elszórtan többnyire a Dunántúlon vannak fátyolfelhők. Hasonlóan napos, száraz, késő őszi idő lesz holnap is. A Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Holnap délután 22-26 fok várható. Csütörtökön egy hideg front érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Napszemüvegben, lenge öltözetben telhet ez a délután is, még csütörtökig élvezhetjük a bőven 20 fok fölötti csúcsértékeket, úgy használd ki, hogy mi minden eltöltöd a mai délutánt, az pedig jelezheted nekünk is 0630 30 30 380-as számot.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizáró

Magyar. Csütörtökön délután este várható az a hidegfront, ami újabb leülést eredményez majd, és némi csapadékot is. Addig használt ki a délután adta jó kis nyárias lehetőségeket. És közben ugye, hát már gondolatban itt vannak a kuckózós délutánok, esték is, tehát egy jó teával szeretném majd bebújni, ismét a takarópöléd alá, akkor most jól figyelj, ötvös csöpi fog ismét nyomozni, zsaruvér és csigavér, tehát ami vár az M1-en, a Pogány Madonna csak semmi pánik, az elvarázsolt dollár és a hamis a baba sikere után ugyanis folytatódik az említett Zsaruvér és Csigavér című háromrészes TV-film sorozat. Bújtor István emlékezetes figurája ezúttal is a Balaton környékén nyomoz majd oldalán a jól ismert kardos doktorral. A történetekből pedig most sem fog hiányozni a humor, az utánozhatatlan lendület és természetesen csöpi jellegzetes pofonjai. A háromrészes filmsorozatot mától hétfő esténként tűzi műsorára az M1, úgyhogy ha szeretnéd látni, akkor ne feledd, írd fel. Itt a Petőfilm pedig jön a folytatásban. Fekete Bori.

0: Ámon Hilával lövöldözünk itt folyamatosan a Petőfin, és a szerelem hamarosan a mozikba is visszatér. Damien Fenez dalai ugye igazi örökzöldek, mi sem bizonyítja jobban a sikert, mint hogy az elmúlt 30 év legsikeresebb hazai filmjének, a Hogyan tudnék élni nélküled című filmnek jövő hónapban jön a folytatása. A teljes színészgárda visszatér, rendesül Betty anyja szerepében Liptai Klaudia is csatlakozik a csapathoz, illetve egy másik ismerős arc, Marics Peti mellett a Valmar Duo másik tagja Valkusz Milán szintén szerepel majd a november 12-én moziba kerülő Hogyan tudnék élni nélküled kettőben. Természetesen itt is a zene, a tánc és a szerelem kapja majd a főszerepet, és a Kuplung zenekar, akik hamarosan aréna koncertet adnak, ráadásul egy kettőt is, tehát dupláznak, és az előbb említett Valkusz Milán is szerepel majd a színpadon. Most pedig a Petőfi jön a Kuplung, figyelj!
1: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és

Petőfi Rádió minden magyar. Az őszi madár megfigyelési szezon legfontosabb eseménye lezárult. Ugye én is említettem, hogy madarakat lehet figyelni. A múlt hét végén le is zajlott ez az esemény, sőt a hétvége során Budapesten és 19 megyében összesen 59 helyszínen a szakemberekkel, madárgyűrűzéssel, túrákkal lehetett egy kicsit jobban felfedezni ezt a világot. A hagyományosan október első hétvégére meghirdetett nemzetközi programon idén 28 országban figyelték az égboltot, hazánkban az adatgyűjtést a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezte. Magyarország egyébként minden évben nagyon jól szerepel az országok közötti játékos versenyben. Idén 2 első és 1 harmadik helyezést értünk el, tehát minden kategóriában dobogós helyre kerültünk. A rendezvény helyszínek számát tekintve, a résztvevők számát tekintve, valamint a látott madarak száma alapján is, bár itt Finnország győzedelmeskedett ez utóbbiban, ott hát bőven nálunk 2-szer több madarat sikerült megszámlálni. Egyébként a 3 leggyakoribb megfigyelt madárfaj nemzetközi viszonylatban az apácalúd, a seregé és az erdei pinty, míg Magyarországon az első helyen volt a seregé, a második helyen a daru, harmadik helyen pedig a nyári lúd. Itthon egyébként a különlegességek közül a tundra ludat, a rozsdásfarkú pityert és a kőforgatót érdemes említeni. Madár megfigyelés évről évre lehet

gondolok, és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet.

0: 3 óra pontos idő, itt a Petőfin a legfrissebb hírek után képzeletbeli utazásra hívlak. Már is jön a Ladányban a 27.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló. Létezik különleges kapcsolat az ikrek között?
3: Csörög a telefon, és tudom, hogy ő van a vonal végén.
4: Egyformát álmodtunk, teljesen egyformát.
2: Két fiatal ikerorvos tudományos kutatásokkal keresi a választ.
5: Hogy valaki hisz az örökletet?
2: És két testvér, akiket még az idő és a távolság sem tudott elszakítani. Bábel. Hesznával a világ. Szerdán 23 óra 15 perckor a Dunavörlden.
6: A műsorajánló után...
1: A legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Vesenyei Márk.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Meghallgatta a Nemzetbiztonsági Bizottság Szijjártó Pétert. Rekord nézőszámmal zárta a szezont a Budapest Park. Folytatódik a napos, őszi idő, már is jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Kis teherautó és kamion ütközött az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében. A 33-as kilométernél a külső sávot lezárták, már több mint 5 kilométeres a dugó. Aki teheti, válassza az 5-ös főutat. Két autó ütközött a 6-os főúton Pécs belterületén. A 194-es kilométernél a Szigetvár felé vezető külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a gyár építéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal 3 elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. Rekord nézőszámmal zárta 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők egyik célja a feltörekvő előadók bemutatkozása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje, az Agárdi vízmérce reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Gyertyás Róza a 7. helyen végzett a nők 52 kg-os súlycsoportjának hétfői versenyében a bakui Cselgáncs világbajnokságon, miután 2 győzelem után előbb a negyed döntőben, majd a Vigaszágon is kikapott. Ugyanebben a súlycsoportban Pupréka ugyancsak 2, egy könnyebb és egy hosszabbításos siker után a 8. döntőben kiélezett meccsen alulmaradt mongol ellenfelével szemben, így helyezetlenül zárt. A férfiak 66 kg súlycsoportjában Hongrász Bence a brit Charlie Young legyőzése után vereséget szenvedett a kétszeres VB bronzérmes mongol Jondo Peredlein Baskütől, így kiesett. Ma este másodszor is találkozik a Nemzetek Ligája B csoportjában Ukrajnával a magyar labdarúgó válogatott. Szoboszlai Dominikék a másfél héttel ezelőtti egygólos vereséget próbálják meg felettetni a felvidéki Nagyszombatban. A 20 óra 45 perckor kezdődő összecsapást az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, és 22 óra 15 perccel a Kossuth Rádió műsorán is követhetik az eseményeket. A csoport másik mérkőzésén az éllovas Észak-Írország Georgiát fogadja. Az úszvány nélküli kategóriában szerzett aranyérmét követően újabb sikert ért el Törőcsik Zsófia a ciprusi szabadtüdős mélységi világbajnokságon. A magyar klasszis 108 méteres merüléssel új világrekordot állított fel szabadmerülés kategóriában, így egy méterrel megjavította a saját korábbi világcsúcsát. Köszönöm figyelmüket!
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Az ország nagy részén derült az ég, csak elszórtan többnyire a Dunántúlon vannak fátyolfelhők. Hasonlóan napos, száraz, késő őszi idő lesz holnap is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Holnap délután 22-26 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csütörtökig még kiút az indián nyárból. Nagyon kellemes ez a 22-27 fok ma is. Használd ki, és meg is írhatod nekünk, hogy mi mindennel töltöd a mai délután. 0-30-30-33-180 a számunk. SMS és Viber üzi is jöhet, változatosan pedig itt vannak a magyar slágerek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Petőfi Rádió minden magyar. Ha szeretnéd kihasználni még az indián járat a lehetőségeken, akkor ne feledd, hogy volt egy kutatás, egy felmérés, miszerint a Jánosvára kilátó lett az ország kedvence az idén. Hát akár a Mennyországba is vezethetne az 1050 fokos lépcsősor, melyen a Zemplén egyik különleges kilátójához lehet felkapaszkodni, a Kovácsvágás fölött magasodó Jánosvára kilátóból a Zemplén hegyei mellett hegyközre, sőt tiszta időben még a Füzéri vára is rálátni. Az év kilátója, tehát a Jánosvára kilátó lett, de ezt követi egyébként elég szorosan azért a sorban a Várhely kilátó a Soproni hegységben, vagy például Gerecsére is érdemes ellátogatni. 0-30-30-30-380 ide jöttnek egyéb kiránduló tippek, vagy olyan lehetőségek, amit még ma délután könnyen elérhetünk, felfedezhetünk, egy kicsit még töltődhetünk az indián nyár és a 22-27 fokos délutáni csúcsértékekben. Közben a Pilvakerre az őszről énekel, most itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, és köztük sok-sok újdonság fedezhető fel óráról órára, úgyhogy már is jöjjön egy, ami egyébként a múlt hónap közepén debütált, egy feszített, kilátástalan szerelmi kapcsolatról, a tehetetlenségről, a megmaradt emlékekről és az elengedés vágyáról szól, vagyis ezt járja körbe. Ez nem más, mint a csellista énekes dalszerző Glazard és Tideni közös dala. A címe Analóg fotó. Ez szól itt a Petőfi.
1: Sziasztok, Glazard vagyok, és ez a Tidenivel a közös dalom az Analóg fotó a Petőfi Rádióban.

Petőfi Rádió, minden magyar. Újabb közlekedés biztonsági akció vette a mai nappal kezdetét, ehhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A Roadpol Focus on the Road, vagyis figyelj az útra elnevezésű ellenőrzés sorozat célja ezúttal elsősorban a figyelem elterelő tevékenységek visszaszorítása. Ugye komoly közlekedés biztonsági kockázatot jelentenek azok a figyelem elterelő tevékenységek, mint például a mobilozás, hiszen a vezetés folyamatos koncentrációt igényel, tehát a rendőrök ezúttal a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, valamint minden olyan tevékenységet ellenőriznek, mely elvonhatja a sofőr figyelmét az útról. Persze nem csak a telefonálás jelentett problémát, az ellenőrzés kiterjedhet többek közt arra is, ha valaki menet közben elektronikai eszközt használ, üzenetet ír, vagy olvas, illetve kép, vagy szöveges tartalmakat néz. Október 11-ig tart ez a közlekedés biztonsági akció, egy héten keresztül, tehát fokozott ellenőrzésre lehet számítani az utakon. Ha valahol pedig fennakadást észlelsz, 0630 30 30 380, jelez itt SMS-ben vagy Viberen, hogy segíthessük az úton lévőket.

0: Petőfi Rádió minden magyar, egy perc múlva pedig 4 óra, Szikora Tomi a fedélzeten, hello!
1: Hello, szia, sziasztok!
0: Ez a te időjárásod.
1: Maximálisan.
0: Vérasszonyok nyara.
1: Így is mondhatjuk. Nagyon élvezem. Rövid nadrágban vagyok, jeges kávézók. Hát kell lennie jobb így október, hanyadika van, ötödike?
0: Még kiszámolja ezt, még legyen ez, még csütörtökig lesz ez biztos, úgyhogy tessék kihasználni. Folyamatosan mondom és hívom fel erre a figyelmet, te meg máshoz szoktad ilyenkor felhívni a figyelmet, de is fontos információkkal érkezel ilyenkor.
1: Pontosan, mert a játékot indítok mindig 4 és 5 között, úgyhogy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot lehet nyerni. Bögre, kulacs, nyakpassz és Petőfi Rádiós bevásárlótáska van ebben. Akinek még nincs, játszom velünk, akinek megvan, az is játszom velünk, jó?
0: Jó, oké, ez így rendben van. Kívánság műsor is lesz, és mivel indul a következő óra?
1: Mondjuk egy karzonkómával, én még sohasem.
2: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Készül az új turisztikai stratégia. Gázpalackot tettek az egyik Dávid szobor másolat lábához Firenzében. Napos, száraz idő lesz a folytatásban is, már is jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Kis teherautó és kamion ütközött az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében. A 33-as kilométernél a külső sávot lezárták, már több mint 5 kilométeres a dugó. Aki teheti, válassza az 5-ös főutat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét. Az zárt ülés után a Tiszás Cakó Cirbus Pál arról beszélt, maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki több mint egy évtizedig volt külügyminiszter, és a felhalmozott tudást, információt elviszi egy magáncéghez. A bizottság fideszes tagja Horváth László viszont úgy nyilatkozott, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot, Szijjártó Péter BYD-s munkavállalása. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány. A Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatása szerint 2027-ben erre a célra 82 milliárd forint használható fel. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a turizmus a magyar gazdaság fontos része, és a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. Gázpalackot tettek az egyik Dávid szobor másolat lábához Firenzében. A Michelangelo téren álló bronz replikához reggel riasztották a tűzszerészeket. A véletlenül üres palack nem volt veszélyes, a teret azóta megnyitották a látogatók előtt. A csendőrség a köztéri kamera felvételek alapján próbálja azonosítani, hogy kik hagyták a gázpalackot a szobornál.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Az ország nagy részén derült az ég, csak elszórtan többnyire a Dunántúlon vannak fátyolfelhők. Hasonlóan napos, száraz, késő őszi idő lesz holnap is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Holnap délután 22-26 fok várható.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Délután 4 óra van. Napsütés, 26 fok. Na jó, ez azért kicsit feletteti, hogy hétfő van. Kitartás, amíg dolgozol. Veled vagyok a folytatásban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Hamarosan következik a beígért játék, amelyben Petőfi Rádiós ajándékokat nyerhetsz.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: Urban Fools Hideaway, a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Garantálom, hogy a délutáni csúcsforgalomban a leggyorsabban a Petőfi Rádiótól kapod a közlekedési infokat. Hallgatóink a szemeink többen jelezték, hogy a 81-es főúton Ászár közelében az 51-es kilométernél baleset történt. Itt egy személyautó fának csapódott, az útzárat már feloldották, de még mindig csak egy sávon halad a forgalom. Tehát mindez a 81-esen, Ászár közelében, az 51-es kilométernél, ahol egy korábbi baleset miatt most is forgalomkorlátozás van. Az M5-ösön a főváros felé Ócsa térségében összeütközött egy kis teherautó és egy kamion. A 33-as kilométernél le van zárva a külső sáv. Több mint 5 kilométeres a dugó, tehát az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében a 33-as kilométernél. A 6-os főúton pedig Pécsett két autó ütközött össze a 194-es kilométernél. Szigetvár felé a külső sáv le van zárva most is. Baleset van tehát Pécs belterületén a 6-os főúton Szigetvár felé a 194-es kilométernél. Na és te, merre utazol éppen, hol hallgatsz minket? Az egész ország híreit várom, és gyűjtöm agyhelyzetjelentést Kálló Semjénből, Palotásról, NSE-ről. Hívj most 061-759-6060, én veszem fel a telefont, és dolgozzunk össze ma délután is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Figyelem, hamarosan játékot indítok Petőfi Rádiós ajándékokért, maradj velem a részletekért, addig forró tél, szőrés, pulek a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 061-759-6060 ez a telefonszám, de mondom az SMS számunkat, amely a játék miatt fontos. 0630-30-30-380. Ha te is szeretnél ilyen boldog nyertes lenni.
1: De jó, szuper, nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm.
0: Hú, úgyhogy megcsinálta! Tudod, hogy most hányan irigykednek rád?
1: Hú, hát nagyon örülök én is. Nagyon szuper, nagyon örülök.
0: Akkor figyeld a zenék közötti felhívást, hamarosan játék indul. Amikor meghalod az óra nyerős lágerét, akkor küld el nekünk az előadót és a szám címet SMS-ben. Ha te vagy az első, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és örülj így, hiszen tiéd lehet a Petőfi Rádiós ajándékcsomag, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát tartalmaz. Figyelem, a játék néhány perc és kezdődik.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem szó.

0: Ezett a világtalan. Élvezd, hogyha rontottá tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Hadd repülj el, rabmadár.
1: Ma délután ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként.
2: Ez a Petőfi Rádió.

0: BSV Nagybogi Always Be Mine, Petőfi Rádió Minden Magyar, ez volt az óra nyerő slágere. Mindenki játékban van, aki jelentkezett a 0630303380-on SMS-ben, de az kapja az esélyt, aki a leggyorsabb volt. Hamarosan őt hívom vissza.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, Budapesten baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé, a Nyúl utca után a belső sávban. Ezért van tehát a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé lassulás, mert a Nyúl utca után baleset van. Helyszínelnek az Attila úton, a Széll Kálmán tér felé, a Szarvas térnél a belső sávban. Tehát baleset van az Attila úton, a Széll Kálmán tér felé, a Szarvas térnél a belső sávban. És baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé, a Hősök tere előtt, a Busában megy a forgalom. Tehát mindez a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé, a Hősök tere előtt, ahol baleset van. Ami az országos infokat illeti, az M7-esen kiépítettek egy új terelést a 18-as érdi csomópont, valamint az M0-as csomópontja között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső, valamint a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom az ellenkező oldalon, illetve a leálló sávon tud haladni. A terelés mögött lassulás tapasztalható, tehát mindez az M7-esen, ahol új terelés épült ki az érdi, valamint az M0-as csomópontja között. Ha te is valamilyen aktuális balesetet, lámpahibát tapasztalsz, akkor jelez nekünk, mindenkire számítok, az egész országból jöhetnek a hírek. Kőszegről, Alapról, Kisvárdáról, hív most 061-759-6060, köszönöm szépen előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Sziasztok, Szajanóé vagyok, és ez itt az új dalom, a Petőfi

0: Petőfi Rádió minden magyar. Nemrég játékot indítottam, menetrend szerint minden munkanap délután 4 és 5 óra között keresni kell az óra nyerős slágerét. Aki elsőként elküldi nekem, ő kap esélyt a nyereményért, amely ma délután egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Nézzük, hogy ki volt a leggyorsabb üzenetküldő.
1: Halló!
0: Halló, szia! Itt a Petőfi Rádió, én Szikora Tamás vagyok. Kivel játszom?
1: Abigail vagyok.
0: Hát hallom a mosolyt, meg az izgalmat a hangodban, meg a nevetésedben.
1: Igen, igen.
0: Bekerültél a játékba, úgyhogy szerintem a legnehezebb részén már túl vagy.
1: Igen.
0: Na, hát akkor te következel. Az egész ország rád figyel, hogy elmondd kérlek, hogy melyik dal hoz neked szerencsét.
1: BSV Nagy Bobi, Always Be Mine.
0: Szeretted ezt a számot?
1: Igen, nagyon hát, szép dal.
0: Akkor mostantól mindig eszedbe fog jutni, hogy ez szerencsét hoz neked. Bár még van egy kérdésem, mielőtt gratulálhatnék. Az, hogy mondd el, kérlek a Petőfi Rádió szlogenjét.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Abigail. Szuper vagy, nyertél! Gratulálok!
1: Köszönöm!
0: Megvan a Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárló táskát tartalmaz, úgyhogy ez mind a tiéd?
1: Köszönöm szépen!
0: Milyen napod van? Hogy telt eddig a hétfőd?
1: Egész jól, köszönöm szépen!
0: Suliba voltál?
1: Igen!
0: Hány órád volt ma?
1: 6, most csak lájti volt.
0: Milyen lesz a hét egyébként? Hogy látod? Lesznek tézék, lesznek erőbb dolgozatok?
1: Hát holnap fizikát tézét írok. Ma angolt írtam, úgyhogy a hét a pénteken történelem témazárót írok, úgyhogy...
0: Na, de hát figyelj, én úgy hallom egyébként, hogy ezek így tök jól fognak menni, tehát felkészülsz, aztán laza minden. Mint ahogy ez a játék is, milyen lazán összejött.
1: Köszönjük szépen.
0: Úgyhogy nem tűz egy ilyen stresszerős típusnak, hát maradj is ilyen. Én a következő dalt is neked fogom játszani, a Hooligans és a Királylány itt a Petőfi Rádióban.
1: Köszönjük.
0: A hét első nyertese Abigail. Holnap pedig te is lehetsz a szerencsés, játsz velünk 4 és 5 óra között, figyeld az óra nyerős lágerét és nyerj Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az érzés, amikor hajnalban nagy kabátba mész dolgozni, mert hideg van, délután 5-kor pedig rövid nadrágban indulsz haza. Megvan? Rám a folytatásban is számíthat, mindjárt napsütésben játszom ezt a dalt. Magas vegyi underground metróhúzat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Létezik különleges kapcsolat az ikrek között?
3: Csörög a telefon, és tudom, hogy ő van a vonal végén.
4: Egyformát álmodtunk, teljesen egyformát.
2: Két fiatal ikerorvos tudományos kutatásokkal keresi a választ.
5: Hogy valaki hisz az örökletet?
2: És két testvér, akiket még az idő és a távolság sem tudott elszakítani. Bábel. Hesznával a világ. Szerdán 23 óra 15 perckor a Dunavörgyön.
1: A műsorajánló után... A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
10: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
11: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
1: Ez a Petőfi Rádió.
14: Fokozott közúti ellenőrzést tartanak a rendőrök a héten. Még a héten meghallgatja az NVVH elnök helyettesi posztjára pályázókat az Országgyűlés illetékes bizottsága. Csütörtökig marad a száraz őszi idő, már is jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Új terelést építettek ki az M7-es autópályán a 18-as Érdi és az M0-as autóúti csomópont között. Letenye felé a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt lezárták. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Fokozott közúti ellenőrzést tart mától egy héten át a rendőrség. Kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
14: Még a héten meghallgatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés illetékes bizottsága. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pályázókat zárt ülésen hallgatják meg, és várhatóan jövő hétfőn döntenek arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány. A Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatása szerint 2027-ben erre a célra 82 milliárd forint használható fel. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A technikumban tanulók havi 59 ezer, a felsőoktatási alapképzésben résztvevő hallgatók havi 125 ezer forintban részesülnek. A projekttel a kevésbé fejlett régiókban élő 18 évnél idősebb tanulókat támogatják. Ma van a pedagógusok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a pedagógusok társadalmi szerepére, megbecsülésére és az oktatás fontosságára. A világnapot minden évben megrendezik, annak emlékére, hogy az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1966-ban ezen a napon fogadta el a tanárok jogairól és helyzetéről szóló nemzetközi ajánlást.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Az ország nagy részén derült az ég, csak elszórtan többnyire a Dunántúlon vannak fátyolfelhők. Hasonlóan napos, száraz, késő őszi idő lesz holnap is. A Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8, holnap délután 22-26 fok várható.
1: A hírek után.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hétfő délután 5 óra múlt. Ha 5-ig dolgoztál, akkor én ezt már beírnám túlórának. Munka után hazafelé számíthatsz rám, a Petőfi Rádiót hallgatod, minden magyar. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdés most a Magashegyi Underground-én, itt a Metro Úzat.
15: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

0: Rádió Minden Magyar. Napsütésben 23-25 fokban hallgattuk október 5-én ezt a dalt. Gringo Starr, télen, nyáron, nyár.
1: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
0: Munka után bepattanok melléd az autóba, és folyamatosan várom és mondom a közlekedési infokat. Hello a mikrofonnál, Szikora Tamás. Figyelem, Budapesten baleset van a 10. kerületben, a Basa utcában, a Száva utcánál. Itt a forgalom csak egy sávon megy. Tehát baleset a Basa utcában, a Száva utcánál, mindez a 10. kerületben. Helyszínelnek a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Nyúl utca után a külső sávban. Ezért van a környéken lassulás, tehát mindez a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Nyúl utca után a külső sávban. Ami pedig az országos híreket illeti, az M7-esen új terelés épült ki az M0-ás csomópontja, valamint az Érdi csomópont között. Éppen ezért itt a terelés mögött lassulás tapasztalható, mert mindkét irányban két-két sávon megy a forgalom, tehát az M7-esen új terelés épült ki az Érdi, valamint az M0-ás csomópontjai között. És te merre tartasz éppen, merre vezetsz? Az egész ország híreit várom. Pápáról, Sárváról, Polgárról, hív most 061-759-6060. Köszönöm szépen előre is, és vigyázz magadra!
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
1: Petőfi Rádió.
0: Útközben pedig lassítunk, a Well Hello-val, ez a Lucával közös dal az elmúlt évekből. Szomorú séta a Petőfin.

Petőfi Rádió minden magyar. Ki az, aki most éppen az M1-esen autózik, vagy az M1-esen autózott a napokban? Ha te is, akkor már biztosan tapasztalattad, és találkoztál az új trafipaxokkal, amelyek mosolyognak. Vagy vidáman, vagy szomorúan. Hát remélem, hogy inkább vidáman, mert teleszórták új trafipaxokkal az M1-es autópályát. Az autópálya kezelő saját forrásból több új sebességmérő eszközt is vásárolt, amelyeket az M1-es bővítés alatt álló szakaszára telepítettek. Ezek mikrohullámú radarral érzékelik az autósok sebességét, és a mosolygós kijelzőjük azonnali visszajelzést ad a közlekedőknek a sebességről. Egyébként tud akár átlagsebességet is mérni, illetve a követési távolságot is tudják csekkolni. Ráadásul a radarok energiaellátásáról napelemes rendszer és akkumulátor gondoskodik, szóval így olyan helyszíneken is lehet ezt működtetni, ahol nincs kiépített vezetékes áramellátás. Jelenleg tehát az M1-esen működnek az új trafipaxok, amelyek mosolyognak, vagy vidáman, vagy szomorúan. Egy a lényeg, hogy csak annyival, amennyivel szabad, hidd el, a büntetésnek az összegét tudott-e másra is költeni. Vigyázz magadra, jó utat kívánunk! Nyomjuk a pedált a folytatásban is.

0: Petőfi Rádió minden magyar. El sem hiszük, hogy október 5-e van, és napsütésben 25 fokban hallgatjuk a legnagyobb magyar zenéket így hétfő délután. Bár azért volt korábban ilyen meleg, nagyjából 100 éve, 1935-ben a napi melegrekord 31,5 fok volt. Úgy tűnik egyébként, hogy az októberi nyár szerdáig csütörtökig marad, és az ősz a hétvégére már megmutatja majd a kicsit szomorkásabb, esősebb arcát.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, az 51-es főúton több helyen dolgoznak Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös, valamint az 51-es kilométer között. Emiatt csak egy-egy sávon megy a forgalom, torlódások elkészülnöd most is ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban hazafelé, mindez tehát az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. Budapesten baleset lassítja a közlekedést a 10. kerületben, a Basa utcában, a Száva utcánál. A forgalom csak egy sávon megy, tehát baleset a 10. kerületben, a Basa utcán, a Száva utcánál, és a Hunyadi utcában, a 19. kerületben szintén baleset történt, a Nádasdi utcánál van forgalomkorlátozás, és emiatt torlódik a forgalom, tehát a 19. kerületben, a Hunyadi utcában, a Nádasdi utcánál. Az egész ország híreire számítok. Adj helyzetjelentést Berekfürdőről, Ózdról, Vácról, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Lesz mit hallgatni vezetés közben, ez garantálom. Betonhofi, hello, hello, jöhet! Előtte Karamell és a Szabadesés, most pedig Majka, Curtis és az Elvitted a szívemet. Itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Október 5-e az Aurélek nagy napja, de köszöntsük együtt a születésnaposokat, egy óra múlva 7-kor indul a kívánságműsor, add meg a telefonszámukat és felhívom őket, meglátod? Így lesz igazi a meglepetés. 06 30 30 30 380, itt várom az üzeneteket. Mindjárt mindenkit felráz ez a dal. Airi Mafia, Wake Up!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor

0: 0630303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal.
4: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Egy reggel indulhat így is.
2: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
8: One, two, three, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Street Fighter című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Ez az Alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Halálos baleset történt Litér és Királyszent István között. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. Derült, kora őszi idő lesz a következő napokban is. Jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Autóval ütközött egy motoros Litér és Királyszent István között. A segédmotoros kerékpárral közlekedő férfi a helyszínen meghalt. Az útszakaszt teljes szélességében lezárták a rendőrök. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét. Az zárt ülés után a Tiszás Czakó Czérbuspál arról beszélt, maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki több mint egy évtizedig volt külügyminiszter, és a felhalmozott tudást, információt elviszi egy magáncéghez. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban, közölte a szövetség elnöke. Cserpalkovics András elmondta, a 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, hogy arányosan kapják meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási adó hozzájárulás hátralévő részére, mint a főváros. Tovább folytatódnak a franciaországi diáktüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. Egy 15 éves fiú súlyosan megsérült, amikor felrobbant a kezében egy könnygázgránát. Drónokkal és légibombákkal támadta az orosz hadsereg Harkivot. Ukrajna második legnagyobb városában 3-an meghaltak és 39-en megsérültek. Az oroszok éjjel Odesszát is bombázták. A légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sérültekről nem tudni. Feltehetően dróntámadás okozott tüzet egy török gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. Az eset Románia gazdasági övezetében történt. Sajtóhírek szerint egy ember meghalt, egy eltűnt, 11 tengerészt pedig kimentettek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Az ország nagy részén derült az ég, csak elszórtan, többnyire a Dunántúlon vannak fátyolfelhők. Hasonlóan napos, száraz, késő őszi idő lesz holnap is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8, holnap délután 22-26 fok várható.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 6 óra után is igyekszünk jól felrázni mindenkit a Petőfi Rádióban. Számíthatsz ránk így hétfő délután, kora este. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Kávé helyett pörgetőként egy jó Airi Mafiát ajánlok. Kérek hangerőt ennek a dalnak. Szól a Wake Up!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Hírek az utakról.
1: A pontos idő 18:19, a Petőfi Rádiótól kapod ilyenkor munka után a délutáni koraesti csúcsforgalomban a legtöbb útinfót. Figyelem, az M0-ás déli szektorán az M5-ös felé a Deák Ferenc hídon egy műszakhibás teherautó veszteged a lassítósávban. Emiatt minimálisan lassul a forgalom, tehát az M0-áson az M5-ös felé a Deák Ferenc hídon, ahol egy műszakhibás kis teherautó vesztegel. A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a 3. kerületben az Aranyvölgy utcában, a Szőlővész utcánál, a torlódás feloszlóban van, és befejezték a helyszínelést a 10. kerületben a Basa utcában, a Száva utcánál. Várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat az egész országból. Adj helyzetjelentést Kistelekről, Mezőhegyesről, Pécsről. A telefonszámunk változatlan 061-759-6060. Jó utat haza!
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
1: A zenékutyát Lengyel Johannával folytatjuk. Ő az, aki tavaly a Megasztárt meghódította. Most itt a Neverland, hol máshol, mint a Petőfi Rádióban.

0: Éjjó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
1: Szevasztok!
0: Camping Bringásunk,
1: Szevasztok!
0: Meg a lemez lovász,
2: Hello!
0: A házban.
1: Szevasztok!
0: Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Itthon mindenki az elsőt, a csapadékot várja, és mindenki csak ámul, bámul, hogy október 5-én napos idő van és 25 fok. A nálunk hiányolt eső most megérkezett Görögországba, mert hogy egy évnyi hazai esőmennyiség zúdult Kréta szigetére. Néhány nap alatt konkrétan annyi csapadékmennyiséget kaptak Krétán, hogy katasztrofális villámárvizeket okozott a csapadékmennyiség. A görög meteorológiai szolgálat elemzése szerint a megszokott őszi időjárás teljesen felborult. Hát igazából nálunk is. Normál esetben szeptember végén és október elején érkeznek nyugatról keletre a légtömegek, ami Görögország nyugati részén szokott esőzéseket okozni. Idén azonban egy nagy kiterjedésű anticiklon vesztegelt a térségben. A lényeg, hogy 5 nap alatt konkrétan egy havi csapadékmennyiség zúdult a szigetre. Szóval az időjárás az totális káosz. A végén nehogy az legyen, hogy Krétán lesz télen havazás és mínusz 5 fok, nálunk pedig napsütés és 15 fok.
1: Petőfi, Petőfi. Ez a legújabb magyar zene.

0: Friss hírek az utakról.
1: Figyelem, az M0-áson, az M5-ös felé a Deák Ferenc hídon egy műszakhibás kis teherautó veszteg el a lassítósávban, ezért van minimális torlódás, tehát az M0-áson, az M5-ös felé a Deák Ferenc hídon, ahol egy műszakhibás kis teherautó veszteg el. Új terelést építette ki az M7-esen, mindez az Érdi, valamint az M0-ás csomópontjai között két-két sávon megy a forgalom, a terelések előtt lassulás tapasztalható. Mindez tehát az M7-esen, az Érdi, illetve az M0-ás csomópontjai között. Ha neked is van közlekedési infót balesetről, torlódásról, lámpahibáról, jelezd nekünk, dolgozzunk össze, az egész országból várom a híreket. Tiszavasváriból, Galgamácsáról, Bicskéről, hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Figyelem, héttől élő kívánságműsor. Várom az üzeneteket a Vatrutik sikere közben. Lehetek én is.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Blaha Louisiana, ha élni felejtek. Enikő most biztos Maxon hallgatja a rádiót, mert Máté Szalkáról utazik Nyíregyházára, és a Blaha nagy kedvence. És hogy mit hallgassunk hét után? Rád bízom, kezdődik az élő kívánság műsor. Az üzeneteket itt várom. 061-759-6060. Petra leadta a rendelését. Ő Csavának, a kollégájának választott az első dalt a benzinkútra. Szolvét Kalandor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a Határtalanul program. A határőrség történetéről nyílt kiállítás a Balassa gyarmaton. Holnap is csak helyenként élénkül meg a szél. Már is jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Új terelést építettek ki az M7-es autópályán a 18-as Érdi és az M0-as autóúti csomópont között. Letenye felé a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt lezárták. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Még a héten meghallgatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A közpénzügyi, a vádemelési és a felleviteli elnök helyettesi tisztségre pályázókat zárt ülésen hallgatják meg, és várhatóan jövő hétfőn döntenek arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként egy 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyű szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kihírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket. A határőrség helyi történetéről, múlt századi hagyományairól és mindennapjairól nyílt állandó kiállítás Balassa gyarmaton, az egykori vármegyeházán. A laktanyák hajdani világát idéző tárlaton eredeti egyenruhákat, fegyvereket, fotográfiákat, kitüntetéseket, hivatalos okmányokat és személyes dokumentumokat tekinthetnek meg az érdeklődők.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Ma este másodszor is találkozik a Nemzetek Ligája B csoportjában Ukrajnával a magyar labdarúgó válogatott. Szoboszlai Dominikék a másfél héttel ezelőtti egy gólos vereséget próbálják meg felettetni a felvidéki Nagyszombatban. A 20 óra 45 perckor kezdődő összecsapást az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, és 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádió műsorán is követhetik az eseményeket. Jesper Jensen az idény végén elhagyja a Ferencváros női kézilabda csapatát. A játékosként Európa-bajnok, vezetőedzőként négyszeres dán bajnok, Bajnokok Ligája bronzérmes, korábbi dán szövetségi kapitány 2025 nyarán lett a zöldfehérek vezetőedzője. Irányításával az előző idényben a Fradi ezüstérmes lett a bajnokságban, bronzérmes a Magyar Kupában, a Bajnokok Ligájában pedig a negyed döntőig jutott. Minden idők legeredményesebb NHL-es jégkorongozója, az orosz Alekszandr Ovecskin bejelentette, hogy a mostani az utolsó tengeren túli szezonja. Ovecskin 2025 áprilisában szárnyalta túl Wayne Gretzky megdönthetetlennek hit 894-es gólrekordját. A Washington 2018-ban az orosz csapat kapitánysága alatt lett története során először Stanley Kupa győztes, emellett háromszor választották meg az idény legjobbjának, volt pontkirály, az év újonca, 9-szer gólkirály, 13-szor pedig All-Star válogatott. Az NHL-ben az alapszakaszban 1575 mérkőzésen 1688 pontot, a rájátszásban pedig 161 találkozón 147 pontot termelt. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos, fátyolfelhős idő lesz holnap is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Délután 22-26 fok várható.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szolvév Kalandor, ezzel indul az élő kívánság műsor így hétfő este a Petőfi Rádióban, és hogy vacsi mellé, tanuláshoz, munkához, vezetéshez neked melyik dal esne jól, várom az üzeneteket, a kívánságvonal 061 759 6060, csörges most!
1: Itt egy újabb óra! Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja azokat az üzeneteket is, amelyben megmondod, hogy kit hívjak fel, és milyen alkalomból, mert nálunk a kívánságműsor fordítva is működik. Add meg a telefonszámát, a többit pedig bízd rám. Halló, szia Lali, meglepetés hívás a Petőfi Rádióból, én Szikora Tamás vagyok, és jött egy üzeneted, egy meglepetés üzeneted, amit szeretnénk neked átadni.
3: Igen.
2: A Kakatics elvtárs és a családja írtak nekem, jó helyen vagyok?
3: Igen, úgy nézik, hogy igen.
2: Oké. Ők írtak nekem, hogy hello Tomi, kérlek hívd fel a barátunkat születésnapja alkalmából. Hatalmas szeretettel köszöntjük az 52. születésnapján Lalit, a világ legjobb házigazdáját és fő koktél keverőjét. Drága Lali, köszönjük a számtalan közös utazást, a felejthetetlen bulikat és a legendás koktélokat, amik mellett soha nincs hiány a jókedben. Maradj mindig a régi, mert pontosan így szeretünk, ahogy vagy. Hétvégére pedig készülj lehetőleg egy új koktéllal, mert ha nem, akkor elvisz a bakurász. Szeretettel küldjük neked a következő dalt. Isten éltessen, írja tehát a Kakatics elvtárs és a család, úgyhogy boldog születésnapot!
3: Köszönöm szépen, köszönöm.
2: Húha, hát milyen tartalmas üzenet, nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem, melyikbe kérdezzek bele.
3: Hát a háttértudás az eléggé bonyolult lenne elmagyarázni, igazából átjött az üzenet, de így a valós tartalmat kifejteni az valószínűleg nem egy-kettő, meg nem is 5 perc lenne.
2: De várj, fő koktél keverő, tehát akkor ebben dolgozol? Ez azért stimmel?
3: Nem dolgozom benne, de

0: igazából értek hozzá, uh-huh. úgyhogy az alapkoktélok úgy azért megvannak, hogyha egy-egy parti van, akkor az ember rákészül, és hát nyilván azért az alap dolgok azok így megmaradnak fejbe.
1: Én úgy gondolom, hogy ezt most elosztottad kettővel, mert nagyon szerény vagy. Szerintem neked a véredben van a koktélkészítés, a koktélkeverés.
0: Az is elképzelhető, igen.
1: Vannak egyébként saját receptek, amiket te magad találtál ki, és így levetted a többieket a lábukról vele?
0: Úgy kifejezetten saját recept nincs. Az ember így házi bugyberkeken belül mindig kísérletezik, de amúgy hát így általában a koktélozás vonalában így a klasszikusokra kell gondolni.
1: Uh-huh. Hát pedig valami sajátot ki kell találja a hétvégére, mert azt írják, hogy reméljük, hogy valami aha. új koktéllal készülsz majd.
0: Hát végül is az is újnak számít, amikor az ember olyant hoz be a repertoárba, ami azelőtt még nem szerepelt.
1: Na,
0: tehát valamilyen szinten az is újdonság, de szerintem annyira meg gyakran azért talán nem koktélozunk, hogy ne felelne meg az éppen aktuális kínálat.
1: Hát figyelj, így vagy tökéletes, ahogy vagy, ezt írták az üzenetben. Most hát akkor lesz is mire koktélozni, mert akkor születésnapot ünnepeltek, úgyhogy remélem, hogy akkor ez most hétvégén lesz majd.
0: Így van. Ennek most egyébként egészen pontosan ma töltöttem be az 52-et, és a hétvégén fogjuk egy ilyen baráti társaságban ezt megünnepelni.
1: Na, szuper, hát akkor érezzétek jól magatokat. Nyaki, Sisi, Kristi, vagy Kriszti, nem tudom, elírták lehet, és
0: Kriszti.
1: Emese írtak nekünk, és ők kívánnak tehát itt a Petőfi Rádióban neked nagyon boldog születésnapot.
0: Nagyon szuper, és még egyszer nagyon köszönöm nekik.
1: A Bagosi Brothers Company dala, Fekszünk a strandon, pedig most a tiéd lesz.
0: Kiváló választás.
1: Minden jót neked, jó bulizás majd, jó ünneplést. Hello, szia.
0: Hello, szia.
1: Mást is szívesen meglepünk, ez a Kívánság műsor 9 óráig. Várom az üzeneteket, akár hívásban 061 759 60 60.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 19:30 a pontos idő. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, full élő a műsor, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is. TikTok live-ot indítottam. Oda a többek között Alexa kommentelt nekünk, hogy betegen fekszik otthon, szóval a következő dalt saját magának választotta. Ez pedig Manuel és a Tiara. Gyógyítóként küldöm neked itt a Petőfi Rádióban. Máté írt nekünk, hogy élet első kettesét ma vitte haza. Ne tudjam meg, hogy mit kapott otthon, úgyhogy szeretek érni egy dalt. Hát Máté, megvigasztalunk. Éppen ezért most így a TikTokon arról kezdtünk el témázni, hogy ki mikor kapta meg élet első egyesét. A kommenteket várom, mindezt tehát a TikTok live-ban. És jönnek az üzenetek, a dalkérések. Hello, kedves Tomi, Marina vagyok. Egyetlen kis majmócámnak küldöm a következő szerelmes dalt, és sok csókot küldi tehát Marina az ő kicsi majmócájának. Sziasztok! Manuelnek üzenném, hogy ma apukám megvette a februári MVM Dome koncert jegyeket nekem, a lányának és magának. Köszönöm szépen apának, nagyon hálás vagyok érte, éppen ezért egy Manuel számot szeretnék kérni, hogy már most hangolódjunk a koncertjére. Wow, hát akkor én már előre tudom, hogy jó buli lesz, ezt azt gondolom, hogy meg kell ünnepelnünk itt a Petőfi Rádióban, úgyhogy a következő dal már bekészítve és indítva. Manuel, Tiara, az élő kívánságműsorban.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 19:41 a pontos idő, az élő kívánságműsort hallod a Petőfi Rádióban, de a műsor most éppen látható is a TikTokon, mert hogy TikTok live-ot indítottam. Hashtag Petőfi Rádió stúdió néven megy az oldalamon. Például itt írt kommentet Dániel, aki Klaudiának címzi a következő számot. Sziasztok, Péter vagyok, feleségemnek, Dorinának, valamint a lágyaimnak, Hannának és Laurának szeretnék zenét címezni, és szeretném elmondani a rádióban is, hogy mennyire szerettem őket. Tehát Péter küldi Dorinának, valamint Hannának és Laurának. Anna is csatlakozott hozzánk, a komment szekcióba írt, hogy Ricardójának és Gabikájának választana egy zenét. Emőke is velünk van, Ádámnak címzi a következő számot, csak így üzenet nélkül. Oké, Emőke és Ádám, jó, hogy együtt töltjük a hétfő estét, és hogy még kinek játszom a következő dalt, az most fog kiderülni, mert a műsorban fordul a kocka. Add meg nekem a címzett telefonszámát, és rácsörgök.
3: Halló, tessék!
2: Halló, szia! Meglepetés a Petőfi Rádióból, én Szikora Tamás vagyok, ez pedig az élő kívánság műsor, és Renit keresem.
3: Én vagyok.
2: Hello, Reni! Jött egy üzeneted Francitól, vagy hát a szókimondó kedves lánytól. Átadhatom neked?
3: Persze, nyugodtan.
2: Ő írt nekem, hogy hello Tomi, Reninek szeretném küldeni a következő számot, mert most lettünk az imént egy éve barátok. Nagyon hálás vagyok neki az együtt töltött időért, a közös programokért és a koncertekért, így a következő dallal neki szeretnék kedveskedni a rádióban.
3: Köszönöm.
2: Milyen kedves.
3: Egyébként pont nézem a TikTok adást egyébként.
2: Na, tessék! Na, igen, mert hogy élőben megyünk a TikTokon, és hát akkor ez az üzenet
3: tudom,
2: neked szólt.
3: Tudom, minden este, amikor van, követem, időm engedi, akkor követem.
2: De jó, hát akkor most itt tényleg dupla meglepetés volt, mert ugye én a TikTokon nagyon ritkán szoktam elárulni előre, hogy kit fogok felhívni, vagy csak teszek célzásokat, és ugye teszek nektek kérdéseket, hogy a legjobb kérdést felteszem a telefonálónak élőadásban. Hát most ezt nem tettem meg, úgyhogy milyen jó, hogy akkor nem lepleztem le önmagamat.
3: Egy vicces sztorikból indult a mi barátságunk egyébként.
2: Na, elárulod így gyorsban, hogy
3: persze.
2: Milyen sztoriból?
3: Hát mi egy suliba jártunk, ugye ő abban a suliba volt végzős, ahol én most tanulok, és akkor egy ilyen közös osztálykiránduláson voltunk velük, és akkor onnan indult ez az egész dolog. És akkor ugye egy suliba jártunk, aztán ritkán tudunk találkozni, mert másfél órára lakunk egymástól.
2: Aha, és hol volt ez a közös kirándulás? Melyik település, melyik hát, város hozott össze titeket?
3: Hát logisztikai technikusi szakon tanulok, és tavaly Győrben voltunk, az Audi gyárlátogatáson voltunk volt a két osztály, aztán onnét, aztán úgy
2: és azóta akkor koncert. Tartjátok így a kapcsolatot.
3: Igen, igen, messengeren sokat beszélgetünk, meg most így segít nekem a felkészülésben a májusi szakmai vizsgámhoz, úgyhogy...
2: Uh-huh. Na hát akkor én azt kívánom, hogy ez sikeres legyen, nagyon sok közös koncertélményt, közös programot, és a következő dalt is neked fogom játszani itt a Petőfi Rádióban.
3: Köszönöm.
2: Ez pedig nem más, mint Dash és a Pannónia, úgyhogy kicsit visszahozzuk a nyarat. Remélem, hogy azért nyáron is tudtatok együtt találkozni, vagy akár ott koncertezni.
3: Két alkalmat is tudtunk együtt tölteni. Békés Csabán voltunk, meg voltunk Banán, ami Győr közeléből lévő kis település.
2: Uh-huh. Na, hát akkor legyen még sok ilyenetek, majd az őszi szünetben is. És akkor Dash, Pannónia most a tiétek.
3: Oké.
2: Okay. Minden jót neked, szia, szép estét! Mást is szívesen meglepünk. Ez az élő kívánság műsor 9-ig, amely most élőben megy a TikTokon is.
0: Petőfi Rádió kívánság műsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.

0: sose kéri, hogy maradjál.
1: Korinna vagyok, és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: Manci Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Ádám a furgonos Franciaországban hallgat minket. Most éppen gyanítom, hogy már ilyen lazul letelt a napi vezetési idő. Közben a TikTokon nem csak hallgatja, hanem nézi is az adást. Úgyhogy Ádám a furgonos Franciaországban. Köszi, hogy ott is velünk vagy, és akkor a következő dalt, a következő hazait neked játszom majd. Köszönhetjük Csenge keresztanyukáját, akinek ma van a születésnapja. Isten éltesse őt!
3: Happy birthday!
2: Boldog születésnapot kívánunk Csenge keresztanyukájának. Julianna pár másodperce írt, hogy Nikinek és Raminak, a sminkirályoknak játszom a következő dalt, vagy sminkirálynőknek? Oké, Nikinek és Raminak, Mira Monoka, Feel Alive már bekészítve. Sziasztok, jó estét, Nati vagyok, ez már egy SMS, Timás Sándornak küldeném a traktorba a következő számot. Oké, Nati küldi tehát Timás Sándornak a traktorba a következő zenét. És hogy még kinek játszom, az most fog kiderülni, ez az élő kívánság műsor, amelyben most fordul a kocka. Add meg nekem a címzett telefonszámát, egy rövid sztorit, hozzá a nevét, én pedig felhívom őt. És átadom neki a te személyes üzeneted. Reméljük, hogy felveszi a telefont. Dorinát hívom egyébként. Szóval, hogyha Dorina vagy, akkor gyorsan nézd rá a telódra, mert édesanyád üzen rajtunk keresztül itt a Petőfi Rádióban. Szeretné elmondani, hogy mennyire büszke rád. Nagyon-nagyon szeret téged, és kitartást kíván a munkában. Szóval gyanítom, hogy most is munka közben hallgat minket Dorina. Így a következő dal tőlünk neked szól. Mira Monoka, Feel Alive.

0: 0659 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket 8 után is, hiszen nálunk 9-ig tart a kívánság műsor. Merinda csatlakozott hozzánk. A következő zenét Csabának, valamint a kisfiának, Arnoldnak szeretnék küldeni. Éppen hazafelé autóznak Tatára. Itt a Follow the Flow és a Maradok távol mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: A garázsból indult.
0: Zenéjén generációk nőttek fel.
1: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
0: Ő nem más, mint...
2: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Fülekedt a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pihenés, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
0: Magyarok.
1: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
0: A Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A műsor ajánló után...
1: A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Míg a héten meghallgatja az MVVH elnök helyettesi posztjára pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Napos fátyol felhős idő lesz holnap is, már is jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Továbbra is több szakaszon dolgoznak az 52-es főúton a 35-ös és az 51-es kilométer között. A félpályát lezárták. Távolabb a 9-es kilométernél új csomópontot építenek. A Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél időnként előfordulhat torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a Vagyonvisszaszerzési Hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, hogy arányosan kapják meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére, mint a főváros. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a turizmus a magyar gazdaság fontos része, és a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A kérelmeket november 6-áig lehet benyújtani. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos fátyol felhős idő lesz holnap is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Délután 22-26 fok várható. Csütörtökön hideg front érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 8 óra után is hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, és szolgálatra jelentkezem. Szeretném mindenkinek lejátszani a kedvenc magyar zenéjét. Tehát, hogyha van olyan zene, ami feldobná az estét, akkor várom az üzeneted hívásban. 061-759-6060.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este a 9-ig ez a kívánság műsor, amely fordítva is működik. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én nagyon szívesen felhívom őt a nevedben, és átadom neki a te személyes üzenetet.
3: Igen, tessék.
2: Halló, szia Icu, meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok. Ez pedig az élő kívánság műsor, amelyben kaptál egy üzenetet. Ezt szeretném neked átadni, hogyha vevő vagy rá.
3: Ó, köszönöm szépen.
2: Zolitól kapta meg a telefonszámod. Ő szeretne téged bátorítani így a rádión keresztül, mert hogy súgott nekem egy kicsit, hogy portfólió védésre készülsz holnap, ugye?
3: Így van, ez pontosan így van.
2: Hú, mit akar ez pontosan? Milyen portfóliót fogsz védeni?
3: Mesterpedagógusi portfólióvédésem lesz, megújító portfólióvédés.
2: Aha, magyarul ez
3: így mit jelent? Én pedagógusként dolgozom, mesterpedagógus vagyok, amelyet ugye 5 évenként védeni kell.
2: Uh-huh.
3: És ennek lesz most a megújító védése.
2: Aha, ilyenkor kiállsz egy bizottság elé, és előadsz egy prezentációt, vagy hogy néz ez ki?
3: Így van, tehát ennek van egy írásbeli oldal, ahol a dokumentumokat fel kellett töltenem, a portfólió felületére. Ennek megtörtént az elbírálása, ez volt ugye az első kör, és ezután kerülhet sor a védésre. Igen, egy kéttagú bizottság érkezik, illetve az intézményvezetőnk lesz az intézményi delegált, és ő előttük kell a megvalósult mesterprogramomat megvédenem, és az új 5 éves jövőre tekintő tervemet előadnom.
2: Uh-huh.
3: És ennek lesz egy értékelése, és 3 héten belül kiderül, hogy ha ez az értékelés eléri a 80%-ot, akkor újabb 5 évre mesterpedagógus leszek.
2: Aha, én azt hallom a hangodból, hogy ezek a kihívások téged motiválnak, ugye?
3: Mindenképpen igen, én úgy gondolom, hogy egy pedagógusnak mindig nagyon fontos, hogy innovatív legyen, mert ha nem vagyunk képesek

0: megújulni a módszereinkben, akkor elszalad a világ mellettünk, és ez ugye, tehát szerintem ez az oktatásban nagyon fontos.
1: Igen, igen, hogy folyamatosan képben lenni, felvenni a ritmust, behozni az új dolgokat, de tényleg
0: percről-percre
1: változik a világ.
0: A változó világhoz.
1: Igen, Zoli támogat téged, és azt mondja, hogy hajrá, sok sikert neked, ő bízik benned, és egy Republik számot küld itt a Petőfi Rádióban bátorításként.
0: Nagyon jó, nagyon szeretem a Republikot.
1: Úgyhogy hajrá, sok sikert
0: kívánok holnapra. Köszönöm szépen.
1: Szép estét, és jó készülődést.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Tamás.
2: Hello, szia.
3: István vagyok, de emlékszel már egyszer felhívtatok, hogy megházasodtam?
2: Igen.
3: A feleségem kérdés, hogy az a Ria, emlékszel rá?
2: Igen. Mindenkire emlékszem, persze.
3: Na most az volt a probléma, hogy mentem az a munkával, és nem mondom részleteket. Na, tehát egy más emberre volt az ágyba. Tehát.
2: Micsoda?
3: Hát más pasi volt az ágyba, amikor mentem az a munkával, tehát...
2: Tehát megházasodtatok, nemrég volt akkor az esküvő.
3: Kb. Egy hete.
2: Egy hete? Hazamentél és más volt Igen. az ágyadban?
3: Igen.
2: Atyavilág, és te mit reagáltál erre?
3: Hát... Az emmelkének mondtam, hogy ötöszöz, mennyi innen kifele, a feleséged mégis mondtam, mennyi innen kifele, az kész, én nem bántottam, ütöttem meg senkit.
2: Hát nyilván nem is szabad, de hogy azóta meg tudtátok ezt beszélni, vagy adtál neki még egy esélyt, vagy nem is akartatok, nem is nincs erről szó?
3: Hogy mondjam, nem is akarok neked, hogy még ezek után, hogy egy, három hete, vagy nem tudom, mióta voltunk házasok, hogy ezek után megcsaltát, nem adok neki esélyt.
2: De ő próbált egyébként bocsánatot kérni?
3: Hát próbált, mert hívott telefonon, mondtam neki, hogy felejtsük el az egészet, de hát ezt nem lehet elfelejteni az egészet, ez így, hogy van.
2: Hát megértem, persze. Ja. Hát nagyon sajnálom.
3: Jó számot szeretnék kérni.
2: Hát akkor megpróbálunk téged bíztatni, meg egy, hát egy fokkal jobb kedre deríteni, nem lehet egyszerű most az életed. Kitartás.
3: Rendben van. Oké,
2: Azaria Dash Rate, ez most a tiéd.
4: Most

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Ez a kívánságműsor most megfordítva. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én felhívom őt, és átadom neki a te személyes üzeneted. Szóval a reakciója egyből hallható a rádióban. Persze, hogyha felveszi a telefont. Hú, ez így foglalt? Németországot hívtam egyébként. Szia, a páromnak, Parinak szeretném küldeni a következő számot, aki kint van Németországban, és mi most is dolgozik. Én itt ülök és várom. Üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem. Írja a kismajom. Remélem, hogy nem rejtett számról hívjátok, és remélem, hogy felveszi a telefont. Hát nem rejtett számról hívtam, nem vette fel a telefont. Gyorsan azért teszek még egy próbát. Valószínű, hogy munka közben le van ő halkítva, de remélem az üzenet célba ér, és hogy meló közben is a Petőfi Rádió kívánság műsorát hallgatja. Hello Tomi, páromnak, Bencének szeretném küldeni a következő számot, traktorban hallgat titeket. Üzenem neki, hogy köszönöm a szuper hétvégét Tokajban. Legyen még sok ilyenetek, ezt kívánom. Paulina, aranyapám, ez a közös zene most a tiétek. Petőfi.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A mai esti kívánságműsort Martina üzenetével zárjuk. Sziasztok, én a férjemnek szeretnék üzenni, hogy nagyon-nagyon szeretem, és köszönöm, hogy van nekem. Legyetek nagyon-nagyon sokáig együtt. Pár perc és indul a Kultúrfitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig már hogy holnap is lesz a Petőfi Rádióban. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Súlyos légicsapást mért Harkivra az orosz hadsereg. Újabb két embert végeztek ki Iránban. Csütörtöktől érkezik a lehűlés, már is jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Új terelést építettek ki az M7-es autópályán a 18-as Érdi és az M0-as autóúti csomópont között. Letenye felé a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt lezárták. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Súlyos légicsapást mért Harkivra kora délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsérültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legkevesebb 20 gépkocsi megrongálódott. Tovább folytatódnak a franciaországi diák tüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. Egy 15 éves fiú súlyosan megsérült, amikor egy rendőrségi könnygázgránát felrobbant a kezében. Erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban a tanulók az oktatási reformok és a költségvetési megszorítások ellen vonultak utcára. A több száz rendbontó megfékezésére a rendőrök vízágyúkat is bevetettek. 18 embert őrizetbe vettek. Újabb két embert végeztek ki Iránban. Azzal vádolták őket, hogy a januári tömegtüntetések idején közük volt a biztonsági erők 4 tagjának megöléséhez. Jogvédő szervezetek szerint az évelei kormányellenes demonstrációkkal összefüggésben már 32 embert végeztek ki a Perzsa országban, ebből csak az utóbbi egy hétben 5 elítéltet. Az ománi másodpilóta már azelőtt eltervezhette, hogy megpróbál merényletet elkövetni egy izraeli géppel, mielőtt felvették a Fly Dubai céghez, közölte két a vizsgálatot ismerő izraeli tisztségviselő. A 29 éves férfi múlt szerdán megtámadta az első pilótát, majd megpróbálta átvenni az irányítást a gép felett. A katasztrófát az utasok és a személyzet tagjai akadályozták meg.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napos, fátyol felhős idő lesz holnap is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Délután 22-26 fok várható. Csütörtökön hideg front érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness hétvégén. Szombaton és vasárnap ismét futók lepik el Budapestet, lehet majd futni maratont, félmaratont és rövidebb távokat is ebben az órában. E kapcsán a BSI versenyigazgatójával, Kocsis Árpáddal beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

Már hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sportvilágában fogunk kalandozni. Elsősorban futás lesz, de egy kis triatlont is teszünk bele, és már itt ül velem szemben a stúdióban a BSI versenyigazgatója, Kocsis Árpád. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Szívesen vagyok itt, üdvözlet mindenkinek.
1: Na, csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy pár évvel ezelőtt, hát egy jó 10-15 évvel ezelőtt a futásnak az ázsiója, és ez az egésznek a kellős közepe. Oly módon kezdett el emelkedni, hogy ilyen ívet szerintem egyetlen koordinátorrendszerben sem találtunk, vagy láthattunk. Aztán most meg, mintha kis visszaesés lenne. Persze megvannak a futók, akik rá szoktak, csinálják, de most nem kapcsolódnak olyan sokan újfent bele ebbe a sportba, mint ahogy 10-15 évvel ezelőtt láttuk azt, hogy nézd, egy újabb futó, még egy 15 futó, stb. Stb.
2: Mert ha van valahol 10 ember az utcán, és jön még 8, akkor az nagy tömeg. Ha van 80, és jön még hozzá 30-40, akkor az nem olyan könnyű észrevenni. Abszolút, abszolút zajlik az egész világban, és Magyarország is ez a futóbum. 15 éve volt a harmadik futóbum, most van a negyedik futóbum a világban. Az tény is, hogy a Covid az kicsit betette a kaput a dologba, de egy-két éve elindult mindenhol. Hát a legjobb példa, amit el szoktam mondani, hogy a London maratont jövőre 2 napon rendezik, világon először ilyen kísérlet egy ilyen óriási városban, mind a 2 nap 50-50 ezer ember fog maratont futni, és amit még hozzá szoktam tenni, hogy mit gondolsz, mennyien jelentkeztek erre a
1: 100 000 emberre, vagy 100 000
2: helyre? 100 000, igen.
1: Hát legalább duplája.
2: 1 350 000. A világból, ennek több mint 2/3 angol állampolgár. Aha. Tehát igazából az van, hogy ha London maratont akarsz futni, akkor esélyed sincs rá. De ugyanígy van a többi is.
1: Pár évvel ezelőtt kisbarátom szeretett volna elmenni a New York maratonra, ott kb. Ugyanez van. Megnyílik, ott sincs túl nagy létszám, és oda bekerülni, meg ráadásul ott borsos a nevezés is.
2: Várj, most javítolok egy picit, óriási létszám van, tehát a világ legnagyobb maratonjai azok 50-55 ezer közötti létszámmal mennek. Azért nagyon fontos, hogy ennyi ember ugyanazt csinálja 5-6-7 óra hossza alatt egy városban, hát az óriási infrastruktúra kell. Hol rajtolnak el, hol érkeznek célba, hol lehet nekik frissítőállomásokat csinálni. Gondold el, hogy 50 ezer ember, aki 4-5 óra hosszán keresztül csak jönnek folyamatosan, mennyi vizet fogyasztanak, mennyi tollet kell az út szélén, tehát milyen széles utakat kell elkerülni, hogy ne omoljon össze a város közlekedése, vagy hol lehet futni ennyi embernek. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, hogy 50 ezer az egy hihetetlen szám. Ezek a legnagyobbak, 20-30 ezerek azok elég sok vannak a világban és Európában. A futóbumra visszatérve, ezelőtt 20 évvel Kínában volt 2 államilag ellenőrzött maraton, most nem tudjuk, hogy mennyi 20-40 ezres maraton van Kínában kis túlzással, mert szinte minden városban, nem is hallottunk arról a városról, 20 milliós város is van egy 30 ezres maratonja. De India rettenetesen elindult, Afrikában elindultak a tömegfutó versenyek, ez egy policia is volt a nemzetközi szervezetünknek, hogy Afrikát is bevonjuk, ne csak az élfutók jöjjenek, akik megnyerik az európai, meg a nagyvilág versenyt, hanem ott is legyenek ilyen futóesemények, mert a futás, teljesen mindegy, hogy hol élsz, az mindenhol örömet okoz. A gyerekeknek, felnőtteknek, öregeknek.
1: Hát már aki nyilván jellemfüggő, meg magatartás, meg sportfüggő, hogy ki hogy kapcsolódik a futáshoz, vagy a sporthoz. Futóbumokról beszéltél. Árpád, Árpi, melyiket mondhatom?
2: Mind a kettőt.
1: Köszönöm, majd válogatok.
2: De csak az egyiket.
1: Majd válogatok. Szóval, hogy pár évvel ezelőtt, nem tudom, a 90-es évek elején, 80-as évek végén, amikor még is tök voltam, és anyukámmal jártam futni, ő futott, én meg bringával mentem, vagy már mikor idősebb voltam, akkor léptem mögötte, ő is sportoló volt korábban, akkor minden második ember beszólt nekünk, hogy akkor nézd, egy újabb őrült, aki fut. Tehát, hogy azért a 90-es években még a futókat lenézték, most meg az egyik legnépszerűbb, hanem a legnépszerűbb sportákról van szó.
2: Szerintem nem lenézték, hanem csodabogarak voltunk ebben a dologban. Klasszikus példa, hogy 82-ben egyetem után Szolnokra költöztünk, feleségem beszámolt reggel a munkahelyén, hogy futottunk reggel, és erre azt mondták, hogy Szolnokon nem illik futni az utcákon. Ez volt 82-ben, ma Szolnok Magyarország egyik vidéki futófővárosa, mert mindenhol ott vagyunk. Elfogadták az emberek. Egyrészt rájöttek az emberek arra egy nagyobb mértékben, hogy valamit tenni kell. Tehát az, hogy a jó élet az nem azt jelenti, hogy egész nap henyélünk, eszünk, iszunk, növesztjük a pocakunkat, hanem azt is, hogy mozogni kell. És a legegyszerűbb mozgásforma a futás. Ez bárhol, bármikor lehet űzni, egyedül, társakkal, akárhogy, nap 24 órájában. Ha kicsit magasabb az ingered, akkor egész évben lehet űzni, nem úgy, mint a kerékpárt mondjuk. Nem kell uszodába menni, nem kell fitnessklubba menni. Vihetsz magaddal egy cipőt, meg egy gatyát, és bárhol vagy az országban el tudsz menni reggel, délután futni egyet. Tehát ez a legkönnyebb mozgásforma. Hozzáteszem, hogy ugyanezt tudja a gyaloglás is, csak a gyaloglás bumja az még nem jött be Magyarországra, még nem jöttek rá az emberek, hogy gyalogolni is nagyon lehet, és aki nem szeret futni, mert sokan vannak, hiszen ne felejtsük el, hogy középiskolában, nem tudom ma, hogy van, de még a gyerekeim időszakában így volt néhány éve, hogy két dologgal büntették a gyerekeket. Tudod, mi volt az a két dolog? Testnevelés órán, ezt, hogy csináltunk, akkor ugye 20 fekvőtámasz, és akkor nem szerettük a fekvőtámaszt, pedig az állóképességnek, az erőnek az egyik alapja a fekvőtámasz. A másik volt az, hogy 10 kör futás büntetésből. Megint nem szerettük a futást, pedig az állóképesség alapja. Tehát ez úgy benne van a társadalomban, le kell ezt győznünk, hogy fitnek kell lenni, sokkal teljesebb életet tudsz élni, hogyha tudsz mozogni, hajlékony vagy, rugalmas vagy, gyors vagy, hosszú távra el tudsz menni gyalogolni. Nem okoz gondot felsétálni az áruházban a lépcsőn, hogyha elromlik a mozgó lépcső.
1: Én mindig azt választom, és szerintem nem ez a fokmérő, ha bár én azért benne vagyok valamennyire a mozgás világában, hogy fel tudok-e sétálni egy akármilyen mozgó lépcső, mentes lépcső, nem tudom, a metróból vagy az áruháznak a lépcsőn. Fel tudok gyalogolni nagyobb lihegés nélkül a Gellért hegyre, akkor jó vagyok, köszönöm szépen, de ez már egy másik verziója ennek.
2: Igen, és bele kéne minni, ugye beszélünk számokról is, Magyarországon a lakosság kétharmada elismeri, hogy soha az életben semmit nem mozog. Soha semmit. Finnországban ez 8%. Észak-Európában 10-12%, és soha nem mozog semmit. Többiek mozognak. Tehát be kell építeni a heti rutinba 3-4-szer, hogy valamit fél órát nyújtunk, erősítünk, elmegyünk gyalogolni, felülünk a biciklire, elmegyünk uszodába, kergetjük az... sétáltatjuk a kutyát, de nem csak annyit, amennyit a kutya szeretne, egy kicsit többet is adott esetben, bár a kutya hálás lesz, hogyha 10 kilométert gyalogolhat a lakás után, és nem csak 1 kilométert, ami pisil, kakil, és visszaviszed. Tehát be kell építeni. Azt gondolom, hogy az életszínvonalunkat nem abban mérjük, hogy minden jobb bevásárolás

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a BSI versenyigazgatója Kocsis Árpád ül velem szemben a stúdióban. Nyakunkon van, hogyha fogalmazhatok így idézőjelben, a maraton, amikor lényegében a budapesti belváros nagy része le lesz majd zárva. Egy jó ügy érdekében még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
3: Hello.
2: Nem sokára beszélünk majd a maratonról, megbeszélünk az útvonalról, meg a frissítőpontokról, meg a különböző zenei pontokról, ha lesznek, nyilván kellenek azok is. Na de még vissza ahhoz, hogy azt említetted, hogy a magyar lakosság valahány százaléka, nem emlékszem a pontos számra.
3: Kétharmad.
2: Igen, bevallott, hogy inkább csak henyél, fekszik otthon, bevásárol, stb. Nincs ezzel baj, én is szeretek feküdni, henyélni. Miután lefutottam a kis 5-6-7-8-10 kilométeremet, utána nagyon szívesen beteszem magam a tévé elé, és eszegetek akármit is. Mert utána érzem, hogy én már úgy akkor kicsit megvagyok a balanszírozással.
3: Azt gondolják az átlag ember, aki soha nem mozog. Utoljára mondjuk középiskolába, testnevelés órán érettségi előtt, mozgott utoljára, azt gondolja, hogy aki mozog, az ilyen aszkéta. Olyan, mint az élsportoló, hogy semmit nem eszik, semmit nem iszik, csak folyamatosan arra koncentrál, hogy mozogjon valamit és erősítsen. Nem. Mi ugyanúgy táplálkozunk, eszünk, iszunk, éljük, bulizunk, éljük az életünket, csak be van építve abba a heti 168 órában, nagyon sok egy hét a 168 óra, ebbe be van építve 2-3-4-5 óra mozgás, amivel meg kicsit az egyensúlyt helyrehozzuk. Ennyi. És időmérlek. Hát ki nem talál 2-3-4 órát a 168-ból? Le lehetne vezetni, hogy mennyit alszunk, mennyit dolgozunk, mennyit háztartási munkázunk otthon. Még mindig irdatlan mennyiségű óraszám marad. Mindenkinek marad legalább 15-20-25 órája, hogy

0: labdával mit csinál? Pörgeti a telefont, nézi a hatodik meccset szombaton, vagy uram, bocsá, fogja magát, megfogja a kedvese kezét, a gyereke, unokája kezét, és tesz egy nagy kört a lakótelepen, vagy ott, ahol lakik éppen, kimegy a Duna, a Tisza partra, felsétál a Gelléthegyre, vagy bárhova, de ezt nem tesszük, ez nincs benne az életünkben.
1: Arról nem is beszélve egyébként, említetted az aszkéta életet, tehát hogy nem vonunk meg magunktól semmit már, mint hogy a sportolók, az amatőr vagy a profi sportolók. És arra szeretnék utalni, hogy van, aki úgy csinálja, hogy befejezi a mellót, és aztán leül kis barátaival, megiszik egy csört, mert jól esik. De hogyha az ember fut meg, biciklizik, és akkor ez már ilyen archetípus a sportolóknak, sokkal jobban esik az első korsó sör, miután lefutottad a 8 kilométeredet, vagy letekertél 40 kilométert.
0: Hát például, vagy mondjuk azt mondjuk, hogy srácok, akkor sörözzünk egyet vasárnap délután, dumáljunk egy jót, mert tök jó, vagy akkor bringázzunk ki Budapestől Szentendrére, és ott vagy. Bringázzunk át Szegedről Hódmezővásárhelyre, és ott van egy tök jó kis kocsma, ígyunk két sört, dumáljunk, aztán jöjjünk haza. Tehát sok-sok-sok verzió van, de nincs benne. Norvégiát szoktam emlegetni, hogy Norvégia ugye úgy néz ki, hogy tengerpart, egy pici város, és utána hatalmas hegy, mint nálunk a budai oldalon, mondjuk a Vármegat. És ott kim voltam, ott futottam egy versenyt valamikor, autóztunk egy valamennyit norvég tengerparton, több városban, és hogy gyakorlatilag minden délután emberek tömegei jöttek fel a városból a hegyre, mintha nálunk mindenki felsétálna a Gelléthegyre például, vagy Csillaghegyre, Rókahegyre felsétálnának az emberek. Hát nálunk nincs ilyen.
1: Ha már a Gellért egyet említetted, arra emlékszem pár évvel ezelőtt, hát az már szerintem 11-12 évvel ezelőtt a Night Run-ban még volt olyan, hogy fel kellett futni a várba. De én arra nem emlékszem, nem tudom, van-e ilyen, hogy Gellért hegy futás. Ezt csináltátok már, vagy gondolkodtok ilyenen?
0: Nagyon sokáig csináltuk, vagy 10 évig, a 90-es években, amikor mi kevesen voltunk, óriási esemény volt, több mint 4000 nevezője volt. A Közgáz Egyetemről futottunk fel a Citadellához, aztán különböző okok miatt ez abban maradt, a tavasznyitó esemény volt, és nagyon-nagyon népszerű volt. Az igazság az ugye, hogy Budapesten nem kevés futóesemény van, és egy nagyon jó szabályozása van Budapestnek, a futóeseményeknek, hogy hogyan és miképpen lehet rendezni, és ebbe a keretbe most nem fér bele egy ilyen citadella jellegű futás, egy ilyen kisebb futóesemény. Bár ugye nagyon-nagyon sok közösség van, egyesület van, akik szerveznek kisebb lezárások nélkül, vagy kisebb lezárások eseményeket, előbb-utóbb ennek is eljön az ideje, azt gondolom.
1: Hát ha más nem, akkor egy ilyen kis leágazás a tavaszi Vivicittához, a Vivicitta Della, és akkor...
0: Hát igen, csak megkérdeznek téged, amikor a Vivicitta félmaratonon 15-nél azt mondják, hogy most fölfutsz a Gellért, egy
1: nem
0: akkor
1: hosszú,
0: mit szólnál?
1: Csak 800 méter.
0: Igen, valaki egyszer azt kérdezte, hát miért nem a budai várban van a Budapest maratonnak a célja? Hát szerinted, ugye Barcelonában ott van fönn az Olimpián, nem tudom kiejteni, milyen mondjukon, vagy milyen hegy tetején volt, volt nagyon sokáig a cél. Hát úgy büszkék voltak az emberek, de nem örültek, hogy utolsó kilométer dupla olyan gyors, lassan futották, mint az előzőeket. Tehát arra is figyelni kell azért, hogy a hosszabb távok. Tehát ilyen rövid távú verseny lesz. Volt, amikor várfoglalás is nem mi rendeztük, a budai vár területén volt, az is nagyon népszerű volt.
1: Egy kérdés még úgy általában a futáshoz, aztán utána majd beszélünk különböző rendezvényekről, amik az elmúlt majdnem 4 évtizedben hozzátok kapcsolódnak. Ez pedig az, hogy most nagyon könnyen beszélgetünk a futásról ebben a kellemes időben, ami most van. Ez nagyon jó futóidő, tipik futóidő, amikor ilyen 20-25 fokok vannak. Viszont amikor megmutatta magát most a nyár, 40-42 fok, és én láttam, futnak a szigeten. Tehát, hogy amikor 42 fok van, ne menj el futni.
0: Elmehetsz, csak tud, hogy 42 fok van, old meg a frissítésedet, ne bízz abba, öltöz föl, nem levetkőzöl 42, öltöz fel a nap ellen, és tudd, hogy a teljesítménye sokkal-sokkal gyengébb, tehát ne hajszold a csúcsokat és az egyebeket. Ugye a világon, Hawaiion is futnak emberek, és Dél-Spanyolországban is futnak emberek, de azt gondolom, hogy el lehet menni reggel futni, amikor hűvösebb van, és el lehet menni este, amikor nem biztos, hogy sokkal hűvösebb van, de már nincs a tűző nap. Én egyébként ugye, és aztán vannak őrültek a futó és a szabadidősport társadalomban, mikor a gyerekeim kicsik voltak, Balatonon nyaraltunk, ebéd után, én alig ebédeltem, ők lefeküdtek aludni, én pedig elindultam egy szál fürdőgatyába egy sapkával a Balaton parton, és a szántódi, zamárdi fürdőzők hülyének néztek, hogy ez a pasi ott jön. De hát hihetetlen előálló képességre tettem szert. Csak annak ajánljuk, akit elszántak, orvosi vizsgálaton voltak, bíznak önmagukban. Tehát meg lehet csinálni, csak ésszel.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a BSI versenyigazgatója, Kocsis Árpád. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a BSI versenyigazgatója Kocsis Árpád ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Árpád.
2: Szívesen vagyok itt.
1: Berlinben futni, New Yorkban futni, Barcelonában, stb. Számtalan várost említhetek, lényegében az összes multikulti nagyvárost Európából szerte a földnevű bolygóról. Mindenhol nagyon jó maraton futni, de Budapest az egyik legszebb helyszín. Nyakunkon van a következő maraton.
2: Spár Budapest maraton 41. alkalom, 86-ban volt az első maraton Budapest, 84-ben volt az első maraton Budapesten, rendszerváltás után 2 év kimaradt, mert nem volt pénzünk, azóta pedig folyamatosan megy. Magyarország legnagyobb szabadidősport eseménye, tavaly a 40. jubileumon több mint 40 ezer nevezés érkezett, és ez nem csak Budapest eseménye, hiszen a magyaroknak 50%-a vidékről érkezik, és nem csak Magyarország eseménye, mert tavaly 122 országból érkezett külföldről nevezés, ami egy hihetetlen magas szám. Nem sok esemény van az országban, azt gondolom, ahova emberek azért fizetnek ennyi országból, hogy eljöhessenek Budapestre megnézni a várost és sportolni.
1: Nektek mire kell odafigyelni? Arra, hogy a megfelelő létszám és a megfelelő infrastruktúra a különböző versenypontokon meglegyen, vagy arra is, hogy akkor egyeztetni a várossal, a nem tudom, különböző önkormányzatokkal vagy önkormányzattal, hogy akkor megfelelő mennyiségű szállás legyen, hogy a nem tudom, hív a troli, az akármilyen tömegközlekedés még járjon a megfelelő időpontban, szóval mindenre is oda kell figyelni, vagy csak a sport részét nézitek?
2: Nagyon jól mondtad, hogy mindenre is. Pont amikor előadásokat tartok sportszervezőknek, akkor azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy ha már csinálod, akkor egy tökéletes eseményt nyújtsál, és gondold át, hogy a résztvevő, aki eljön, aki megbízik benned, hogy nálad fog futni egy félmaratont, vagy élete első 5 kilométerét, mert így izgul, hogy le tudja futni élete első 5 kilométerét, mert már 3 hónapja edz, hogy neki tökéleteset nyújtsál. Gondold végig onnantól kezdve, hogy meg leszállsz a buszról, és majd pár óromba visszaszállsz, hogy mi kell ahhoz, hogy ez jó legyen. De aki csak erre koncentrál, az már tett egy dolgot, de ez kevés. Gondolni kell azokra, akiket nem érdekel az esemény, akik abban a településen, abban a városban laknak, a nagyvárosokban a tömegközlekedésre. Ugye sokan nem is gondolnak rá, hogy nekünk van egy közel 200 oldalas útvonal zárási tervünk, ahol szinte minden, az útvonal minden méterét, ez a maratonra vonatkozik, az útvonal minden méterét át kell gondolni. Hol vannak rendőrlámpák, hol vannak zebrák, hol vannak, ahol gyalogosokat át kell valahogy engedni, ahol nem kell átengedni, hol vannak szűkületek, rengeteg dolgot ki kell találni. Természetesen mindenhez engedélyt kell kérni. És Budapesten ugye nagyon szerte ágazó, hogy kitől kell engedélyt kérni. Fővárosi önkormányzat utak vannak, kerülethez tartozó utak vannak, tehát mindenkitől területfoglalási úthasználati engedélyt kell kérni. Egyeztetnünk kell a BKV-val. Nagyon fontos a BKK-val, hogy mely járatokat hogyan függesztik föl, hogyan megy terelő útvonalon, mikor, mettől, meddig. Ezért van egy nagyon komoly szintidőnk, mert ha BKV előre megmondja 3 héttel, hogy 16-20-kor ismét járni fog a 48-as trolibusz, és akkor nekünk addig be kell fejezni. Tehát nem boklászhat a futó még 16-20 után is, mert akkor már jön a trolibusz, ott áll a sofőr, akinek nem kellett közlekednie 3 óra hosszát, de ismét ott ül. Egyeztetnünk kell a fővárosi közterülettel, a szemétszállítókkal egyeztetnünk kell. A szállodák az nem a mi kérdésünk, tehát a szállodák megoldják, a külföldiek jönnek, és meg a budapestiek, vagy a vidékiek, és ott foglalnak szállást, ahol tudnak. Gondolnunk kell a parkolásra, nagyon nem könnyű, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani valamilyen szinten. Ezért is mindig javasoljuk, hogy gyere tömegközlekedéssel, nincs a környéken olyan parkolási lehetőség, amit igénybe tudnál venni, vagy csak nagyon-nagyon korlátozott számba. És milyen rossz az, amikor föl vagy készülve egy maratonra, félmaratonra, és a rajt előtt másfél órával ott ülsz az autóba, és esélyed nincs parkolót találni, ugye? Tehát ez egy hosszú folyamat, Például idén június végén a főváros megfelelő bizottság és közgyűlése elfogadta a 2027. évi futónaptárt, tehát mi tudjuk, hogy mikor december 6-án jövőre Mikulás futást fogunk rendezni Budapesten Váci utca és környékén. És innentől kezdve megy a folyamatos szervezés. Egy kisebb eseménynél, ami nálunk 5-6 ezer embert jelent, az viszonylag szűkebb, de egy Budapest maratonnál az egy több mint egy éves folyamat.
1: Amikor az útvonalat összerakjátok, vagy kitaláljátok, hogy hol mehet, vagy menjen, akár a 42, akár a 21, akár a 10, az 5, stb., akkor arra figyeltek, hogy a külföldről érkező, vagy vidékről érkező, vagy tök mindegy budapesti futóknak mutassuk meg az a város szépségeit, a különböző nevezetességeket, vagy arra figyeltek, hogy akkor erre lehet menni, itt van engedélyünk, és akkor hát most nem tudunk menni a vár felé, mert ott nem kaptunk engedélyt.
2: Nem így működik az engedély, tehát nekünk van javaslatunk, és utána kompromisszum ott kötünk, hogy itt most egy kicsit a futóverseny enged, ha valahol olyan, van olyan szempont, ami nem vettünk észre, itt pedig a adott terület gazdája, akár a főváros, akár a BKK enged. De ugye nagyon régóta csináljuk, és azt gondolom, hogy a belvárosi terület nagykörúton belül, Hősök terétől a Dunáig és a budai oldal a Duna mellett, ezt mi mindent ismerünk. Hol van lámpa, hol van szűkítő, hol van olyan forgalmi sáv, hogy a kettőből egy sáv fordul le, és ott nem mennek el a futók, tehát hol vannak olyan korlátok, amit nem lehet megbontani adott esetben. Tehát ezt tökéletesen ismerjük, és a leadott terveink azok 98%-ban tökéletesek. Plusz előtte egyeztetünk, tehát itt most például épül, hamarosan elkezd épülni a budai fonódó villamos, és akkor megegyeztünk, hogy csak a maraton után kezdik el az első kis bontási munkálatokat, mert hát akkor nem tudunk futni, hogyha föl van bontva, és akkor azon nem múlik azon a kis időszakon. Vagy ugye zajlik itt a Rákóczi hídnál a vasúti pálya építése, velük is folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Kapcsolatban kell lennünk más eseményszervezőkkel, hogy még véletlenül se fordul elő, hogy mi ott futunk szombaton délután 2-kor, és közben valaki oda szervez egy kis színpadot és egy koncertet. Tehát ez nagyon-nagyon összetett, hogy az a nehézség egy nagy futóesemény megszervezésében, hogy ez nem egy zárt térbe zajlik, nem a Puskás aréna kerítésén belül van, nem a szimacsarnokon belül van, hanem egy élő lüktető városban. És itt nekünk és ebben csak hibázni tudunk kisztúzással, mert az kizárólag, hogy a 1000 tényezőből mind az 1000 tökéletesen megoldódjon, vagy ne történjen semmi, egy csőtörés vasárnap reggel, amire nekünk föl kell készülni, és tudni kell róla, nehogy szembesüljön a felvezető autó, hogy jéjt megfolyik a víz, és jön mögöttem 20 000 futó.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a BSI sportigazgatója, Kocsis Árpád. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: kerül.
1: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a BSI sportigazgatója Kocsis Árpád ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz Árpád.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Most a hétvégén már 41. alkalommal lesznek páran, akik azt mondják, hogy megint a futók miatt nem lehet közlekedni Budapesten, de hát ilyenek minden évben vannak.
3: És mindenhol a világon, tehát New Yorkban is, és Berlinben sem boldog az a sok millió lakos, aki ott van, mindenki, de ez teljesen természetes, tehát nincs olyan esemény, amelyre azt mondaná az egész város, hogy hú, ez kell nekünk. Hát Sziget Fesztivál.
2: Ugyanaz.
3: Ugyanaz. Kutya fesztivál a Városligetben, tehát lehetne sorolni ezt a dolgot. Én azt mondom, hogy a városi folklórnak ez szerves része. Azért költözünk a városba, mert akarjuk élvezni a város életnek az előnyét. Legyen ez színház, mozi, közterületen zajló események, és ez mindig vita van. De ugyanez igaz a kutyások, nem kutyások történetére. Tehát igen, ez a mi keresztünk volt hosszú időn keresztül, amit előbb már mondtam, hogy nekünk nagyon fontos, hogy azokra is figyeljünk, akinek semmi köze az eseményhez. Tájékoztassuk őket. Például azt a Spár maraton előtt az útvonal környékén 140 ezer lakásba dobunk be szórólapot. Ahol felhívjuk a figyelmet, hogy elnézést kérünk. Ha megkérjük, hogy ha lehet, akkor egy óraszával korábban vidd el az autódat, vagy ne akarj haza, hogy 14-20-kor, csak 14-50-kor, mert addig zárva van vagy tereléssel tudsz jönni. De ez teljesen természetes. Aki nem gondol erre szervezőként, az hibázik.
2: Na, menjünk rá gyorsan, az idei kettőnapos, nem is maraton ez egy fesztivál, mert kettő napon keresztül fog tartani, amiben persze benne van a maraton, a félmaraton, a 14, a 30, az 5 kilométer, minden is benne van. A tipikus starthelyek, ugye, vagy a Margit-sziget, vagy a Hősök tere, idén honnan indul, és megint a rakpartokon?
3: Az info, a maraton az infoparkban van, itt a ugye a Városligetben voltunk, a Hősök teréről rajtoltunk hosszú éveken keresztül, de a felújítás után még nem tértünk vissza, tervek szerint jövőre fogunk visszatérni, az infoparkban megyünk, és gyakorlatilag a Duna két partján futunk, kisebb-kis cikcakkozással bemegyünk, ugye Andrássy útra bemegyünk, Bajcsi-Zsénszky útra, átfutunk alagúton, de a Duna két partján, tehát igazából a Budapest szép látnivalójának a nagyon nagy része az itt van a Duna két partján, ezért is mondják azt a külföldiek, hogy a világ egyik legszebb útvonal. Amikor én tiltakoztam, akkor mondták, hogy ne tiltakozz, ez tényleg így van. Ránk omlik a Gellért, hegy elfutunk a vár alatt, ugye ez a világörökség része, az Andrássy út szintén világörökség, átmegyünk a gyönyörű Lánchídon, Margit híd, Margit sziget, amely egy csoda, egy külföldinek, azt gondolom, elmegyünk a parlament előtt, hát az szintén egy csoda, hogy ugye a kontinens egyik legnagyobb parlamentje, hogy ilyen, hogy még mindig a parlament, pedig a maratonista már nagyon elfáradt, és hogy mindig, mikor lesz vége, még mindig a parlamentnél vagyok, ugye?
2: És aztán még utána szigetre, le is szigetre fel a kis emelkedőn?
3: Hát valahogy igen. Hát németlavos barátunk, a meteorológus mondta, amikor az első maratonját futotta, hogy Árpikám, az a csomolum, ma ottóba föl kellett menni. Lajos, miről beszélsz? Hát a szigetről az Árpád hídra. Ja, az a csomolum, mert 16 méter magas, igen. De hát egy, és most nem, direkt nem a maratonról beszélek, hiszen van, akinek az 5 kilométer jelenti a maratoni teljesítményt, mert ott kezdi. Azért ez okozhat gondot a végén már, amikor nem esik jól. Na, a végén, amikor megkapod az érmedet, és megveregeted a saját vállalatot, akkor úgyis elfelejted, hogy mi volt ott, hol volt a csomorúban, meg hol volt, milyen hosszú volt a parlament, de ott akkor azért tudni kell. Mert azért ezt hozzá kell tenni, hogy az emberek általában, főleg első alkalommal azért úgy izgulnak. Magasra teszik a mércét. Lehet, hogy csak 35 kilométerre van fölkészülve, de marad 42-t fut. Lehet, csak 16-ra van fölkészülve, de 21-et fut, mert az a fél maraton. Uh-huh. És hogyha érezzük, könnyű is hibázni. Hiszen nincsenek csodák. Amit beteszel a zsákba, az edzéseken kilométer gyűjtesz, azt tudod kivenni. Ha te rendszeresen 6 perces kilométerekkel futsz az edzéseken, akkor nem fogsz 5-30-as tempót futni a versenyen, sokkal hamarabb elfáradsz. Már pedig a tömeg elvisz. Gondolj bele, beállsz 15 ezer ember közé. Egy vagy ott a sokból. Mindenki ugyanazt fogja csinálni. Mindenkit rá van írva az arcára az egészséges várakozás. Vagy a túlzott magabiztosság, vagy az izgalom, hogy jaj, mi lesz a következő 1-2-3-5 óra hosszában. És akkor nagyon könnyű elfutni. Ráadásul ezek a fránya szervezők, mindenhol zenészek vannak, adják a ritmust, menjél, szurkolók vannak, integetnek, mosolyognak, jó vagy, gratulálunk, szuper vagy, megcsinálod. Könnyű elhinni, hogy jobb vagyok. Kicsit több tempó, gyorsabb tempót mész, fölmegy a pulzus, és akkor 35 kilométernél a maratonon, vagy 16-nál a félmaraton, a parlamentnél azt mondod, hogy ja Istenem. De ez teljesen normális a dolog, ez elmúlik, továbbmész, elrejsz, beérsz a célba, és utána boldog vagy, mert megcsináltad. Van egy ilyen budapesti sajátosság, nem sok helyen csinálják a világban. Kiírunk egy hatalmas kaput 100 méterrel a cél előtt, utolsó last leste van 100 méter, utolsó 100 méter kapu. Mosolyog, hősök vagytok mindnyája, mosolyog. Ez a legfontosabb. Hogy mindegy, hogy mi bajod van. Az utolsó 100 méteren a futó 99%-a összeszedi minden erejét, elkezd futni, vagy futó jellegű mozgást végezni 8 perces tempóban, és próbál mosolyogni, mert ezért készültél, most léped át. És hogy a maratonnál van egy pont, amikor azt mondod, hogy a célvonal. Ha ezt elértem, akkor az álmom megvalósult. Azon a 10 centis sárga vonalon valósul meg az álmod, amit eldöntöttél fél éve, egy éve, öt éve, hogy lefutom a maraton, fél maraton, hogy futok 5 kilométert, és meg tudom csinálni megállás nélkül azon a ponton. És ez a csodája ennek, amit mi csinálunk. Egy pont, ahol az emberek álma beteljesül.
2: Három utolsó kérdés a végére, Árpi, mert hogy sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, ilyen rövidke kis kérdések ezek, hogyha világ nagy maratonjait vesszük, New York, London, Berlin, stb. Stb. A budapesti maraton hol van a sorban?
3: Középmezőny elején azt gondolom, középmezőny. Berlinnel, Rómával, New York-kal, Tokióval nem tud Budapest versenyezni, de azt gondolom, hogy a második kategóriában, turizmusban is ott van Budapest egyértelműen, és nagyon nagy koloráció van a maratonok helyszín népszerűsége és a turisztikai szempontok szerint. Hiszen amikor egy külföldi elmegy valahogy városba, nagyon kevés, aki csak azért megy, hogy nagyon jó időt fusson, hanem élvezni akarja a várost. Ráadásul jönnek egy-két-három embert, mindenki hoz magával kísérő, 3-4 napot eltöltenek abban a városban, és a futáson kívül akarja a várost is élvezni. Budapestet pedig azt gondolom, hihetetlen módon lehet élvezni.
2: Utolsó előtti kérdés a végére, nagynevű sportolók esetleg, akik vagy meghívásos, vagy nevezéses alapon jönnek, lesznek-e?
3: Mi nem hívunk külföldi sportolók, a nagy divat ugye az afrikai futók, akik a legjobbak hívni, mi a magyarokra fókuszálunk, és nagy örömünkre, hogy Tóth Vindis Lili, aki most magyar csúcsot futott a hétvégén Varsóban, egyéni csúcsot futott a félmaratonunkon 4 héttel ezelőtt, ő például a családjával egy családi csapatba, 4-es csapatba fogja teljesíteni a maratont, egy 4 fő stafétába, amiben az az üzenet, hogy bevonta a többieket is, és megcsinálják. És ez az, amit sokan azt hisznek, hogy hú, hát a futás milyen magányos sport, nem egy óriási közösségi élmény. Az edzések során is az lehet, ha valakivel futsz, és ugyanez az eseményen, ott pedig fölfoghatatlan. Úgyhogy a Lili lesz most a legnagyobb sztárunk, hogy nagyon fogunk megtapsolni, hogy új magyar maratoni csúcsot futott ezelőtt másfél héttel.
2: Legeslegutolsó kérdés most már a végére, a hétvégén, tehát akkor futófesztivál, spármaraton, 41. alkalommal, 2 napon keresztül, senki ne ijedjen meg, nem lehet majd közlekedni a belvárosban, vagy lehet, csak óvatosan, és másfél órával tovább tart, 1 órával tovább tart. Legeslegutolsó kérdés a végére, akinek ennyi ideje, több mint 4 évtizede benne van az életében a futás, korábban triatlon, aztán most már állítólag csak a futás, és a főszervezője ennek, a versenyigazgatója ennek kívülről figyeli, vagy esetleg el tud indulni? Mármint, hogy te egy akármilyen távon.
3: Le vagyok sérülve most, úgyhogy sajnos nem fogok elindulni, de egyébként egy évben 10-12 versenyünkön elindulok, amire nagyon büszke vagyok, hogy 21-szer futottam fel a kékestetőre a versenyünkön a 29-ből, úgyhogy igen, én ezt én csinálom, abszolút. Nem szabad abba hagyni, jó példa, kisferi bátyám, aki Csongrádon él, 82 éves, 2 éve megnyerte a New York maraton 80 éves kategóriáját, most éppen nem nálunk fut, hanem Chicago maraton fogja futni, és ő 59 éves korában kezdte el a mozgást, tehát ő egy nagyon jó üzenet. Persze télen meg elmegy a szegedi műjégpályára és a budapesti műjégpályára, ingyen utazik, mint nyugdíjas, és piruetteket csinál, és mindenki csodálkozik, hogy ez az összhajú öreg úr miket tud, de egyébként egyszer följött, hogy kipróbálja a balatoni kerékpárutat, a Budapest-balatoni kerékpárutat, nem kerékpárral, görgőkorcsolyával.
2: Ja.
3: 3 éve volt, még nem volt 80.
2: Árpi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
3: Köszönöm szépen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a BSI versenyigazgatójával, Kocsis Árpáddal beszélgettem, a következő órában pedig Jászai László színésszel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A garázsból indult.
2: Zenéink generációk nőttek fel.
1: Mára pedig az ország

0: 0630 30 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kellemes őszi idő lesz holnap is. Folytatódik a Határtalanul program. Megújul a Margit szigeti zenélő szökőkút műsora. Már is jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Fokozott közúti ellenőrzést tart mától egy héten át a rendőrség. Kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a Vagyonvisszaszerzési Hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, hogy arányosan kapják meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Csaknem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A technikumban tanulók havi 59 ezer, a felsőoktatási alapképzésben résztvevő hallgatók havi 125 ezer forintban részesülnek. A projekttel a kevésbé fejlett régiókban élő, 18 évnél idősebb tanulókat támogatják. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A kérelmeket november 6-áig lehet benyújtani. Megújul a Margit szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyermekdalok és komoly zenei művek maradnak. A szökőkutat jelenleg felújítják, kicserélik a hangfalakat, és a multimédia rendszer fő elemeit majd téliesítik.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos, fátyol felhős idő lesz holnap is, a kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Délután 22-26 fok várható. Csütörtökön hideg front érkezik, esővel és több fokos lehűléssel.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között Sinkovics Imre, Jászai Mari, Kállai Ferenc és Örkény István macskajátéka is. Jászai László színésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, a szakma világában, és kicsit Örkény István világában is, és már itt ül velem szemben a stúdióban Jászai László, Jászai Maridíjas színész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Köszönöm szépen, ölellek szeretettel.
1: A családi hagyatékot meg kell kapni, nem?
2: Hát igen, és már sajnos nem vagyok ifjú, mert már édesapám lassan 10 éve, hogy nincs velünk, én addig voltam ifjú. És hogy szokták mondani, mikor az ember a szüleit elveszi, hogy hát most lettél felnőtt. De igen, meg amit még annak idején hányan tették fel a kérdést, hogy nem nyomaszt a nevet, hogy ezzel a névvel Jászai, hogy ez nem egy... Mondom, nem. Mert az a egészséges önkontroll azért működik, hogyha azt érezném, hogy alkalmatlan lennék erre, tehetségtelen, nem erőltetném, de akkor sem nevet, hanem hivatást módosítatni. De én úgy érzem, hogy egyelőre próbálom méltó módon vinni a stafétát, úgyhogy még nem.
1: Nem csak erre gondolok, hanem arra, hogy Jászai Mari díjat kaptál, és
2: ja,
1: hogy hát...
2: igen, éppen most október 5-én 100 éve, hogy meghalt Jászai Mari. Viszont olyan értelemben fogtam bele kezet, hogy az én nagyapám, apai nagyapám, aki a legkisebb volt a 10 testvér közül, az ő nővére Jászai Joli néni, talán emlékeznek rá páran még filmekben, 70 fölött volt, mikor fölfedezték Kern Andrisék, a Friderikus Sanyi, és nagy karriert futott be, mint pécsi pedagógusból lett egy sztár, 103 évet élt meg, és ő 10 évesen, aki ugye 7-ben született, 18 évesen még látta Jászai Marit színházban, és fogta a kezét, és beszélgetett vele, és erre mondta egyszer édesanyám, hogy milyen a láncreakció, vagy az időutazás, hogy én meg még foghattam a Joli néni kezét, tehát ilyen értelemben. De ja, hát tavaly előtt ünnepeltük 175. születésnapját, a Fiumei úti sírkertben, ugye a régi, még a Grassalkovics telek ott az Asztóriánál, a fölrobbantott Nemzeti Színház, az akkori gránit köveiből lett a síremlék, gyönyörűen felújítva, és akkor is ott egy koszorúzás volt, és idén pedig most ő, aki ugye az aradi vértanúk és a szabadságharc, és hogy a fájdalmat szívtam magamban, mert 49-ben, amikor anyám a szíve halott hordott már a keserűség és a fájdalom, a szabadságharc, az aradi vértanúk, és ő október 5-én hal meg.
1: Amikor kiderült, hogy te megkapod a Jászai Mari díjat, és te abból a családból származol, akkor milyen érzések fogtak el, vagy mi az, ami először átfutott az agyadon? Pár könycsepp kísérletében.
2: Hát, hogyne. Mert, hogy igen, és közben meg arra is gondol az ember, de hát nem szabad elégedetlennek, vagy türelmetlennek lenni, mert ez eredetileg fiataloknak lett kitalálva. A Jászai díj. És amikor meg 80 évesek kapták meg, és akkor mondom, hogy hát nekem, meg hogy miket tett le az ember az asztalra, amikor én 20 évesen a Nemzeti Színház ifjú titánjaként, meg még a Várszínház, ugye a kamaraszínházunk, és ontottam egyik szebb szerepet a másik után, hogy akkor 27-28 évesen vártam, gondoltam, hogy na most kellene, de hát egyáltalán nem kell ezzel foglalkozni, úgyhogy 4-5 éve, mikor megkaptam, végtelen boldogság volt, és az is eszembe jutott, hogy annak idején, amikor édesapám kapta, hát én is nem tudom, 16-szorra voltam fölterjesztve, apám is volt 14-szerre, viszont akkor még 3 fokozat volt a Jászai díjból. És akkor az nem tudom, annyi kis pénzzel is járt, meg nem tudom, úgyhogy nagyon boldog, büszke vagyok, és...
1: Ha már a családi történeteket, illetve tárgyakat vesszük, akkor veszünk el kicsit annak a történetében, hogy nem csak egy Jászai Mari díj landolt nálad, hanem állítólag vannak olyan tárgyak a régmúltból, amik a családhoz kötődnek, talán Jászai Marihoz kötődnek, és ott vannak nálad valahol a vitrínben.
2: Igen, meg a falon. Hát kettő van, amit az egyiket édesapám örökölte meg, ugye, azt a babérkoszorút, ami most már olyan bronzos barnára, ugye, öregedett, 120 éves lehet legalább. A 50. színészi jubileumára kapta Jászai Mari, és színjátszásunk büszkesége, és nem tudom, a nemzeti szín szallagok, amik lógnak rajta, filmintézet, a legnagyobb magyar tragika, és nem tudom, és ez ott van a falon. Viszont ami óriási, amikor én még fiatalként ugye a Nemzetiben a Hevesi Sándor téren, ami most Magyar Színház, az ottani kellékes a kelléktárban rakodott. És egyszer csak szintén egy réz, csatos szíj akad a kezébe. És egyszer csak beugrik, hogy ez hon láttam én, ez hol ez? És Mari néninek a Médeja előadásból a fénykép, és ott ez a szí, gondold el, és még egy kis fadobozt is készített hozzá, és akkor nem tudom melyik bemutatóra oda jön hozzám előadás után, hogy Lacikám, fogadd ezt tőlem, hát ez kinél, ha nem nálad van a legméltóbb helyen, Mari nénéd. Hát én most is elsírom magam. Az olyan, hogy megfogod, és ott vagy vele, érted? Szóval tényleg, mint egy időgéppel visszamennél.
1: Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy olyan színházak színpadaira felállni, és persze a különböző színházak azért az elmúlt évtizedekben, évszázadokban különböző felújításokon estek át, de hogy te álltál, vagy állsz nyilván olyan deszkákon, olyan színpadokon, ha nem is ugyanazokon a deszkákon, ahol a nagyelődök egyébként játszottak, a családbeli nagyelődök.
2: Hogyne, ahogy milyen érdekes, hogy ahogy édesapám utolsó állomása Veszprémi Petőfi Színház, és amikor ott vendégszerepeltünk, akkor hát ott is elsírtam magam, hogy most az, csak apám már nem láthatott. Akkor éppen Szolnokon voltam, és a fekete szárú, ja Istenem, most hirtelen a Bródi fia, Hunyadi Sándor, mert a Bródi nem vette a nevére. Balázs Péter rendezésében óriási siker volt, és ezzel egy fesztiválon Veszprémben szerepeltünk, és hogy utána hány néző jött, aki még apámat látta, és azt mondta, becsuktuk a szemünket, és apádat hallottuk, mert olyan a hangod. Igen, meg hát ugye a régi Nemzeti, apám ott volt már a Blaha Lujza téri, amit 65-ben kétszer kellett robbantani, mert nem akart. Az a mai napig állna, azt

0: és diploma után ide szerződtetnek. És a Sinkovics Imre a művészklubban, a művészbejáróval szemben volt a Gobbi Hilda művész, átmegyünk, 2,5 deci kikészítve, lacús, mint gyere, szervusz, ahogy Pertut iszom. Ó, én olyan zavarba voltam, nem mertem le, de szervusz, Imre bátyám, szervusz. Isten hozott a válogatottban. Mm. Tehát ugye nem óriási, hogy mint ifi, kezdő, már serdül, és most már mint diplomás kollégaként köszönt a válogat. Hát ez nekem életem meghatározó.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jászai László színész. Itt egy pici szünet után folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Jászai László színész ül velem szemben a stúdióban. Premierre készül, nem sokára beszélünk erről is, de előtte azért van még egy-két topik, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
3: Isten éltesen, köszönöm a lehetőséget.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, arról viszont még nem, hogy amikor te ezt a pályát választottad, akkor azért választottad, mert hogy a családban szinte mindenki színész volt, és akkor valaki legyen ebből a generációból is, édesapád nyomására, vagy nem tudom, amikor kicsi voltál, akkor édesapád bevitt egyszer-kétszer próbára, előadásra, és a színháznak a szaga benned maradt.
3: Hát tulajdonképpen mondhatjuk az anyatejjel. Jött ez az egész, vagyis hát amikor pici koromtól,

0: ha már mostóva körülmények voltak, mert édesapám Szegeden kezdett, édesanyámmal 60-ban esküvő, és akkor a Szegedi Nemzeti Színház, amire egész életében úgy emlékezett vissza, hogy életem legszebb 9 évei, 67-ben ott születtem, és 69-ben jöttünk föl Pestre, mert akkor azt hiszem a Vidám Színpadhoz szerződött föl apám, és de hát ott egy-két év, és ő visszament vidékre. Mi anyámmal itt maradtunk. Na most akkor nem volt sem mobil, se Skype, se nem tudom, nem látjuk egymást, és a gyereknek hogy mondod meg, hogy mi az, hogy főpróba hét, és egy-két hét, és hétfői szünnapon hazajött, együtt voltunk, és mire fölébredtünk, akkor ebéd után lefeküdtünk, és akkor már ő nem volt. Az nehéz volt, nagyon. Aztán, de édesanyám is, nem tudom, meg iskolában a versmondás, meg nagyon úgy könnyen tanultam, és azt szerettem nagyon. És akkor anyám fedezte fel például, hogy a Bródi Sándor utcában, a rádióban gyermekszínészképző Éles Bélával indul, és akkor én évekig naponta a rádióban, tehát fokozatosan gimnázium, szavalóversenyek, kerületi, ország, és ezzel is kompenzáltam nem igazán fényes tanulmányi eredményemet. Arany, ezüst diplomák, persze, tehát a dicsőséget azért vittem, és amikor elé teszik, hogy akkor érettségi után merre tovább, egyszerűen nem jött ez a színház is film, és akkor, de ha nem, akkor mi a másik? Nem volt másik, ez.
1: Meg is válaszoltad a kérdésemet, ami az lett volna, hogy ha nem ez, akkor lett volna-e másik lehet, de nem volt.
0: Nem volt elképzelésem. Annyira ez csak ez, hogy, és látod, nem sikerült, mert a második rostán estem ki először, akkor szólt egy barátom, nem is tudtam, hogy a Gór Nagy Marinak van a tanodája. Egy Rákóczi úton egy kis 20 négyzetméteres lakás. Utána a felvételi kiestem a harmadik utolsó rostán. Viszont akkor ott volt Bodnár Sándor tanár úr, és amikor felolvasták a eredményhirdetés, kik nyertek felvételt ellenben, akik nem, azok közül kiket hív Bodnár Sándor, a Nemzeti Színház stúdió vezetője, a látottak alapján a stúdióba. De már nem is kellett külön fölvételiznem, így lettem stúdiós, és onnan harmadszorra sikerült. Úgyhogy,
1: de horvai osztályban végeztél.
0: Horvai István Kapás Dezső. És ez a másik nagyon jó kérdés, hogy amikor az ember végtelen várakozással, szerelemmel csak vegyenek, akkor nem gondolsz bele, hogy nem mindegy, hogy kihez kerülsz. Hogy azt a 4 évet hogy töltöm el. Hogy milyen útra valóval jössz ki, mint... Sok példa volt rá. Mi meg egyszerűen úgy jöttem ki, mondom, aki nem szerettem iskolába járni, hogy holnap újra kezdeném, olyan boldogságból.
1: Az imént említetted valamikor egy jó 10 perccel, negyed órával ezelőtt, hogy amikor bekerültél a Nemzeti Színházba, vagy a Magyar Színházba, ebbe a régi Nemzeti Színházba, akkor a Sinkovics kitette a felest, hogy akkor Isten hozott a válogatottban ilyen sportszaknyelven. Amikor tini voltál, akkor a versmondó versenyeken, meg a tanuláson kívül sport volt az élet?
0: Hogyne? Hát én, ha bár utólag azt mondom, hogy nem az kellett volna, de nagyon szerettem akkor a tenisz, ugye? Hát most azt mondjuk, hogy látod közel 70 évesen a John McEnroe-t, meg a Borgék, meg... Hát én ezeken nőttem föl 7-8-9 éves koromban, és akkor virágzott a Margit-szigeten a Dózsa tenis. Ott voltak a Davis kupák, Taróci Balázsék, ne? És hát ott nőttem föl, ott voltam tag, Homolya Lajos bácsi, micsoda edzőnk volt, és én egészen mondhatni, hogy úgy 18 éves koromig, de hát nem vittem én olyan, tehát meg érdekes például, hogy ezt is sokan kérdezték, hogy amikor tétre, tehát csak így edző meccsen, vagy gyere játszunk egy meccs, megvertem 90%-ban a társaim. Amikor tétre ment, csapatbajnokság, házi bajnokság, nem tudtam, olyan izgalom volt. És erre kérdezik sokan, hogy és amikor előadás, akkor nincs az a drog. Ott lehet, hogy az, hogy bepróbált, vagy felkészült, de Cilikével például úgy improvizálunk, hogy, és ott meg lubickol az ember, jól érzem magam, ott nincs, van az az egészséges, amennyi kell, de nem az a fajta a drúg, hogy lebénulnék, és ne tudnék teljesíteni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jászai László, színész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig Jászai László színész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek itt nálunk, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Ölellek szeretettel, köszönöm.
1: Folytassuk azzal, ami aktuális. Az imént volt egy ilyen elszólásod, hogy amikor Cilikével fönt vagyunk a színpadon, akkor jön az improvizáció, és milyen hatalmasakat játszunk. Ez a Cilike, ez bizony esztergályos Ceciliát jelenti, mert hogy egyébként Célegyenesben vagytok, ugye? Ott az Új Színházban ezt a kultművet talán mondhatom, így teszitek föl a színpadra. És még mielőtt a szereposztásról beszélnénk, azelőtt egy kicsit még beszéltünk arról, hogy milyen családi körülmények közül jössz, hogy kik voltak színészek a családban, hogy édesapádhoz is elég közel került ez a darab, de neki nem sikerült.
2: Jé, óriási, valóban, hogy milyen a sors, hogy amikor mi negyedévesek voltunk, Kapás Dezső, osztályfőnököm, volt főrendező Veszprémben, mert nagyon szerették a mi osztályunkat. 5 fiú, 4 lány, akik végeztünk, vagyis hát negyed évben, és akkor a veszprémi csapattal koprodukcióban is készítettünk vizsgaelőadást, mint a Bűn és bűnhődés, és hogy egy társulatban, hát színpadon sajnos nem találkoztunk, de egy csapatba kerültem édesapámmal. Csak hát milyen az élet, és ő egy érzékenyebb, szenzibilisebb idegrendszer, pedig aztán édesapám olyan színész, és főleg zenés mindenben fergeteges, de hogy milyen az élet. 91, ő 56 éves, 3 évvel fiatalabb volt, mint én most. És évadnyitó társulati még együtt voltunk, ugye, ott is. Ez a szerep várt rá, Örkény István macskajáték, Csermlényi Viktor operaénekes. És akkor elindultak a próbák, és ő neki fokozatosan jöttek ezek a pánikrohamok, amire sokan azt mondják, hogy jaj, hipohonder, bebe. Nem, szörnyű. Tehát amikor, azt mondja apám mindig, hogy aki nem tudja mi ez, annak nem kívánom a halálos ellenségemnek, hogy ott állsz 7-kor, fölmegy a függöny, meg az ügyeletes orvos melletted, és azt mondja, hogy én, aki szerelmese voltam a hivatásomnak, én már magamat nem bírom, és nem szolgáltathatom ki a környezetemet ennek, és leszázalékoltatta magát. És akkor az Inke László vett, ugrott be helyett. Hogy most mondd meg, milyen az élet, hogy én majdnem ugyanannyi idősen most találkozom ezzel a szereppel, és egy fergeteges szereposztás, és esztergályos Cilikével, akivel most már nem tudom, hanyadik közös együtt játszás, és végtelen boldogság vele lenni.
1: Nem csak ő van benne, szóval nem sokára, egészen pontosan 16-a, ha jól emlékszem.
2: 16-án
1: lesz a premier ott nálatok, a Paulai Edében, az Új Színházban. Igen. Esztergályos Cecília, Gregor Bernadett, Freud Edit,
2: Giza, 3. éves főiskolásként, amikor az Új Színház még Arany János gyermekszínház volt, az akkori igazgató Metzner János minden főiskolás vizsgánkat látta, és kellett neki, mert a kőszívűbe be kellett ugrani a Richard szerepébe, és kikért a Horvaitól. És a kőszívűben találkoztam akkor a Freud Edittel, úgyhogy hogy ez is milyen érdekes, hogy... De nagyon örülök, és remek a hangulat, úgyhogy... De hát most már fokozatosan be kell gyújtani a tartalékrakétákat.
1: Ezt akarom mondani, hogy lényegében Célegyenesben vagytok, van még hátra 1 hét, 1,5 hét, úgyhogy akkor itt az ideje azt mondani, hogy akkor gyerekek,
2: igen,
1: készen vagyunk, vagy majdnem készen vagyunk.
2: Én még hagyján, mert és látod milyen, hogy az ember, ahogy öregszik, azt mondja, hogy már nem baj, ha nem akkora szerep, nem főszerep, meg nem kell vele annyit killódni, meg pedig én szerettek poklokat járni, meg szenvedni, mire megszülöm azt a figurát, de itt sajnálom, hogy az első felvonásban vagyok csak. Hogy mert beszélnek végig a Viktorról, csak a másodikban már nem jelenik meg, úgyhogy viszont a Cilikének nagyon drukkolok, mert kegyetlen 70 oldalt kell beszélni, és 1 millió műveletet közben végrehajtani, de hát fergeteges, mert 10 fiatal energiájával egyszerűen, és akkor azt mondjuk mindig, hogy én elgyengülök, meg nem vagyok jó paszban, mert szót ne szóljak, hogy a Cilike így. Úgyhogy olyan inspiráció, olyan energiabomba nekünk, hogy félelmetes.
1: Ha már azt említed, hogy fiatalok, nem csak a pályán régebb óta ott lévő színészek vannak ebben a darabban, fiatalok is vannak, akik még táncolni is fognak, ha bár nem biztos, hogy az eredeti macskajátékhoz hozzátartozik a tánc.
2: Igen, hát ez egy érdekes koncepció, pontosabban a Vas Gyuri kollégám, aki rendezi a darabot, és nagyszerűen leegyszerűsítve mindent. Tehát nem kell itt most tárcsázni a telefont, megfogni a kagylót, hanem tudunk anélkül is, mintha beszélnénk, és a minimális díszletben, kellékkel, mindennel. És van két fiatal, akik közben így feltupírozzák tangó betétekkel az előadást. Kalivoda Imre, aki most friss főiskolát végzettként került hozzánk, és a Szűcs Réka, egy kis táncos lányunk, aki több darabban velünk van, de hogy a Gregor Bernivel lehetek együtt, aki szintén a Paulában, és úgyhogy nagyon-nagyon jó a hangulat, minden adott ahhoz, csak most mondom, most kell beosztani, meg hát nem láttuk még a jelmezt, meg sok minden, ami hogy... Úgyhogy mire nem válaszoltam most?
1: Mindenre válaszoltál, és mindjárt fölteszem a következő kérdést. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jászai László. Színész, kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Jászai László színész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Köszönöm, ölellek.
1: Szóval nem sokára Macskajáték, Örkény István, hát egyik legismertebb, leghíresebb darabja. Egy ilyen szerelmi történetről van szó, egy szerelmi háromszögbeli történetről, de nem a klasszikus értelemben, mert itt a résztvevők már kicsivel idősebbek. Opera énekes úrnak elcsavarják a fejét?
2: Hát igen, ez egy érdekes hálórendszer, mert valóban ugyanugye az Orbánnénak, Erzsikének volt férje, de mindig is lángolt a Viktorért, és ez valahol kölcsönös is volt. De közben van ugye a Paula barátnő Orbánnénak, akivel szintén szövődnek azért a Viktorral, és hát aztán nem véletlen ugye, ahogy az édesanyám, az öreg Bruckner Adelaida, aki szintén operaénekesnő volt, vesznek csúnyán, vagyis teremti le az Orbánnét, hogy mit csináltál a fiamból, csak etetted, tönted, tönkretetted, és de hogy a fiatalok hogy a Paulával aztán megtalálják egymást, de egy nagy gyermeteg lélek, ugye, aki valaha szebb napokat látott, és most meg külvárosi deszkadobogókra kényszerül szegény, és lázad benne, és a lelkiismeret, hogy igen, akik elnyomnak, eltaposnak, de majd meglátják, hogy én hogy fogok újra feltörni az operáig, a Scaláig, a Metropolitanig, és hát igen, és úgyhogy, de nagyon kedves, megható történet, mert érdekes, hogy az Örkény tulajdonképpen, vagy mondhatnánk, hogy Örkénynek ezt a kis regényét a Székely Gábor rendező fedezte fel olyan értelemben, hogy ő akkor még felkereshette Örkény Istvánt, és kérte meg, hogy a regényből ő adaptálja.
1: Színpadra
2: írjon egy forgatókönyvet ebből. És aztán ezt rendezte ő meg, azt hiszem, 71-ben, és tulajdonképpen mi is ennek a könyv alapján indultunk el. Persze, hát óhatatlan, hogy húzásokat kell eszközölni, mert egyben nem lehet meg irdatlan mennyiség, úgyhogy ahol lehet zanzásítani, de nagyon kedves, mert hogy az ember gondolná, hogy talán valami olyan saját családi élményanyagból született meg az Örkénynek, de nem, azt mondja, egyszer csak úgy a fantáziájá ez így. De hogy mennyire érvényes még a mai napjainkra is, hogy hány magányos ember, aki végtelenül szomjazik a szeretetre, a barátságra, a kapcsolatra, és akkor mi van egy kis albérlő szobatársa, az Egérke, aki egy kis kalapos kisasszony, és ővele játsszák, hogy és akkor nyávognak egymásnak, és így egymásban tartják a lelket, meg hát tulajdonképpen a Viktor, mint férfi ebben, de hát nagyon-nagyon szeretetre méltó az egész.
1: Bemutató nem sokára, 16-án, tehát az Új Színházban. Ezen kívül mi az, ami van még most az életedben? Ott az Új Színházban van még pár szerep, játszol még ezt,
2: van, azt. Amit nagyon-nagyon szeretek, hát sajnos ritkán megy minden, meg nehéz, hát azt kell mondanom, hogy sokszor lasszóval kell fogni a nézőket, nem tudom, ez a mai világ, hogy annyi értékes előadás, mint a Vas Albertnek az Elvásik a Veres Csillag, nagyszerű. Most a legutolsó szép előadásunk a Bencsik Andrásnak az Attila Ravennában, mikor első nagy szent Leó 452-ben, és erre van dokumentum, ez hiteles, megy el, keresi fel Attillát, Hun Attillát, Ravenna mellett táboroznak valahol, és próbálja meggyőzni, hogy nem kell elpusztítani, eltüntetni a föld színéről Rómát, és megfordítja, és majd hogy nem barátság le. Ad is egy nagyon szép, ott, mint Leó pápa, Jánosi Dávid kollégám, mint Attila. Úgyhogy sok szép olyan van, meg hát még előttünk van most Zsinórban három bemutató. Macskajáték, rá három napra már Kis Józsi barátom kollégám írásában a Lagrange Erkel Ferenc történet, és utána meg rögtön Szabó Dezső Elsodort falu, az még egy januári bemutató, úgyhogy most Zsinórban, és mind a háromban benne vagyok, úgyhogy most a karakterekből bújkálgathatok egyikből a másik.
1: Akkor van feladat rendesen.
2: Nem panaszkodom, a mai világban ezt mondjuk, hogy...
1: Ez az egyik oldal, a másik oldalnak, hogy akkor elő kell venni azokat a szövegkönyveket, és le kell ülni az álló lámpa mellé a fotelbe, hogy akkor azok a mondatok meg legyenek.
2: Ezt ahogy így szó szerint, és minden előadás előtt 2 órával bent vagyunk, mondjuk a szöveget, és ja. Úgyhogy soha rosszabb ne legyen. Hogy mihez képes panaszkodik az ember.
1: Említetted, hogy a Cilivel, tudnélik az Esztergályos Ceciliával miket csináltok, vagy miket játszottok a színpadon. Mellette azért, hogyha neki elindul ugye a fantáziája, meg a kis saját valója kijön belőle, könnyű kiesni a szerepből, vagy elnevetni magát az embernek.
2: Hát őrlet van, hát persze, hát ott megpusztulunk ilyen. De nem az, hanem közben föl kell venni a frekvenciát. Igen. És én baromi érzem ő. Én nem tudom, mondtam is a Cilinek, te valószínű azért, mert mi vízöntők vagyunk. Aha. Én 25-én, ő 26-án, majdnem egy napon születtünk. Tehát egy szemrebbenésből azt is látom, mondom, ha nem lát, háttal állsz, a hajhagymáidon is látom, mire gondolsz. Úgyhogy hát hogyne, hát rengeteg olyan, amikor észnél kell lenni, és meg amikor kisegítjük egymást, de hát én ezt már annak idején a Kállai Ferencnél megtanultam a Nemzetiben, hogy édesapám, mert azt szerette volna mondani, és elmondtam helyette a szöveget. Édesapám, én már annyival tartozom neked, mit iszol, hogy tudom meghálálni?
1: Szóval 16-án, tehát az Új Színházban bemutató, Örkény István Macskajáték, az opera énekes úr, Viktor, jó magad leszel.
2: Igen.
1: Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én köszönöm, szeretettel.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, amiben most a mai programajánló következik. Fekete Laci már itt van, ez okán a stúdióban, hozza a mai programajánlót. Mára mit? Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Na hát, a Média Klikken is visszanézhető az én egyik kedvenc hazai ifjúsági sorozatom, az Utánam srácok. Nem tudom, hogy ismered-e.
0: Ezt mindenki szerintem.
1: Mindenki ismeri. Amikor gyerek voltam, annyiszor láttam, ugye a lakótelepen két egymással vetélkedő, hát ilyen gyerek csapat vagy banda hétköznapjait és turpisságait, kalandjait mutatja be. Ugye vannak a tipikus telepi kemény gyerekek, és vannak az okosok. És akkor hát ők törnek egymás orra alá borsot, és ha jól emlékszem, a végén össze is fognak egymással. Egy nagyobb jó érdekében. Na de mindenkire rábíznám, hogy nézze meg, mert tényleg nagyon aranyos, nagyon jó, nagyon minőségi. Utánam srácok, a Média Klikken.
0: Köszönjük szépen, Laci.
1: Köszi, Roli.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában a BSI versenyigazgatójával, Kocsis Árpáddal, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Jászai László színésszel beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Nagyon is a szép estét, hölgyeim és uraim, ez itt a Magyarok, kitűnő rock zenéket fogunk hallgatni. Már egyet hallottunk itt, Paddy and the Rats volt, és Kowalski meg a Vega, nem kell sok. De ami most jön, az egy kicsit szomorúan mondom, hiszen Deák Bill Gyuszi nagyon jó barátom volt, nagyon sokat léptünk fel együtt, sokat viccelődtünk, sokat, hát csajozni nem csajoztunk, mert de... Jó, akkor az is. Jó, a lényeg, Rossz vér következik, Deák Bill Gyula.

0: 8 óra munka,
1: 8 óra pihenés,
0: meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

Ez volt az Orral emlékezés dala. Na most következzen, ha már itt vagyunk az Orralnál, akkor jöhet egy Sex Action. Az majdnem ugyanaz, gyerekek, ne viccelődjünk már. Nem használ a szó, nem bizony. Következzen.

egy kitűnő P-mobil feldolgozást hallottuk, illetve hát ez egy ismerős arcok nóta, és a P-mobil dolgozta fel. Tehát ha úgy mondom, hogy P-mobil feldolgozás, olyan, mintha valamelyik P-mobil nóta, például két forintos dalt dolgozta volna fel valaki, bár szerintem azt feldolgoztak, már diszkóba is lehet hallani. Ja Istenem, egy kedvenc zenekarom következik, amikor a Dal nevű műsor még ment a Nagy Királyi televízióban, akkor ott volt a Tortuga, és hát sokszor történt olyan dolog, hogy hát most nem mondom meg, hogy ittunk. Nem fogom. Nem. Én nem mondom meg. Tortuga következik, törnek a

0: Nagy Feró, rockzene, akkor ez a Magyarok.
1: Nem is rég még mamutot öltünk, és vita esetén fejeket tűztünk karóra.

Mindig örülök, amikor olyan dalt hallok, amilyen az Alvin és a Mókusok az ég alatt. Igen, Alvin és a Mókusok. Milyen régi zenekar? Ezek is már lassan összejöhetnének egy 30-40 éves összerőfelésre, mondjuk az MVM Domba. Hát nem tudom, majd beszélek velük, hogy meg tudják-e tölteni, de minden esetre kívánom nekik, jó? Halál a májra. Ezt nekem írta a Sing Sing. Köszönöm szépen!

0: 8 óra munka,
1: 8 óra pihenés,
0: meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

Öreg cimborámat hallottuk, Rudán Joe-t, még egy tárral. Igen, Joe-val nem sokára lesz a mi fellépésünk. Azt hiszem, hogy ott lesz. A Marga Miklósnak van a száma 50-60-70 éves nem születésnapja, hanem azóta van a pályán, igen, és ott leszek. Gyertek ti is, mert jó buli lesz, mert igazi jó énekesek vannak, hát például a Marga Miklós. Na, akkor jön a Hooligans, túlélő.

0: volt a Republiktól a jó reggelt kívánok, de ez egyben azt is mondhatnám, hogy viszontlátásra, illetve viszonthallásra. Jövő héten ne felejtsétek el bekapcsolni a Petőfit és meghallgatni a Magyarokot, mert minden hétfőn este 11-kor ott vagyunk, és Gerda a segítségem. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

of our freedom carries the price of guilt.

Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az a srác, úriember, színész, színházigazgató, akit hát körülbelül ilyen sorrendben ismertünk meg a különböző filmekből, sorozatokból és színpadról, színpadokról. Németh Kristóf, köszöntelek, de jó, hogy jöttél el.
2: Nagyon szépen köszönöm, Róli, köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntök minden kedves hallgatót. Igen, és a színház csinálás az mindig is a szívem csücske volt nekem. Tulajdonképpen ugye úgy is indult az életem, hogy
1: srácként mondani, tűntél.
2: Igen, és ugye szokták mondani, hogy amikor a színház szag megcsapja az embert, akkor ez sok gyereket elkötelez. Vagy legalábbis az én időmben, az én gyerekkoromban ez egy nagyon szeretett, vagy nagyra becsült szakma is volt. Meg hát színházban lenni, ez tényleg olyan volt álom dolog meg a színpadon. És én 12 éves voltam, amikor először a Radnóti, akkor még színpad, Radnóti Színházban, Valló Péter rendezésében szerepelhettem a Julius Cézár című előadásban. Két korombeli srácsa, és ez is milyen vicces, hogy az egyik televíziós programigazgató lett mára, a másik meg Kolovratin Krisztián színész kollégám, és mi a 10-12 évesen együtt voltunk kis katonák, meg kis gyerekek ebben az előadásban, úgyhogy ez volt a legelső. És most tulajdonképpen, és akkor 16 éves voltam, amikor Karinti Mártontól kibéreltem a Karinti Színházat. Még emlékszem, hogy egy nálam idősebb sráccal kellett szövetkezni, akinek már lehetett saját BT-je, vagy nem is tudom, mi volt akkoriban a helyes forma arra, hogy ez vállalkozásként lehessen csinálni. Tehát az első magánszínházi produkcióban 16-17 évesen vettem részt, már így magánzóként. És végeredményben ma tényleg ugyanezzel foglalkozom, és ez egy óriási nagy öröm, hogy ma meg a Fórum Színház vezetőjeként most már 9. éve ebben a színházban megint csak színházat csinálhatunk folyamatosan, és hogy ez egy szerelem, meg hogy olyan társakkal, olyan barátokkal, olyan kollégákkal lehetek együtt, akikkel szeretek együtt lenni. Azt a luxust megengedhetem régóta már magamnak, és ez az egyik legnagyobb luxus, vagy szinte az egyetlen az életemben, hogy ne kényszerpályákon mozogjak szakmai értelemben. És ami most dolgozunk éppen, most mutattuk be a nyáron, Gödöllőn volt egy előbemutatója, és a Visegrádi Nyári Színházban nemrégiben bemutatója Philip King művének, aminek az a címe, hogy Botrány a paplakban, avagy a hasznos futás nem szégyen, és ebben a kedvenceink a Fórum Színházból színészként is szinte mind szerepet kaphattak, tehát Pikali Gerda, Beleznai Endre, Vanya Tímea, Timkó János, Suhajda Dániel, Salinger Gábor, és még jó párok, tehát hogy itt először vagyunk 9-en a színpadon, és egy olyan klasszikus angol bohózatot mutathatunk be, ami azért Magyarországon kuriózum.
1: Még mielőtt beszélünk a Fórum Színházról, meg a különböző előadásokról, meg erről a bizonyos botrányról, ami a paplakban történt, vagy történik estéről estére, azelőtt kicsit még tekergessük odáig vissza az időkerekét, hogy az elmúlt több mint négy évtizedet te különböző színházakban, kamerák előtt töltötted. Értem, hogy bekerültél a, nem tudom, 12-13 éves korodban abba a bizonyos előadásban, amit az imént említettél, hogy egyáltalán hogy jött neked, nem tudom, gyerekkorodban az, hogy te, nem tudom, diákszínjátszó körbe jársz, vagy te verseket mondasz, ugye, vagy...
2: Ez meghatározza az embert, hogy hisz-e a véletlenben, vagy inkább valami fajta elrendeltségben, vagy sorszerűségben, vagy a jóistenben, ki tudja. Na, a lényeg az, hogy hát a történetet elmesélem, aztán mindenki megítéli, hogy hát az történt, hogy én a Városmajor környékén nőttem föl, ott voltam 10 éves kisfiú is, aki imádott biciklizni. És éppen ezért a Városmajorba jártam le bringázni. Én BMX-es csávó voltam, az egy külön kaszt volt akkoriban. És a lényeg az, hogy ilyen bringázás közben egyszer csak összeütköztünk az egyik srácsal, és így kiment alulunk a bringa, nem lett ebből nagy baleset, viszont egy haverkodással indult közöttünk. Tehát elkezd, így ismerkedtünk meg. És akkor ugye találkozunk másnap, is bringázzunk együtt, játszunk együtt, stb. És akkor ugye nem jössze fel hozzánk játszani, jaj, de nagyon szívesen. És akkor először felmentem hozzájuk játszani, akkor megismertem az ő édesanyját, Földesi Margitot, és a nagymamáját, Komlós Jucit. Így ez volt az első találkozásom a szakmával ilyen értelemben, azt kell mondjam, és Margit pont abban az évben indította el a Színjátékország nevű kreativitás és készségfejlesztő stúdióját, mondta, hogy lesz ilyen, hogy gyerekek együtt játszanak, kicsit a színház világa, kis versek, beszédtechnika, a zenélünk együtt, nagy játék, helyzetgyakorlatok, improvizáció. És akkor én ennek a növendéke lettem, és így indult az egész. Ide jött el már egyébként gyerekszereplőket válogatni néhány évvel később Horváth Ádám, így kerültem be a Szomszédok című teleregénybe. Tehát az induláshoz mindezeknek a történeteknek, tehát a bringázás, ezt akartam az egészből kihozni. Bringa, baleset, ismerd meg a szüleimet, gyere fel hozzánk játszani, így indult az egész. Mindig motivált, mindig azt mondta, na Kristóf, most nagyon fel kell kötnöd a gatyádat. Kezdj el készülni, mert itt van ez a srác, ez, most, ez nagyon jó, ez most komolyan készülni kell. Vagy egy próba folyamatban, ő mindig nagyon pozitív volt, és mindig támogatóan vagy kreatívan állt a gyerekekhez. És hát nekünk nagy lelki támaszunk is volt, tehát nyilván csomó mindent előbb beszéltünk meg Margittal, mint mondjuk a saját anyukánkkal vagy apukánkkal kiskamaszként.
1: De Kristóf, amióta én ismerlek téged, vagy amióta mi beszélgettünk különböző rádiókban, te egy ilyen határozott, céltudatos férfi embernek tűnsz, aki addig megy, amíg meg nem valósítja, amit szeretné. Fiatalkorodban, tiniként ugyanezt képviselted, vagy egy link alak voltál, amit én kinézek belőled?
2: Hát link alak voltam mindig is, ez mai napig nem változott sok tekintetben, de ugyanakkor az nagyon fontos, hogy azt szokták mondani, hogy aki nem látja a következő szigetet, vagy ahova el szeretne érni, annak minden szél rossz. Tehát, hogy nagyon fontos kitűzni a következő célt, amit el akarsz érni, mert akkor tudod a szeleket nagyjából rangsorolni, melyikbe érdemes beleállni, melyikből érdemes kiállni. Tehát akkor tudod az életedet picikét mondjuk te magad is irányítani. És ilyen szempontból mind a szakmai életemet, mind a színházam életét, mind a magánéletemet igyekeztem nagyon régóta már tudatosan építeni. Na, tehát ebbe szól be sokszor megint csak az élet, a sors, az Isten, ki miben hisz. Sokszor akár tragédiákkal, akár családi tragédiákkal, amik új pályára állíthatják az embert, vagy olyan dolgokkal, ami az én esetemben például 2011-ben történt meg, amikor a Budapesti Kamara Színház megszűnt, hogy előtte én álmomban nem gondoltam volna, hogy akkor én majd magánzó leszek, és akkor elkezdek magánszínházakat csinálgatni mindenhol, meg brusztolni azért, hogy saját magam legyek minden szempontból, a saját magam főnöke azt valósíthassa meg, amiket én szeretnék, hanem hozta az élet. Jött egy helyzet, egy kényszer helyzet, amiből ezt lehetett kihozni. Tehát mindig mondom, de a tudatosság az mindig jellemző volt ilyen szempontból.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Németh Kristóf, színész, színházigazgató. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Németh Kristóf, színész, rendező, színház, igazgató ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello,
3: nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában. Folytassuk úgy, hogy maradjon benne ez a vonal, de oly módon, hogy gyerekkorod óta ott van a színház az életedben. És pár évvel ezelőtt egy másik rádióban beszélgettünk, hogy neked nem csak a BMX, meg nem csak Benedek Miklós 4 éve, 5 éve van az életedben, meg a különböző
3: a
2: színházak,
3: igen,
2: hogy, hanem hogy neked volt egy ilyen másik része is az életednek, nem tudom, tudják-e rólad, hogy neked azért a sport is ott volt. Te lövész voltál, vagy mit csináltál?
3: Igen, sportlövészet. Ez meg úgy indult, ez is egy másfajta szerelemből. Ugye apukámmal volt pár közös hobbing, de az egyik az a közös moziba járás volt. És az én gyermekkoromban ugye a indián regények és a western filmek, meg mindenféle spagetti westernek korát éltük, és akkor még moziban lehetett elmenni megnézni a Bud Spencer bemutatókat, az Bud Spencer, Terence Hill, stb. De nekem az igazi nagy kedvencem azok az a Winnetou, tehát az a Gojko Mitics és egyebek főszereplésével létrejött NDK Jugoszláv, vagy pedig NDK Jugoszláv koprodukcióban leforgatott
2: gyönyörű korszak
3: számunkra akkor a nyugatot
2: jelentette.
3: Igen, gyakorlatilag.
2: És nem tudtuk, hogy nem is nyugat, hanem itt van mellettünk.
3: Hát, igen, és Amerika ráadásul. Szóval egészen elképesztő. És ugye az abban lévő Winchesterek és Coltok, ezek engem egyszerűen lenyűgöztek. És ezt ugye nagy részletességgel írta le Carl Maytól kezdve Cooperen át mindazok, akik ilyenfajta regényeket szereztek, és ezeket én olvastam részben, meg apukám meg olvasott fel nekem ezekből. Tehát ebben a bűvöletben voltam, és akkor azt találtam ki, hogy én szeretnék igaziból fegyverekkel kapcsolatba kerülni, és lőni, vagy lövész lenni. És akkor kiderült, hogy ennek egy módja van, az, hogyha az ember sportlövész lesz, Magyar Honvédelmi Szövetség központi lövészklubja Marcibányi tér. Mai napig a székház az egyébként ugyanaz, csak már teljesen más ugye, tulajdonban mással foglalkozik. És akkor a 10 éves kor volt a korhatár, és a 10. születésnapomra tulajdonképpen azt kaptam, hogy ahogyan betöltöttem, másnap már ott voltam az első lövész edzésemen. És akkor én 10 méteres távon légfegyveres sportlövész lettem, aztán minősített versenyző, aztán gyermek, aztán serdülő, aztán ifi, stb. És ez olyan komoly dolog lett az életemben, meg annyira ment akkor, hogy, hogy háromszoros országos bajnok lettem 3 éven keresztül, és már akkor el kellett dönteni, hogy egy következő Európa-bajnokságra való nagy felkészülés áll előttem, ezért akár a magántanulóság felé is el lehetne menni, ez volt ilyen 7.-8. osztály környékén, és akkor kaptam meg életem első film főszerepét Szántó Erika Gaudiopolis című filmjében, és ez egybeesett ez a kettő, és akkor nekem meg kellett 5 év sportlövész karrier után, mondom, hát én akkor elsősorban sportoló voltam, másodszorban, nem tudom, diák vagy kiskamasz, hozni ezt a döntést, hogy akkor ezt most félretesszük, ezt az elmúlt 5 évet, mert mindegy, tehát beszélgettünk, hogy a Földesi Margit kapcsán kérdezted az őszintességet, és például nekem volt egy olyan őszinte edzőm, akivel akkor már 5 éve dolgoztunk együtt, ilyen szinte apám helyett apám volt, vagy hát nem helyett, mert csodálatos édesapám volt, de hát egy igazi mester, és ő azt mondta, hogy nagyon tehetséges srác vagy, kivételes képességeid vannak ebben az országban, még akár európai szinten is, de nem gondolom, hogy benned van az, hogy olimpiai bajnok lehessél. És ez engem eltántorított. Viszont megnyílt egy olyan út, ami akkor Szántó Erikával egy csodálatos produkcióban, Huszti Péter és Takács Katalin főszereplésével ott egy gyermekhadsereg részeként részt venni egy több hónapos forgatásban, vidéken, mindenfelé, Presser Gábor zeneszerzővel, aki közben

0: közben ott tanítgatta nekünk a dalokat és komponálta a zenét az egésznek, az egy új világot nyitott meg, úgyhogy így indult el a filmes karrier a sportlövészet után, és aztán ahogyan megöregettem, és visszatérhetett ez hobbiként az életemben, mai napig egyébként most már szeniorban ugyan, de lövész vagyok, úgyhogy sportlövész vagyok, minősített a mai napig, és versenyzem.
1: Jó, hogy behoztad az olimpiát, mondta az edző, hogy nem lesz belőled olimpiai bajnok, és pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy te is ilyen lazán vetted ezt az egészet, mint a török srác a legutóbbi olimpián, hogy oda megy, ezt akkor tessék, megnyerte, mennyi, kettőt lövök?
0: Nem. Lehet, hogy pont ezért a lövészet azt hiszem elsősorban idegrendszer erről szól egyébként. És lehet, hogy ő azt látta bennem, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember például milyen versenyzőtípus a színész esetében mennyire tud a premierre elkészülni. Szóval ez a forma időzítés, ez mindenben, ez sportban pont ugyanannyira igaz, mint a színházban. Szerintem nagyon ennek a helyén kell lenni. És lehet, hogy nekem ezzel a forma időzítéssel volt gondom, és ezt ő jól látta már. Tehát nem voltam igazán jó versenyzőtípus. De aztán színészként ez sokkal jobban működik, tehát premier lázoz már sokkal kevésbé van bennem.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Németh Kristóf, színész, rendező, színházigazgató, kicsi szünet után, ja és senior sportlövő, kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Németh Kristóf színész, rendező, színházigazgató ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
3: Nagyon szépen köszönöm, nagy öröm itt lenni.
2: Mondanám, hogy most a Fórum Színházzal folytatjuk, de még mindig nem. Még egy topik ide befér, méghozzá oly módon, hogyha végig gondolja az ember a te eddigi pályádat, vagy én végig gondolom a te eddigi pályádat, akkor az van, hogy téged szerintem jobban ismernek az emberek a képernyőről, mint a színpadról, mert hogy valahogy az neked, mint hogyha meghatározóbb lett volna a sorozatok, a filmek, a stb.
3: Hát persze, meg a nézőknek is, de ezt, ennek nagyon egyszerű matematikai okai vannak. Amikor én színművészeti egyetemre jártam, akkor én elánnal néztem az akkor induló kereskedelmi televíziókat, és bevallott irigységgel tekintettem azokra a kollégáimra, akik ott már képernyőn vannak, én mondjuk én kortársaim, vagy néhány évvel fölöttem végzettek a színművészeti egyetemen. És, azok, és akkoriban ugye őrületes nézőszámai voltak még a kereskedelmi tévéknek, tehát nyilván a mai napon is ezek megvannak, de korán sem azok, amit akkor voltak. És én azon gondolkodtam, és akkoriban én a Víg Színházban voltam színházi gyakorlaton, ez az egyik legnagyobb nézőtérre rendelkező prózai színház Budapesten, hanem a legnagyobb. És én azzal számoltam, hogy kerekítésképpen szerintem nincs annyi néző, mondjuk 1000 nézővel számolva egy este, hogyha minden áldott este játszom a Víg Színházban, akkor 365 000 néző lát egy évben. És hogyha egy darab epizódban szerepelek a Barátok közben, azt meg 3,5 millióan nézik meg. Tehát 10-szer annyi emberhez jut el egy epizód. És hogyha ezt felszorzod aztán az évekkel meg, mondjuk évtizedekkel Barátok esetében, akkor az, hogy mi ott családtagokká váltunk gyakorlatilag rengeteg magyar háztartásban, azzal együtt, hogy persze egy szappanopera szereplőiként, nyilván az egy... Az szakmai értelemben egy blödli, egy művészszínházi előadáshoz képest, na de hát nem is az a célja, nem is arra van, és nem is ez a küldetése. Ellenben napi sorozatként szerintem kiválóan működött, hiszen 20-akárhány évig ment. Úgyhogy így én sokkal inkább lettem az Ország Kertész Gézája, ez teljesen egyértelmű. Hát figyelj, ez egy nagyon édes történet volt, hogy most nemrégiben, ugye, meg azóta is most már szinte nincs olyan sorozat, amiben szerepeltem volna, hiszen ez ilyen szakmai hobbivá is vált, meg én nagy örömmel teszem ezt. De egy polgármestert játszottam az egyik sorozatban néhány éven keresztül, és akkor az utcán valaki utánam kiavált, hogy polgármester úr, polgármester. És akkor visszafordultam, ilyen nagyon helyesen oda köszönt, és mondta, nagyon helyes volt, hogy jaj, hát ne viccelj, művészet, nem akarunk tiszteletlenek lenni, hát tudjuk ám a rendes nevét is. És mondom, köszönöm, hogy Kertész Géza. Szóval ezt el kell fogadni, és szerintem ezzel semmi baj nincsen.
2: Azt nagyon sokáig játszottad egyébként, azt a bizonyos Kertész Gézát, és akkor egy-két dologra rákérdezek. Igen, azt mennyi időbe került levetkezni, mert gondolom, hogy
3: élet se elég hozzá. És egyébként nem is szándék ilyen szempontból. Aha. Tehát, hogy figyelj, kérdezik, hogy gyakran felismernek? Hát ugye mindenki. Hát, és ez mindannyiunkkal így van, hiszen akik akkor kezdtük, amikor, még egyszer mondom, csak az egyik csatornát nézte 3,5 millió ember, a másikat megnézte 3 millió. Az azt jelenti, de előtte ugye onnan szocializálódott ugye az egész ország, hogy előtte volt a magyar televízió, amit megnéztek adott esetben 5-6 millióan, hogyha olyan műsor volt, ki mit tud döntő. Friderikus show, nem tudom.
2: Egy csomó mindent lehetne említeni a te múltadból, különböző sorozatok meg filmekkel kapcsolatban, és mondtad, hogy nagyon sokan azzal azonosítanak, hogy Kertész Géza. Érdekes módon, hogyha én rád nézek, vagy veled beszélgetek, akkor nekem nem Kertész Géza jut eszembe, és
3: még csak az sem.
2: Várjál,
3: lehet,
2: hogy ki fogsz nevetni, a Koltai Róberttel játszottatok. Megjelentél, és azt mondtad, hogy akkor nem tudom, hogy hívnak, de hogy felszolgáló és testőr.
3: És testőr. Igen, Attila igen. Vagyok. Igen, ez a Hippolit Én szerintem nekünk óriási áldás az én generációmban lévőknek, hogy mi még elkaptuk azt, vagy már elkaptuk, hát ugye akkor az rendszerváltás után voltunk, de ugye készültek magyar filmek, azokba be lehetett kerülni castingok alapján, kisebb vagy nagyobb szerepekben, de már az ember megmutathatta magát, aktív volt a televíziós gyártás, stb. Tehát és a színházak nagyon éltek meg, hogy hát amit szerintem a legfontosabb, hogy ennek az egész szakmának volt egy szerintem egy nagyfokú megbecsültsége társadalmilag. És egyébként, ha meg most megnézem, nem szeretnék ebbe különösen belemenni, mert borzasztó messze vezetne, meg egyébként kizárólag csak egy irányba. a manapság, úgyhogy inkább nem is mennék bele, de hogy szerintem ma elég hamis kép él szerintem a társadalomban arról, hogy egy normális színház az hogyan működik. Mert nagyon sok színház nagyon jól és normálisan működik, csak ezt akarom mondani. Mindig arról van, ugye az kerül reflektorfénybe, ahol balhé van, ahol probléma van. És hogy hála Istennek azért vannak olyan helyek, és Petszél egyébként a Fórum Színház is pont ilyen, hogy rengeteget szoktunk egymással viccelődni ezen, amikor, hogy ne haragudj, Pikali Gerdával próbálunk egy jelenetet, vagy a Gregor Bernadett, és akkor ne haragudj, csak itt hozzánk kéne nyúlnom, csak hát nem tudom, hogy hát egy intimitás koordinátort le kéne szerződtetnünk, hogy akkor ilyen egyetem, hogy fog, nem tudom, hogy megfoghatom esetleg a tisztelt kacsódat. Aha. Szóval, hogy inkább túljátszuk azt a fajta PC-séget, meg azt a no me too-t, aminek majd jellemeznie kell minden, de hogy ezek föl sem merülnek például egy ilyenfajta társulatban, ahol mondtam, hát nálunk pontosan a bizalom a legelső, és az, hogy olyan emberek vannak együtt, akik nagyon sok éve nagyon klassz játszópajtásai egymásnak, hát adott esetben már 20-30 éve.
2: Számtalan sorozat és film van a hátad mögött. A legújabbaktól egészen odáig, hogy Szomszédok. És hogyha az ember jobban belemerül az internet bugyraiba, akkor lehet, hogy fals információkat talál ezzel kapcsolatban, de hogy te ilyen külföldi filmekben is felbukkantál.
3: Igen,
2: ez epizód szereplők.
3: Igen, hát volt egy ilyen korszak is egyébként, arra lehet, hogy rá kellett volna akkor feküdni, hiszen hát hallom, hogy milyen aktív, sajnos csak hallom, de hát látom.
2: Kis barátod, a Rékos is csinálta.
3: Igen, ő is, de hát többen is, hát meg Árpa Attila, ugye, Na, a lényeg az, hogy igen, több külföldi produkció van, például volt a The Baroness and the Pig című produkció, ez egy kanadai, amerikai koprodukció volt, amiben azért volt jó, nem tudom, forgattam 6 napot összesen. Itt Magyarországon, több helyszínen, de picit meg lehetett élni azt, hogy milyen lehet Hollywoodban, tehát amikor saját lakókocsit kapsz, amikor saját személyi asszisztensed van, és mint tudom, hogy 25 éves vagy, tudod. Szóval, hogy na és akkor ezt sorolhatnám, hogy akkor a személyre szabott cateringet, a felszolgáló hozza neked az ebédszünetben, szóval hogy figyelnek oda. Hát ez egy érdekes dolog volt, és aztán pedig jött a szakma, és jött a valóság. Utána is onnantól kezdve. De igen, nagyon-nagyon jó volt, meg hát ugye nagyon, nagyon más nemzetközi stábbal együtt dolgozni bárhol is. Ezt ma nekem a televízió adja egy csomószor vissza. Ugye azt sem titok, hogy én mindenféle sok kollégám által egyáltalán nem értett módon, de olyan formátumokban is szerepelek televízióban, amik nem kifejezetten mondjuk ez a scripted műfajhoz, tehát a megírt műfajhoz tartoznak, ilyen reality játék show, és nem tudom, game show és egyebek. És én ezeket rendkívül kedvelem, ezeket a dolgokat, és itt például, tehát amikor bejárjuk a világot, amikor Ázsiában ledobják az embert, és akkor ott vannak mindenféle feladatok, van egy ilyen típusú műsor is, ugye? És ezekben együtt lehet dolgozni például 40, 50, 60 fős olyan nemzetközi stábbal, ahol a Braziltól a francia fényszekción keresztül a hangmérnökök, a magyar operatőrök, a belga gyártási részleg. Szóval ez óriási nagy öröm, és ilyenkor egyébként ugye, a nyelvet gyakorolni is az egy nagyszerű dolog. Úgyhogy voltak ilyen kis filmes mellékszálak az életemben annak idején, de azt hiszem, ez mind olyan dolog, amit el kell dönteni az embernek, hogy mindent nem lehet csinálni egy szakmán belül.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Németh Kristóf, színész, rendező, színházigazgató. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
0: Sziasztok, Danapsz vagyok. Ez az új dalom, az I Wanna Dance, itt a Petőfi Rádióban.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Német Kristóf ül velem szemben a stúdióban felszolgáló és személytes kör.
2: Jaj, köszönöm szépen.
1: Ez a Hippolitból ugye ez egy a Hippolitból, kis igen. Részlet.
2: Szóval beszélgettünk itt ugye színházról, és ezekről a külföldi kapcsolatokról, meg egyebekről, és eszembe jutott, hogy nekem több nagy találkozásom lehetett igazi ikonjaimmal, akik világsztárok, de hogy az egyik meghatározott, az a John Malkovich-sal volt, illetve nem is az egyik, hanem az a három találkozás, ami vele lehetett. Legelőször, amikor Magyarországon a Víg Színházban volt egy estje, nem is tudom minek kapcsán, ott volt egy ilyen műsorban, ő ugye a főszereplő, az ő show-ja volt, és én akkor talán, vagy akkor játszottam még a Víg Színházban, vagy egyszerűen csak elmentem megnézni, de lényeg az, hogy azonnal hátra mentem utána a büfébe, hogy hátra lehet vele találkozni. És ott emlékszem, hogy ott volt valamilyen, most a szituációt nem is akarom felidézni, lényeg az, hogy alkalom volt oda sodródni mellé, és elkezdeni szóba elegyedni, és baromi jót beszélgettünk, tehát tényleg hihetetlen helyes volt, és nagyon tetszett neki, én arról beszélek, hogy most magánszínházat akarunk csinálni, és most kezdjük, ez a lelkesedés, ez annyira eltöltötte őt is valami fajta pozitivizmussal, hogy rögtön megadta az ügynökének az elérhetőségeit, hogy keressen meg azon keresztül. Meg is kerestem, kint Londonban is találkoztunk egy előadása után, és akkor később még fölmerült az, hogy esetleg lehetne valami együttműködés, hogy őt Magyarországra elhozni. Nekem ott volt egy elképzelésem, aztán ez meghiúsult, de hogy azért elmondani, hogy vele így kapcsolatban voltunk meg az ügynökeivel, az egy nagyon nagy emlék.
1: Na, akivel viszont mostanában kapcsolatban vagy, ott a Dunakanyar magasságában, hát az elég sok színész, többek között a Pikoli Gerda, akit már említettél, a Beleznai Endre, számtalan Vanya Timi, stb. Sőt, a Csonka Bandi, Nagy Sanyi is, mindenki is megfordul nálatok.
2: Kovács Lóri, igen, így van. Saringer Gábor, Suhajda Dániel, Stroll Péter még ebben a produkcióban az említett nevek mellett, és hát jó magam is, ez Philip King műve, amit most a Visegrádi Nyári Színházban mutattunk be, ami azért nagy büszkeség, mert én szerintem ez egy nagyon előremutató dolog, hogy az idei esztendőben mindenfajta támogatás, külső támogatás nélkül a Fórum Színház rendezte meg a Visegrádi Nyári Színházat, ami azt jelenti, pontosabban voltak, hála Istennek, piaci támogatóink és partnereink, ami azért nagyon fontos, mert ez egy régi álom volt megint, csak hogy a Dunakanyarnak egy adekvát helyszínén Visegrádon, ahol előtte nem volt nyári színház, ott lennie kell nyári színháznak, és én már sok éve nézegettem ezt az egész helyet és helyszínt, ami nagyon különösen kedves az én szívemnek, meg életemnek, ez a Dunakanyarnak ezen része. És akkor ezt 4 éve elkezdtük, és az idei esztendőben is eljuthattunk oda, hogy saját bemutatót tartottunk. Ez Philip King műve, ugye Botrány a paplakban, ahogy a hasznos futás nem szégyen, ez a címe a műnek, ami az 1940-es évek Angliájába kalauzolja el a kedves nézőket egy vidéki paplakba, ahol bár a második világháború réme ott van gyakorlatilag Anglia fölött is, és bombáznak több helyen. Például egy anekdóta fűződik ez az előadáshoz, amikor ezt bemutatták a 40-es években Londonban, a West Enden, akkor többször meg kellett állni az előadásnak, mert bombázás vagy légriadó volt közben. És az egyik főszerepet játszó angol színész azt mondta utána, hogy hát ebből is látszik, hogy ez a német milyen egy kultúrbarbár nemzet, hogy 3 jó poénon volt az első felvonásban, és mind a 3-ba bombát dobtak. Na most ez az angol humor, ez csak azért idéztem fel ezt az anekdótát, mert hogy ez nagyon megjelenik az előadásban, miközben, tehát ez a csodálatossága, és kicsit azt is kifejezi, meg mutatja, hogy színház mindig volt, hogy humor mindig van, és ez minden átsegíti az embert, és ezért nem véletlen, hogy Philip King, amikor a 40-es években megírta ezt a darabot, és bemutatták, ugye itt az történik, hogy míg zajlik a második világháború, és valóban bombáznak, és szörnyűségek történnek a világban, egy vidéki paplakban egészen mások foglalkoztatják az ott élőket. Hát elsősorban az, hogy van egy házas pár, ez egy protestáns pap, akinek van egy felesége, Gerda a feleség, aki színésznő volt, és aztán papné lett belőle. Hihetetlen helyes és óriási nagy lehetőség egy színésznőnek, Gerda fantasztikusan játssza ezt a bohókás színésznőt. És lényeg az, hogy a férje elmegy a hadifoglyoknak segélykoncertet adni, De közben megérkezik egy angol katonaszökevény, egy német katonaszökevény. Mindenki úgy látja jónak, hogy az lesz a legjobb rejtőzködési mód, hogyha ellopnak egy papi reverendet, és magukra öltik. Tehát így már van az angolon, van a németen, van a papon, aki itt szolgál ebben a egyházközségben. Érkezik egy vendéglelkész, aki másnap prédikálni fog, így már négy pap van a színpadon, és megérkezik a főszereplő hölgynek a nagybátyja, aki egyenesen a püspök, tehát ő az ötödik pap. Mindenki azt mondja magáról, vagy azt hazudja éppen, hogy ő itt a helyi lelkész. Aha. Ebből egy óriási kavalkád alakul ki. Mindez egy nagyon szorgalmas, nagyon lelkesen, nagyon buta szobalánnyal van megspékelve, és egy Miss Kilonnal, egy vénkisasszonnyal, aki viszont szerelmes a papunkba, de közben egy bigott vallásos vénkisasszony, őt Vanya Timi játsza egészen elképesztően. Mindez egy gyönyörű díszletben, csodálatos jelmezekkel, és igazi színházat csinálunk. És mondom, valami olyat mutatunk ezzel az angol humorral, ami végig megjelenik az előadásban, egy őrült kavalkád, és közben szerintem könnyesre tudja nevetni magát az ember rajta. Ez a legfrissebb bemutatónk, és már bele is kezdtünk egy következőnek a próbáiba, aminek majd a Szentendrei Teátrumban szeptembernek lesz a bemutatója. Annak az lesz a címe, hogy Tour de France, az egy kétszereplős előadás, de hát ez majd a jövő zenéje. Úgyhogy folyamatosan munkában, de elindul az országos turnénk a Botrány a paplakban című előadással, tehát ez gyakorlatilag látható lesz Győrtől Kaposvárig és Miskolctól Debrecenen át Szeged. Most éppen ezeket szervezzük még az idei esztendőben.
1: A föl nem tett kérdéseimet már meg is válaszoltad az iménti mondataiddal, szinte mindegyiket, de azért egy-két kérdés még maradt itt az én tarsolyomban is. De melyik pap vagy a sok pap közül, Kristóf?
2: Hát az a lelkész, aki valóban a lelkész ennek a hitközségnek, Gerda az én feleségem. És ez egy csodálatos szerelemben élnek ők, de hát nekem hála Istennek mindenkivel kapcsolatom van ebben az előadásban, és mivel, hogy egy...
1: Akkor te mész el koncertet adni?
2: Én megyek el gyakorlatilag, igen, megérkezik Willy Briggs barátom, aki jótékonysági hangversenyre hív, és ezzel kapcsolatban később elhangzik az előadásban, mondják, hogy a férjem elment a hadifoglyoknak zongorázni. És az a másik szereplő, hát sajnálom, a hadifoglyokat. Tehát igen, úgyhogy így.
1: Ha már elmész koncertet adni, és ha már szerepeltél abban a bizonyos filmben, ugye, amit visszafelé forgattatok, ha minden jól megy, az éneklés az elmúlt években azért nincs annyira benne a te...
2: Nincs, az nem, tehát triggerpont kiderült, de tényleg, tehát valaki mást ellazít és imádja, nekem meg valamiért egy ilyen, szerintem a színművészeti egyetem óta egy ilyen, mindig azt gondolom, hogy nekem az nem megy. Pedig hát játszottam én musical főszerepeket, meg több száz Billy Elliot, ugye, apa szerep. Hát azért ez vicces, hogy elmondhatom magamról, hogy egyszer sétáltam, de tényleg így történt, hogy sétáltam az Andrássy úton, megcsörönt a telefonom több mint 10 évvel ezelőtt. Fölvettem, és Szirtes Tamás közölt, hogy épp együtt van az operáz igazgatójával, és egy próbaéneklésre, mikor mennék az operába. Szóval azért ezt nem láttam jönni, szokták mondani. És mivel, hogy ez, mint az
1: Elkes színház... Pont ott voltál 5 perc múlva.
2: Ez mint helyszín miatt volt valami koprodukció, tehát nem is ez érdekes, de olyan vicces volt az egész mondat, hogy ezt nem gondoltam volna, hogy valaha, és tényleg, tehát, mivel, hogy a próbák helyszíne részben ott volt, részint, ami akkor már becsukott Budapesti Kamaraszínházunkban, tehát egészen izgalmas volt a próbaszakasz. De valóban az elmúlt években úgy nincsen jel. Aztán fel tudja, hát lehet, hogy ami késik nem múlik. A Csini Babára visszagondolva, ott például még imádtunk együtt zenélni. Az például tök jó dolog volt.
1: Szóval lesz új bemutató, ezzel a bizonyos Botrány a paplakbannal mentek országszerte.
2: Így van, és hát ugye jön a Tour de France, ami két virtuóz színész, két igazi clown játéka Hargita Iván rendezésében, és ugyan két színész, de 11 karakter jelenik meg. Ilyen Magyarországon nem volt még, ez egy világpremiér, de sosem volt Magyarországon az előadás. Tour de France, ez lesz a címe. Egyébként világsiker, de mi szerezhettük meg a jogot, hogy bemutassuk. ez bombasztikus lesz, mondom, Hargita Iván egészen ötletgazdag rendezésével, Pap Janó jelmezeivel, amik jelmez költemények, azt mondhatom, Kazi Bazsinak a maszkjaival, parókáival és minkjeivel, tehát itt valami egész izgalmas kuriózumot igyekszünk majd szeptemberben a Szentendrei Teátrummal közösen bemutatni.
1: Kristóf, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
2: Nagyon szépen köszönöm, szép estét!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.